itt a rádió egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy, aki többször volt már fellépni nálunk, és aki mind a mai napig járja Európát, és nagyon ügyesen mindig viszi egyébként a gyerekeket, a családját is, hogy ha már elmegy valóban fellépni, akkor pár napot tudjanak tölteni, különösen nyáron, és hát ugye ez az időszak jön. Itt a rádió egyen pedig pörögnek továbbra is az igazi mai slágerek, Teddy Swims The Door, ez a folytatás, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311

bárhol és

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom a legnagyobbakat. Köztük lesz Joel Corey és Taylor Swift újdonsága, de hozom Nagy Bogi és Despárosát is a Jó leszek újra című dallal, aminek Metzger Viki csinált egy nagyon jó remixet. A kezdés pedig

0: perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

európai sláger megy, ezek között pedig az egyik legújabbat hozom Taylor Swift-től, aki gyerekkorában egyébként egy nagy családi farmon dolgozott, ahol karácsonyfának fenyőfákat termesztette. Bizony, most meg a világ színpadain a legnagyobb stadionokat tölti meg, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Taylor Swift és az Oplite, itt a rádió.

csak igazi mai sláger megy, és most olvastam, brit orvosok szerint a közösségi média ugyanolyan káros lehet a gyerekekre, mint a dohányzás. Persze más típusú ez, azért azt ne feledjük, de az addikció is valami hasonló szintet érhet el. A Radio 1.hu nagyon sok hasznos és érdekes info erről is olvasható. Ez pedig egy Radio 1 DJ-nek köszönhető dal, DJ Metzger Mikinek, aki egy picit újra gondolta Nagy Bogi és Desi Jó Leszek újra című számát. Ez a verzió csak itt

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig jönnek Balázsék, náluk pedig pörög tovább a nagy kapurarugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnoki meccse, az egyik világbajnoki meccse, a június 26-aira egészen pontosan Bostonban repülőjegyet szállással, de a fődíj mellett minden nap 65 szolos LCD TV-t lehet nyerni.

0: jelentést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusai. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
0: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó munkát! A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Ray Dalton, aki pár hete ünnepelte a 36. születésnapját, főleg baráti társaságban. Ő maradt az a srác, aki korábban is volt, habár tényleg elképesztően nagy színpadokon lép fel.

egy csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig Réja folytatásban, hatalmas kedvenc, picivel fél öt előtt. Az igazi mai slágert ő írta természetesen, ő énekli, és nem egy újdonság ez, mert amellett, hogy másnak is jó ideje ír már dalokat, magát a dalszerzést egészen korán 8 évesen kezdte, akkor még persze csak a suliba adta elő, most meg hát ott tart, hogy az O2 Arénát és a Wembleyt is megtölti. Ray, akinek indítom az igazi mai slágerét itt a Rádió 1-en, ez a Where is my husband? Szerintem szenzációs a dal, ez jó már is.

most egy páros belépőt a foci világbajnokságra, igen, július 26-ára Bostonban repülőjeggyel, szállással. Ma reggel is jönnek 6 órától, addig pedig az igazi mai slágerek szerint.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az állami közlekedés fejlesztésekhez kormányzati döntés kell. A városi útépítésekre idén 2 milliárdot fordít Debrecen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választ. Debrecenben jelenleg 4 állami csomópont fejlesztés zajlik összesen 14 milliárd forintból. Több hamarosan elkészül, köztük a Szoboszlói út külső vásártér kereszteződésének kapacitásbővítő beruházása, de több állami útfejlesztés előkészítése is szerepel a város idei terveiben. A déli és a keleti városrészeket érintő fejlesztéseknél például a nyomvonal kiválasztása már megtörtént. A következő lépés az engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzésének elindítása lenne kormányzati hatáskörben. Papp László polgármestert hallják.
3: Írtam egy levelet mind Vitézi miniszter úrnak, mind Tárkányi államtitkár úrnak a múlt hét elején. Felsoroltam azt a jó néhány projektet, amelyek döntést igényelnek, és kezdeményeztem egy tárgyalást velük azzal kapcsolatban, hogy legyen világos számunkra is, meg Debrecen polgárai számára is, hogy milyen további lépések várhatók ezeknek a fejlesztéseknek az ügyében.
2: Az idei városi fejlesztések között egy nagy felületű útfelújítás és 8 új út építése szerepel. A munkák márciusban megkezdődtek, és a kedvező időjárásnak köszönhetően jó ütemben haladnak. De nem csak útfelújítások, hanem új utak építése is zajlik a városban. A Halastó utcában már a térkőburkolatot rakják a szakemberek, a Tőr és a Seregély utcában pedig befejeződött az útépítés. Az idei költségvetésben a város közel 2 milliárd forintot fordít nagy felületű útfelújításokra és útépítésekre. Gábor Zsombor városfejlesztési osztályvezetőt hallják.
4: Egy 31 helyszínen, teljes utcaszakaszon, vagy csak egy részén nagy feltű útfelújításra, továbbá 8 olyan utca részen, ahol eddig nem volt szilárd burkolat, ott pedig útépítésre. A nagyfeltű aszfaltozások március hónapban kezdődtek el, és a kedvező időjárásnak köszönhetően igen jó ad a kivitelező ezeknek az utcaszakaszoknak a felújításával.
2: Változóan felhős az ég Debrecen fölött, és az előrejelzések szerint délelőtt többször is előfordulhat még kisebb zápor. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezen

0: betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál király Tamás, 5 óra után 11 perccel június 2-a van, bizony, ez nyár, ezt még szépen kicsit szokjuk, Anita is Carmen névnap, sok boldogságot nekik, 6-tó Balázsék náluk, ma is pörög a játék, mesélek erről, páros bébi döntő belépőket lehet nyerni, az igazi mai slágerek között pedig a Fastboy-on ez a Good Life, szép reggelt!

65-szoros mini LED TV-t lehet nyerni, és a fődíjat is akár a foci VB-re, egy páros belépőt Bostonba repülőjegyel szállással június 26-ra. Bam! Haha, az rendben van, ahogy ez a dal is. Joe Corey, Be Alright, ezt indítom.

0: csak igazi mai sláger megy. Ma is ilyen picit esősebb idő, 24-26 fokkal, meg holnap is, de a hétvégére, ha minden igaz, akkor megint szép napsütés és igazi vagány nyár. And the feeling goes on and on. Pedig az igazi mai sláger, amit a hírek után indítok, Lost Freak Fences és a The Feeling, aztán jön a Balázsék Beston, attól pedig most startol a műsor, amiben akár pénteken VB belépőt is lehet nyerni. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: volt a Travis Scott, hát fesztiválnak nem nevezzük, csepeli koncertnek lehetne nevezni, de ez se igaz, szerintem önmagában még az is jelentkezhet. Ugyanis a következő történt, ugye meghirdették, hogy egy amolyan BL záró buli lesz majd a Barba Negra benti zárt terében, ott ugye lehet kint is koncertet tartani, az nagyobb, meg lehet bent is koncertet tartani. Gyerekek, ki volt az a, hát nem akarom nagy jelzőkkel illetni, de akinek eszébe jutott, hogy három olyan sztárt, akik egyébként is önmagukban meg tudnak tölteni.
1: Egy MVM dómot.
0: Hát MVM dómot simán, de én még egy Puskást is betudnék.
2: De ezt nem ők kérték, hogy így legyen? Mm.
0: Na most... Hogy most ne legyenek sokan, mert igen, azért, miért szavarja őket a közönség?
2: Azt hogy viccelet, tréfálkozok, de múltkor például ugye volt Dave Chappelle, nagyon híres humorista, aki bármi meg tudna tölteni, hogy beraktak egy 600 fős helyre Kőbányára.
0: És ők érte?
2: És ők érte, mert próbálta meg az anyagát. Lehet, hogy Travis is új nótákat akart itt lepróbálni kis gitárjával.
1: Na most a szervező az nem sokára megszólal, mert hogy ő is bejelentkezett, mert ugye mi beszéltünk erről, hogy szeretnénk ezzel kapcsolatosan valakivel interjút készíteni, és ők is bejelentkeztek, úgyhogy majd elmondják, hogy ez egyébként hogy nézett ki.
0: De itt van velünk Ádám, aki ott volt, szevasz Ádám.
3: Szervusztok, jó reggel, sziasztok.
0: Na hát mi próbáltuk elmondani ugye úgy, hogy egyikünk sem volt ott ezen a dolgon, én hallottam ilyet is, olyat is, olvastam ilyet is, olyat is, te viszont ott voltál. Mi volt a baj, ha volt baj?
3: Abszolút, ott voltam, igen. A VIP-ból élvezhettem ezt az egész showt, és ezért nagyon közel voltam a normál, a normál kategóriához, és direkt videófelvételeket is tudtam készíteni arról, amikor a káosz kitört. Leginkább szerintem akkor kezdődött a legnagyobb probléma, amikor egy ilyen kerti bútort, egy kerti kanapét hozott a közönség egészen az elejére, de a Travis Scotthoz elég közel. Nem tudom, mi volt ez a terv, hogy éppen hozzávágják, vagy nem tudom, mi lesz. És folyamatosan nyomult előre a közönség. Mindenki próbált előre nyomulni, mert ehhez szoktak hozzá, hogy Travis Scott, akkor ezt most mindenkinek látni kell.
0: Oké, tehát mindenki előre nyomult. Sokan voltak, plusz egy kanapé elindult a tömegen keresztül. Ettől azért még nem szarom össze magam, ugye, mekkora botrány van.
3: Igen, ettől még nem, de viszont annyira nyomultak előre, hogy a kordon szétnyomta az embereket, tehát az előlévő kordon. 8. percnél, mivel ugye Travis koncertje tényleg 12-13 percig tartott, jöttek be a biztonsági emberek, szedték ki a kanapét nyilván, iszonyat erőfeszítésekkel szedték ki az embereket. Látszott, hogy némelyiknek szerintem jobban fájt a kiszedés, mint az ottlevés, tényleg annyira próbálták menteni a helyzetet, ami szerintem jó volt, tehát hogy abszolút jól próbálták menteni, ennyi.
1: Volt egy olyan pont, ahol egyébként fennállt annak a lehetőség, hogy ez a tömeg feljut a színpadra, tehát hogy mondjuk megjelentek ott a biztonságiak, vagy bárki, akik menekítették a Travist?
3: Igen, tehát őt vitték ki elsőnek, de szerintem inkább nem is a biztonsági tehát, hanem a stábja. A stábja érezte azt, hogy jó, akkor menjünk. Konkrétan a szám közepénél. Ugye a legnagyobb jelenlegi szám, ez a Find, ez volt a legnagyobb megőrülés középpontjában, és pont ekkor szakadt meg igazából az egész, amikor ő fölment, tehát fölállt a DJ pultra, és onnantól kezdve még jobban tömörült előre a közönség. Lejött a DJ pultról, és nem tudom, szerintem egy perc se telt el, és akkor kapucni föl, mint ahogy a fellépése felénél, és ment le.
2: És eltűnt. Azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg Gordon Ramsay nem lett volna egy megoldás erre a helyzetre.
0: Volt Gordon Ramsay, de sok hasznunk nem volt belőle. Azt is írták ugye, hogy mentő volt a helyszínen. Na most csak szeretném rendezni, vagy szólni, hogy egy ekkora rendezvényen kell, hogy legyen mentő. Lett valaki annyira rosszul, hogy a mentőknek be kellett avatkozni? Talán egy ember, ugye?
3: Én oldalt láttam, vagyis hátul tulajdonképpen, hogy alapból sok mindenkit ellátottak, igen. Tehát, hogy ellátásra szorultak, mentői ellátásra.
2: De azok, akik ott sérültek meg, vagy pedig csak akik várólistások így a kórházokban, és ezért kiasználtak a lehetőséget.
0: Gyorsan megoldják ezt a dolgot.
1: Akkor műtétet szeretnék, ha lehet.
3: Szerintem igen, voltak ott is olyanok, például hölgyek, akiknek szerintem rosszabbul esett, mint a fiúknak, erősebb alkatú fiúknak, akiket kirángattak szintén a lányokat, nem is tudom, hogy élték túl jó formán, tehát ez tényleg nagyon durva volt, ilyen könnyű testű lányoknak ott nem tudtak érvényesülni.
1: Ugye ugye azt írják, hogy nem csak Kerti Bortor volt a tömegben, hanem volt egy asztal is üveglappal, az már a Pogány indulónál ripityára tört, mikor egy srác mellettem ráesett pogó közben. Tehát, hogy valószínűleg jött azért már az elejétől kezdve úgy voltak ilyen villongások, és igen, egy ponton azt attól féltek, hogy ebből nagyobb balhé lesz. Egyszerűen nagyon megérták, igen.
0: Jó, de a két magyar előadó akkor azért jó bulit nyomot kitettek tisztességgel. Nagyon. Oké, Travis Scott meg így járt. Egyébként itt írja valaki, hogy lemondta az olaszországi fellépését is biztonsági okokból. Fél ez a fiú.
2: Hát fél a fiú, meg az olaszok azért tudjuk milyenek.
0: A kemények. Ádám, köszönjük szépen, hogy elmondtad így a közönség részéről a dolgot. Mi mindjárt fölhívjuk Horváth Rolandot a szervezők részéről, mert egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, ugye? És akkor ő is elmondhatja
2: a véleményét. Én is hoztam szakértőt, amúgy csak mondanám neked.
0: Akkor őt is fölhívjuk. Jó, úgyhogy köszönjük felhívjuk. Ádám, köszönjük.
3: Nagyon szívesen, sziasztok.
0: Mivel mi egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, itt van velünk Horváth Roland a koncertpromótól. Hello Roland, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Akihez van néhány kérdésünk. Na, hát egyrészt azt hogy gondoltátok, hogy ezen az estén egy ilyen 3500 fős helyre rakjátok ezt a három óriási előadót?
3: Először is a helyszín az 8000 fő, és a Barbanegra kapacitása 8000, nem pedig 3500. Mi 3500-ért adtunk el, pont a biztonsági előírások miatt, mivel ismerjük az előadót, és tudjuk, hogy milyen szituációk szoktak kialakulni a koncertjén.
0: De már nem az van, hogy a kinti helyszínnel együtt, tehát a kinti...
3: De ki volt itt kompletten az egész helyszín.
0: Na jó, de várjám át, ki az Isten akar kint lenni egy koncerten, amikor az előadó meg benn van?
3: Hát persze, de amikor egy említett Travis Scott koncerten, nézd meg, mi történt az Astroworldön pár évvel ezelőtt, ahol 50 ezer ember volt jelen, és 10 ember halt meg egy Travis Scott koncerten, és ezért vált híressé a médiában, és több jogi ügy van ellene a nemzetközi promóterek által, és szerintem ezek még nincsenek is tisztázva, és több olyan eset volt, amikor letartóztatták a Travis az elmúlt 10 évben.
0: Aha, igen, ezt
3: milyen vibe-ot generált a partiain.
0: Jó, tehát
3: akkor... nem egy sima koncert volt. Ez egy Hosted by Travis Scott eseményként lett meghirdetve, és hogy egyébként nagyon sokan bele fognak futni a mai nap folyamán. Tegnap este Isztambulban ugyanezt a partit letolta, ugyanilyen vibe-bal, 2500 ember volt jelen, és egy török minimálbérrel egyenértékű török líráért adták a normál belépőjéket, és 1 millió forinttal egyenértékű líráért a VIP jegyeket. Mi ennek a negyede, ötödéért árultuk a jegyeket, ott 50 ezeren regisztráltak be, és 2500-an lehettek ott. Figyeljetek, ha egy horrorfilmre beszéljét, akkor ne egy farkasházirékre és a tintanyúra számítsunk már.
0: Ami jó, ugye, csak nem ez. Igen.
3: Abszolút.
0: Én ezt elmondtam az elején, hogy én nem gondolom, hogy az 50 ezer forint egy három ilyen előadóért sok lenne.
2: Én tehát, még nem hogy... gondolom, hogy a farkasházirékre nem kevésbé veszélyes.
1: Nem voltál még tintanyúr koncerten, jó?
2: Nem voltál
1: még elszabadulnak az avisok, jó?
0: Nevében is benne van, hogy farkasházi, hát érted? Már csak veszélyes lehet. Tehát én nem gondolom, hogy az 50 ezer forinton bárki kiakadni, de akkor ezek szerintem már kaptál ilyen visszajelzést, hogy sok volt, drága volt a
3: bevétel. Abszolút, nagyon sok visszajelzés érkezett, illetve arra is, hogy az MC Kemon miért dumált bele a DJ szettekbe, mivel megkértük, hogy tájékoztassa a közönséget, hogy a Travis alatt is mindenki maradjon a lehető legnyugodtabb, hogy ne alakulhasson ki olyan szituáció, ami már máshol megtörtént. Rómában 1,3-es magnitúdú földrengés generált az 55 ember, aki ugrált 2023-ban. Napokon keresztül 18-as karika miatt panaszkodtak nekünk az érdeklődők, pontosan ezért terveztük a 18-as karikát.
0: Aha, tehát nem engedtétek be a 18-as
3: karikát. És dupla a biztonsági szolgálattal, és dupla mentőszolgálattal készültünk az eseményre.
0: Oké, Roland, nehogy megver bennünket, nyugi, mi csak beszélgetünk.
2: Roland, ezt megállapodban adták hallgatók.
0: Egy picit
3: olyan rossz nézni, hogy másnap reggel felébredsz, és elárasztja a social médiát a töménytelen mennyiségű pozitív komment, aztán lejön a sajtóba azt, hogy mi nem úgy volt, pedig úgy volt.
0: Aha, na az összetört üvegasztal, a bekerült kerti bútor, a töménytelen füst, ami miatt nem lehetett látni rendesen, ezek se validak?
3: A füst valid, a sötét környezet valid, és ez mind a Travis Scott menedzsmentjének a kérésére történt. Megérkeztek a helyszínre, túrmenedzser körbejárt, kiúzta a hűtőket, lekapcsolta a fényeket, a VIP-ba kiúzta még a pénztárgépet is, úgyhogy fél óráig le kellett állítanunk a VIP-t, mire helyre tudott állni a rendszer, és tudták az italszolgáltást folytatni. Szóval ez a környezet, amit ott tapasztaltak az emberek, ez mind a Travis saját kreatív koncepciója.
0: Figyelj csak, meddig engedhet egy szervező ebben, amikor ugye te megrajzoltatok mindent, kitaláltatok mindent, és a Travis Scott meg a menedzsmentje azt mondta, hogy ez így nem jó. Ilyenkor neked ezt mindet el kell fogadnod? Nem mondhatod azt, hogy figyelj haver, ezt nem lehet megcsinálni?
3: Hát ilyenkor általában szokott lenni a válasz, hogy move it, otherwise no show.
0: Aha, igen, tehát meg kell csinálni, hogy egyébként nem jövünk, kapjátok be. Ez egy szabad fordítás volt.
3: És ez többször elhangzott a nap folyamán.
1: Travis Scottot hogyan lehet, hogy is mondjam, becsápítani egy ilyen koncertre? Tehát, hogy mi volt a deal?
3: Ez úgy volt, hogy múlt héten, pénteken reggel az egyik ügynök barátom, akivel szoktunk együtt dolgozni, írt, hogy jön a Travis a BL-nek a BL döntőt megnézni, nincs kedvünk neki megszervezni a partiát, mert most éppen hatnizik itt Európában, meg Törökországban, és szeretne a meccs után lemenni bulizni egyet magának, meg gondolom felvenni egy kis túlszex vagásit. Aztán mondtuk, hogy miért is, nem igazán a mi műfajunk, mert nem ehhez a műfajba vagyunk szokva.
1: Tintanyúlhoz,
3: meg Sarah Brightman-től kezdve André Rion átszervezünk általában crossover koncerteket, ez a műfaj tőlem is igazán távol áll, de a csapat azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ugorjunk rá, csináljuk meg, elkezdtük szervezni, elsőnek az MTK sportkomplexumba akartuk szervezni a rendezvény pénteken. Közölték, hogy PSG szurkolók miatt nem lesz elérhető a helyszín számunkra, de ez vasárnap érkezett meg az információ. Hétfőn dőlt el, hogy ez a Barba Negrába fog tudni megvalósulni. És kedden kijöttünk a bejelentésre, és szerdán elindítottuk egy értékesítést. És volt rá egy 3 napunk.
0: Tehát, hogy viszonylag gyorsan kellett lezavarni ezt az egészet.
3: Nagyon gyorsan. Aha. Nagyon-nagyon gyorsan. És a csapat, amit mögé tett, az eszméletlen munka volt az elmúlt hét.
0: Tehát te úgy ítéled meg szervezőként, hogy ez nem volt veszélyesebb semmivel,
3: nem.
0: Másik ilyen jellegű rendezvény.
3: Nem. Mi felkészültünk. A mi részünkről biztonságtechnikailag minden szabálynak megfelelően mi felkészültünk. Ez Travis Scott. Erről szól. Bárki felmegy social médiájára, beüdöd a TikTokon, ugyanilyen videókat fogsz látni. A fesztiváljain is, ami sima koncert, ez egy más koncepció. Most ugyanezt megcsinálja ma este Izmirben. Ahogy én láttam, hogy Magyarország legismertebb előadó influencerei mind jól érezték magukat a
2: hosszék alapján. Ezt most ki fogjuk meríteni, ne aggódjál, mindjárt Hugh Dennis-t, aki ott volt szintén a VIP-ban, azt majd megmondja nekünk.
3: Na, nagyon kíváncsi, hogy mit mondanak.
2: Láttad őt esetleg üvöltve, hány csak még miért felhívjuk? Volt valami, amire kitérhetünk?
3: Sajnos nem.
2: Na jó, mindegy, akkor ezt most ki kell nyomozzuk. Ez van.
0: Roland, köszönjük szépen, hogy szervezőként megszólaltál. Van vehemencia benned, haver, az biztos.
2: Egy citromfűteát javaslok, és kevésbé monyókás előadókat.
0: Köszönjük, szevasz!
3: Köszönjük szépen, köszönjük, sziasztok!
0: Mit is mondhatott volna, ugye ilyenkor ezt szokott jönni, hogy szervezőként, igen, hogy mindent megcsináltak.
2: Nem gondoltuk annyira.
0: Nézd, abban igaza van, hogy ez a csávó, ez a botrányaitól hangos. Tehát ezt azért lehetett tudni, hogy ez ilyen lesz.
2: Az igazi botrányokra vagyunk kíváncsiak, Feri.
0: És azt szerinted az az ember, aki már itt várakozik.
2: Így van. A szakértőnket kapcsoljuk. Bejutott egyáltalán? A 11. kerületben, egyenesen.
0: Deris, hello, jó reggelt!
4: A szép jó reggel, gyerekek. Mi a helyzet?
0: Képzeld el, hogy nem UFO-val kapcsolatosan hívunk, pedig azt tudjuk, hogy az nagyon megy az a rész. De állítólag te ott voltál a Barba Negrában ezen a koncerten.
4: Ott voltam. Figyelj, elmondom nektek, nagyon nagy, a legnagyobb probléma az volt, hogy a gintonikus pohárban 4 kocka helyett 3-at adtak. Én a vinden voltam, onnan fentről semmit nem éreztünk, nem érzékeltünk. A rákfarokhoz nem volt annyi szósz, ennyi, tehát ezek voltak ide a legnagyobb problémák.
2: Igen, már is a 12 perc, ez jó volt? Élete 12 perce volt, Denis?
4: Én megmondom össze, hogy én nagyon nagy Travis-fan vagyok, és az volt, hogy eleve órákat késett, ahogy így a időérzékem kicsit elcsúszott, de próbáltam felmérni.
2: Biztos a 3 napon miatt tűntek.
4: Igen, az mivel furcsa volt, de hogy utána az volt, hogy egyszer csak megjelent a színpadon, és tele nyomták füsttel az egészet, egy kapusztiba érkezett, tehát akár még lehet, hogy más is lehetett volna.
2: Nem lehet, hogy ezt te voltál?
4: De hogy nagyon nem is látszott, hátulról látszott az ember, amikor eltolt, nem tudom, 4 számot, akkor tényleg úgy ott teljesen felrobbant a hely, tehát hát elnyomott, eltátogta szerintem a saját számaira tulajdonképpen, és akkor ilyen 10-11 perc után el is tűnt.
2: Tehát aki elment pisilni mondjuk az elején, akkor annak annyi volt, nem?
4: Az konkrétan igen.
0: Sorvány.
4: Tehát, hogy ez tényleg 10 perc volt.
0: akartam kérdezni, hogy hogy kerültél te a VIP-ba, de itt a hallgatók, nem a hallgatók megírták, hogy banánpárlatot kóstoltattál.
4: Ja, igen, itt van egy promóció.
2: Mini szoknyában. Ugye már, de visszatérjünk a lényegre, milyen mocskos dolgok voltak a VIP-ban, kikkel bulisztál, mi történt?
4: Ezen a távon előszületően nem kapcsolatban.
2: Mindenki
4: akar. Teljesen kultúrál brigád volt, ugye, zenészek, sportolók, teljesen tök jó el voltunk.
2: Csókolóztál valakivel?
4: Nem, hát a feleségem, mert de aznap délután, de ő most nem volt.
0: Mert azért estére nem vitted magaddal, mi?
4: Estére nem. Sikerült egy 7-5-re hazaérnem, igen, és akkor 7-8-kor már mehettem amúgy gyereknapra a körhintás út, hogy én igazából tegnap voltak nagyobb problémáim, de hogy teljesen jó volt, és mert ahogy mondtam, a srácos hallottam ezt a szervezőt, hogy ez tényleg egy ilyen iszonyat botrányú is, és hogy ez mindenhol ezt tolja. Igen, ez nehéz lehetett lentről ugye, hogy tényleg ott várják a nagy formát, és akkor nem sokat szerepelt, de igen,
2: akkor téged nem ért ez csalódásként? Fel voltál készülve arra, hogy csalódást fogunk neked okozni?
0: Hát meg a rákvarokért ment az megbolt.
4: Koncertje volt.
2: Betettek neki egy Travis Scott CD-t, és akkor elbújszkodtak.
4: Igen. Én nagyon értem, én nagyon jól éreztem ott magam.
2: Dennis, azt mondja, nekem, hogy a Beethoven szerinted ezt Bartelba csinálta, vagy van valami? Én együtt működöm.
0: De ő helikopterezésért csinálta.
2: Ez annyira durva, hogy helikopterre hozták, de oda szállt le oda a kocsit mellé, vagy nem, hol tették le?
4: De nem, én akkor nem, én később érkeztünk, de hát a hofi nagyban van, ő is nagyban van. Meg nyilván nekik ez nagyon nagy lesz lehetett a fogánya, hogy azért a Travis-en egy színpadon, épp hogyha nem is ugyanabban az időben. De figyelj, maga szerintem a hangulat az tényleg jó volt. Ők letolták, kimaxolták, szépen megcsinálták, aztán igen, Travis meg egy nettó 9,5 perc után én hazament.
0: A másik két koncert az jó volt, nem?
4: Igen. A fogána csak a végére értünk oda, de Beethoven, meg végig ott voltunk, és jót adott, meg szerették. Úgyhogy igazából összességében tényleg gyerekek, nem tudok rosszat mondani ez a helyzet.
1: Vannak egy kompromitáló felvételek a telefonodon, amire másnap reggel csodálkoztál rá?
4: Hát vannak, de régről inkább.
2: Ezek inkább a Parácsosvári Dumafület Fesztiválon vannak.
1: Vannak-e kompromitáló felvételek Eszterről?
0: Igen, de azt nem lehet megmutatni. Jó, Dennis, hát azt most már tudjuk, hogy a VIP-ban az élet szép. Köszönjük szépen.
4: És a Parácsosvári üveget ágatni.
0: El lehet, nagy nehezen. Jó van. Na, békén hagyunk, pihengessé szépen. Jó?
2: Hát, hogy vissza saját magad, hogy szét, hello.
0: Vissza, mert még baj van. Szevasz, hello.

Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében. Nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A Megvár diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadisírkarban tartó programjához. A diákok közös összefogással a debreceni köztemető 15/3-as parcelláját gondozták, ahol az 1944. június 2-ai debreceni bombázás áldozatai nyugszanak. Az amerikai támadás Magyarország egyik legsúlyosabb légi csapása volt, ami a Megvárt akkori épületét is érintette. De a Megvár történetének ehhez a parcellához egy másik tragikus eseménye is kötődik. Az iskola 1944-es szeptember 1-i bombázásakor vesztette életét az intézmény egyik tanára, Olá István, aki két diákját védve halt, hősi halált. A Podmanicki díjas debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület és az Adjátok vissza a hegyeimet alapítvány június 3-án szerdán 19 órától Trianonról tart megemlékezést a Magyar Fájdalom szobránál, de a program része lesz a koszorúzás a 3. Honvéd gyalogezred emléktáblájánál, ahol Csákvári Sándor történész tart megemlékezést. Jelentősen nőtt a rollerbalesetek száma Debrecenben. 2024-ben

súlyosnak minősült. A leggyakoribbak a felső végtagi törések voltak, de koponya, lábszál és egyéb csonttörések is előfordultak. A klinika tájékoztatása szerint a 665 sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, más védőfelszerelést pedig egyetlen esetben sem dokumentáltak. Változóan felhős az ég Debrecen fölött, és az előrejelzések szerint délelőtt többször is előfordulhat még kisebb zápor. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő. Délután lassan teljesen felszakadozik a

0: Nagy, ha várjatok. Itt vagyunk 6 óra után 17 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, jó reggelt. Hello,
1: Felix,
0: jó reggelt. Hello, Bello. Igen, itt nagyon fel vannak hangosítva a fülesek, gyerekek. Ez, itt valószínűleg DJ-k ültek, vagy dolgoztak, hogy valami volt, de ez
2: erős. Itt DJ-k ültek.
0: Valódi DJ-k.
2: Itt DJ-k ültek. Érezzük az illatukat.
0: Igen. Már csak 17 nap, 19 óra, 43 perc, és nyári szünet, köszönjük szépen, ez 200 valamennyiről indult, és 17 nap lett, gyerekek, így állunk jelen pillanatban. Mi a helyzet Lackóval, hol? Hát, érkezik,
2: ez
0: jobban van?
2: Ez én vagyok.
0: Hol, sehol?
2: Sehol.
0: Gyulgad?
2: Nem tudom, tudja, hogy bejön van.
1: Volt. Hát szerintem mi ki tudja számolni, és ha tegnap nem ő volt, akkor várjál csak, akkor ma se él leszek.
2: Én komolyan aggódom a Laci miatt, hogy az éles stílus, amire tetsz, aki elrabolja.
0: Itt van Lackó, megértő is.
1: Bárkinek szüksége lenne Lászlóra.
2: Nekem nem szüksége lenne Lászlóra
1: hát,
2: például.
1: Igen. De otthon azért nem kéne.
2: Hát miért ne kéne, Lackó? Az a legfontosabb tulajdonság egy otthonnak, hogy van benne egy Laci.
0: Igen, de megjött itt van, úgyhogy teljes a brigád, gyerekek. 268, innen indultunk, így van. Kaptuk SMS-ben.
1: Ja, megírta azt is.
0: A javítás 268, így Zsülci, van.
2: Hozzá nekem létszik zsírtalanított az egeremre, mert valaki egy pizzát elfogyasztott az étteste, úgy látom.
0: Durva a dolog, ami van? Igen?
2: Nem tudom, ki csinálja, random, itt szokott ülni valaki, aki kis zsíros kezével. És szerintem, hogy esznek, vagy ilyesmi.
1: Hát megéhezik éjszaka az ember, érted munka közben.
2: Értem, ez kicsúszik a kezembe az egér.
1: Gyere, Zsül, takaríts!
2: Bocsánat, köszönöm. Na mi van, apa? Nagyon izében vagy.
1: Mi a csendben vagy?
2: Kifáradtál?
0: Sűrű a dolog, ja.
2: Én szeretem, amikor Balázs úgy csinálják meg, mint hogyha egy budai építési vállalkozónak lenne a legkisebb fia. Tudod, hogy beleszületett a jóba. Beszélhetett jóban, látszik rajta, hogy a púrusaiban is pénz van, nézd meg.
1: Tudja viselni?
2: Így van.
1: Tudja viselni a fiú?
2: Sűrű, jól kinéző frizurák.
1: De most mi a 3000 fontos felsőjére gondolsz?
0: Mi a durva ilyen?
2: Az összkép, a napbarikot,
0: semmisőbudások, Az alap. Ez a szakáll, ez most megmarad, úgy döntöttem. Csak fazonra van vágva, úgyhogy a forgatáson így marad. Meghagyjuk ilyen.
1: Nem szóltak érte?
0: Nem, mondták, hogy maradjon. Kérték külön, hogy maradjon, úgyhogy ja, így marad. Talán ez lehet nektek egy kicsit furcsa. Meg azt, hogy itt vagyok, ugye nyerőt forgatok ez a net, nem nagy titok igazából. Utolsó évad, úgyhogy...
1: Jó párok, nagy sztorik, nagy élvezet!
0: És forgatunk nyerőt is. És emellett forgatunk nyerőpárost is.
1: Csinálgatjuk, rakjuk össze.
2: Én szerintem nyerőpárosban azt, hogy vannak benne feladatok, amikor így igazán kimozgatjátok őket a komfortzónájukból.
0: Volt, tegnap már voltak feladatok, ez még ilyen csoportos.
2: A bányában ott voltatok?
0: Nem a bányában vagyunk, és ez nekem nagy színfájdalmam. Nem a bányában vagyunk.
2: A bányában kiraktak
0: minket, másfél évre lezárták a bányát.
2: Amíg az anyagiakat nem rendezik, vagy
0: nem, kézzel, hogy
2: odaadták.
0: A Dűne 2-nek, vagy Dűne 3-nak odaadták valami sok pénzért a bányát, és azok egy vagy másfél évre le is foglalták az egészet.
1: Másfél évig forgatnak egy filmet.
0: Csak lefoglalták, és majd jönnek.
1: Ja, hogy majd jönnek.
0: És készenléti díjat is fizetnek, és addig megberendezik, és aztán napi forgatási díjat is. Szóval, hogy kiraktak minket a bányából, úgyhogy ez nekem nagyon fáj.
2: Ha ezt tudom, hogy egy bányában ennyi pénz van, hogy nem csinálsz benne semmit, és csak ha jönnek majd az RTL klubosok, meg a dűnések.
1: Hát ilyen bányaügyből nagyon sok osztalékot vesznek ki emberek.
2: Hogy az fut?
1: Úgy szerintem jó biznisz, ahogy most olvastam.
2: De vennék egy aprócska bányát, mondjuk egy nem olyan nagyot. Egy légópince és egy bánya közti
1: egy
2: bányát.
1: Egy kis bányát, igen.
2: És hogy akkor már például tagja leszek a bányának követségnek?
1: Szerintem nem, azért ahhoz nagyobbat kell ugrani.
2: Karácsonyi bulikra már kívülnek azért
1: kell lennie. Volt főnökséghez.
2: De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szűk piac. Vannak mondjuk ketten rajta, vagy hárman. És akkor, hogy akkor megérkeznék, akkor ez csak számítana, nem? Vagy,
1: Harmadiknak?
2: Harmadiknak, igen. Na jó, mindegy, körülnézzek.
0: Nem értem, miről van szó, de nem baj, én addig esetben csak dolgoztam, nem. Hogy mi a helyzet, hogy felvegyem itten a fonalat. Mi volt tegnap? Jó volt? Ügyesek voltatok? Rendben volt?
1: Én élveztem, jó
0: két
1: volt
0: csaj, a két jó csajjal. Kémia.
1: Igen, jó volt.
0: Szexi hétfővel indultunk?
1: Két annyira nem lett szexi, hogy... Amennyire számítottam, megírtam a közös csoportba, hogy régi álmom két tővel csinálni egyszerre a rádióműsort, úgyhogy de jó volt, ügyesek voltak, aranyosak.
0: Jól van.
2: Én már abban a korban vagyok, én már csak nézem, hogy a másik kettő király.
0: Az is elég.
1: Az a baj, hogy én is ebben a korban vagyok.
2: Most akkor kinézés ki, akkor jól is kell csinálni, meg nézzük ezzel.
1: De látod, hiányoztál az embereknek, megjöttél te nyomorék.
0: Na látod, köszönöm szépen, ezt még nem láttam, de nagyon kedves, ez jól esik, igen. Azért valaki, hogy tegnap kirakott a Trollfoci vasárnap egy kommentet, látom rólam egy kommentet a Trollfoci, és valaki aláírta, hogy látom, még frusztráltak vagytok, mert Balázs azt mondta, hogy nem sok értelme volt leírni benneteket a BL döntővel kapcsolatban. Többen lájkolták, törölték a kommentet, plusz letiltottak az oldalról. Úgy látszik, nem bírják a kritikát. Igen.
2: Újszerű információ számodra, hogy nem bírják a kritikát, mert én ezt azért már régóta tudom róla.
0: Hogy a Trollfocisok nem bírják a kritikát? Tényleg?
2: Igen,
1: de olyan aranyosok voltak, mikor hívtuk őket.
0: Hát nem? Sok információ nem volt abban,
1: hogy hívtuk őket. Nem volt, de egyébként meg régebben meg ilyen jókat rötyögtünk.
0: Aha, annyi, hogy ne focival kapcsolatban kell őket hívni.
1: Jó, akkor... mi is tévedhetünk.
0: Persze, de nincs ez a baj, tehát semmi baj, teljesen jó, srácok. Érdemi információt ne várjál tőlük nagyon focival kapcsolatban, de teljesen jó, tehát hogy nincs ez a baj, meg szeretjük őket, ritkábban fogjuk őket hívni. Ennyi.
2: Nem? Vagy hívjuk fel őket most is, kérdezik,
0: igen, hogy miért vannak? Igen, hogy vagy a baj? Mi a helyzet, hogy vagytok, és tudtok-e valamit a kézilabdáról?
2: Miért vagytok olyan mocsosok? Na, gyere.
0: Ollózás sajnos nem volt tegnap, de leszámítva jók voltak a lányok, ez Barnabás. Barnabás
2: küldte meg. Nem volt ollózás.
1: Azért nem mondtuk.
2: Negyed órán keresztül nyújtottam, hogy tudjak ez az apró lányal ollózni, ezt most meg már mindegy.
0: Igen, igen. Balázsra küldöm a napi motivációt, mert tudom, hogy szereti, mosolyog, büszke vagyok rád, ez a nap miattad kelt ma fel. Igen, ez ugye a pénteki adásunkban a kispolgári jótékonykodás néven elhíresült táblatartásos álmokfutásunk és röhögésünk. Szóval, hogy szerették ezt így tegnap, azt látom az SMS falon.
1: Nem igazából. Biztos volt, aki nem szerette, tudod, ez mindig más.
0: Ez benne van, ezt nem, mert ezt nem kezdve.
1: Nem tudunk olyat csinálni, mint veled, ennyi.
2: Azt mondják, hogy tök jól el voltunk, ezt te meg a két lány.
1: Picsogtam, vagy mi? Mondja, blézzel.
2: Nem tudom, Feri, ezt is miért veszed magadra, érted?
0: Így van, abszolút.
1: Jól még
0: van.
1: Azt lehet ilyenkor csinálni, hogy petíciót nyújtotok be, hogyha nincs a Balázs, akkor mi se legyünk. Mi ezt tök szívesen megcsináljuk.
0: Az a durva, elmondom nektek, én fél nyolcig hallgattak, és jó volt, és lesz egy pár ilyen akkor.
2: Tehát, hogy ennek fényében a héten már nem találkozunk.
0: Sokkal jobban lehoztátok.
1: Mi van? Most egy csomó a szabadságra mennek mindenki. Csak Laci, mi fogunk itt ketten állni, meg az Annácska, meg a Zsül.
0: Én megszoktam, hogy bárki lesz. Hiányzik, én mindig vagyok. Ugye, vagy te mész, vagy Eszter nincs, vagy Juli van. Tehát valaki van, vagy dolgotokat, de én mindig vagyok. És itt ebben hallgattam, és azt mondtam, hogy fuck.
1: Elmegy ez.
0: Ez jó. Működik. Fél nyolcig tudtam hallgatni, utána nekem is forgatásom volt, és mondta, hogy ez jó. Tehát ez jó, gyerekek. Úgyhogy akkor jelezném a napokat. Jó?
1: Csütörtök és péntek már most, nem?
2: Örülök, hogy végre szentehetek egy nagyobb adásidőt a menopauzának, mert szerintem itt az idén beszéljünk a komolyabb témákról. És így az egész elmenne egy olyan, hogy itt ülne rettegve Feri a sarokban, tudod, hogy kötés, kötésmintát között.
1: Igen, hogy igen. Ilyen sztorik jönnek igen. Még.
2: Ma DIY-ozunk, Feri, kursolj!
1: Csinálom,
2: ragasz! Ragasz és legyetlen!
1: És work tanfolyam élőben.
2: Így van, így van. Majd nagyon sok Facebook élő fog adni, ahogy Feri várja össze a patchwork darabokat.
0: Jól teszitek. Hétvégén Kinizsi 100-as teljesítmény volt. 24 óra alatt 100 kilométer. Igazi kapuzárásos program. Titeket nem érdekel, én megcsináltam, mire
2: megtalál. Tudod, mikor tudnék menni 24 óra 100 kilométert? Hogyha fennakadnék egy kamionnak a rácsán, a hűtőrácsán, akkor tudnék menni 24 óra 100 kilométert.
0: Nem is értem azt. Ez nem nekünk van kitalálva.
2: De akkor az tulajdonképpen futás.
1: Hát erős gyaloglás.
0: Erős séta.
1: Hát erős sétával nem tud lehozni.
0: Hát menj, ez 5 km per óra valahogy így jön ki, nem?
1: Igen, igen, mondjuk keresztül... akkor igen, nem. Akkor benne vagy. Ja.
2: De akkor az lefelé menet van,
0: le is fölfele.
2: És üldöznek.
1: Igen, és gurítanak.
2: Üldözve gurítanak, igen. Ezt tudom elképzelni. De én akkor a végén, hát nem tudom.
0: Én se érzem, megmondom őszintén, sok minden vonz, mint helyszín, meg utazás, de a Kinizsi 100 az nincs az első 500 között, ami úgy vonzana, hogy én ott erőltetett tempóban lesételek 100 kilométert. Mi az Istennek?
1: Majd 50 fölött jönni fog az, jönni fog.
0: Jönni fog, persze. Jönni fog, 50 fölött jön a vágy, hogy lesétáljak.
2: Hamarabb fogunk opossumokat tenyészteni, szerintem, de ezt megcsinálni, viszont küldjön egy képet a vádlidról. Így utána, előtte-utána. Hogy néz ki? 100 km után a vádlid.
1: Hát meg a körmeid, meg a lábad, meg a... Na.
2: Hát nem a körmém megy.
0: Minden, az hát, leesik, le is tud esni, persze.
2: De 100 km már elég neki?
1: Elég. Az, hogy lehet. Szerintem igen.
2: Jó, akkor beszéljünk már a körömnek az evolúciós hátteréről.
1: Leesés és kinövés.
2: Jó, de mi dolga van akkor a lábúj körömnek? Neki mi a funkciója? Azon kívül, hogy az első nagyobb igénybevételni elhagyja a hajót.
1: Kapaszkodik. Addig.
2: Miben?
1: Hát te kapaszkodsz vele.
2: A körmöd, de?
1: Igen. Aha, a cipőbe.
2: Nem azon kívül, hogyha kicsit hosszabb meg tudod karmolni vele a másikat a paphan alatt, az
0: sok értelme valójában nincsen, igen.
1: Nem, ha belerugsz a izébe az ágysarkába, tud tompítani, ha elég
2: azt
1: nagy.
2: Azt én is sarokkal csinálom.
1: Igen? Ügyes vagy. Nem tudom, tényleg mi értelme van?
2: Mi értelme van a lábukörömnek?
0: Akkor a körmödön miért? Tehát a kezeden mi ugyanaz? Tehát, hogy ott sincs funkció, lent sincs funkció.
2: De
1: a körmödet igen, mert azt egy csomó mindenre jó.
0: Hát gondolom, ez ilyen evolúciós, hogy karmolják, kapaszkodjál, megvéd magad valami ilyesmi, nem? Mint az állatoknál, hogy azért valamiféle ilyen állatból jövő kis szösszeretot még ott maradt a kezeden.
2: De az hogy van, hogy a konstrukció is rossz. Mert amint egy kicsit elkezd nőni, csak bajok vannak belőle. Vagy fájdalmat okoz neked, vagy másnak okozol fájdalmat, vagy eldeformálódik a cipő miatt, vagy bármi miatt. Hogy, vagy akkor, ha meg nem lenne cipőnk, és mondjuk túl nőne, mert mondjuk nem tudnánk, hogy kell levágni, akkor majd túl hosszú lenne.
1: Tehát, de hát a körül mindenféleképpen szar.
0: Annak semmi értelme.
1: Semmi levele.
0: Ja, igen,
2: jó,
0: igen, igen.
2: Ezt fel fogom terjeszteni.
0: Igen. Kovászos ubi, motorozás, konditerem, főzés, kinizsi száz, a férfi evolúciója. Ugye múlt héten megbeszéltük, mitől van kapuzárásod, és milyen jelei vannak, és ott benne volt a kovászos uborka is egyébként, meg a főzés is. Úgyhogy ez van. Ja, erről meg ezt megdumáltuk. Otti tegnap szivárogtatott pár infót, így van, ez itt igaz, posztoltunk, úgyhogy érdemes ezeket majd követni, megfigyelni. Hogy milyen útvonalak nyílnak meg, hánykor van kapunyítás, elhangzott egy-két fontos információ. Tehát a 8-ával kapcsolatban, gyerekek.
2: Reggel 9-től már gyülekezhettek.
0: Így van.
2: A hét megállóban. Egynapos hideg élelemmel.
0: Egynapos hideg élelemmel.
2: 50 faktoros naptelje.
0: Így van. Csak jó, tökéletesen jól mondod.
2: Igen.
0: Be lehet menni már a szigetre jókorán, érdemes is. Térképek lesznek majd rajzolva. BKK-t hívjuk, gyerekek, úgyhogy elhangzott egy-két fontos info. Igen, tehát ez a 7 órás érkezés, ez 10-es bejutás, ezt én mondtam. 2-kor kapunyítás, másik híd is megnyílik, nem csak a K-híd, ott is be lehet jönni. Az egy nagyobb séta, a check-in rendszer lesz majd, úgyhogy sok-sok minden. Igen, ez egy hatósági előírás, hogy bizonyos tömeg fölött már be kell csekkolnod előre online.
1: Tehát ne próbáljunk meg becsempészni semmit?
0: Ne is nagyon próbáljátok meg, nem is tudtok bemenni sima jeggyel, hanem neked előre ezt el kell végezned, illetve a városban lesznek majd bizonyos pontok, ahol oda tudsz menni, a suta vagy, és akkor ott becsekkolnak téged.
1: Mi a városban, ez olyan, mint amikor a szigetre árulták a jegyet a Deák téren.
0: Ez olyan.
1: Mi ez a DJ? Mi lett ebből,
0: ez
1: gyerekek?
0: Olyan. Itt BKK sűrítések vannak, és nagy bajok egyelőre, úgyhogy igen, a városban lesznek felállítva pontok, ahol el tudsz menni jegyedet beélesíteni, ha nem tudod megcsinálni egyedül.
2: Jó, én a Batthyány fogok várni rátok, gyertek, majd élesítem a jegyet, lesz nám slag, melegetek van, leslagozlak.
1: Leslagolsz, aztán megyünk együtt a buliba.
2: Olyan jó lesz, azért lesz nagyon jó, mert már érzem, hogy jó idő lesz, és az, annál semmi sem szebb, mint az első sziget illat megcsap. A tojtojok és a porszaga.
0: Igen.
2: Az életnek az a savaporsa.
0: Az lesz, gyerekek. Megyünk, jó? Kapunyítási Páni 14, így van, viszont Zsülci integet, úgyhogy hírek, reklám, mindenféle dolog, és aztán jövünk már is vissza. Itt vagyunk nem sokára.

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokban rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: szerencsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
9: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
10: G-A-E-C-O-O. G-Co. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új G-Co 5 és G-Co 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. G-Co. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. G-Co.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén először csökkent az online csalások száma. Egyre gyorsabban terjed az e-cigaretta a fiatalok körében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Tavaly óta 377 online csalást regisztráltak a rendőrök, ami azt jelenti, hogy évek óta idén először 6,7%-os a csökkenés. A nyomozások eredményességi mutatója pedig változatlanul 90% feletti. A debreceni online csalások több mint kétharmada webshopos rendeléshez kötődik, de természetesen előfordulnak banki csalások is. Illés Zoltán Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányt hallják.
2: Azért nem ugyanaz, amikor a számlánkról eltűnik valamilyen információs rendszer megsértésével eltűnik a megtakarított millióink. Ez azért ritkább, hál' Istennek egyre ritkább, hál' Istennek a prevenció egyre jobban működik, hál' Istennek egyre csak a kísérlet szakba jutott esemény.
1: Az adathalász online csalások megelőzésében kulcsfontosságú a tudatosság és a megfontoltság, az adatkérő hitelességének ellenőrzése és az adatkérés indokoltságának alapos mérlegelése. A WHO május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmából indított kampánya a fiatalokat célzó nikotin marketing veszélyeire hívja fel a figyelmet. Gyorsan terjed ugyanis az e-cigaretta a fiatalok körében. A projekt 14 ország 35

0: 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, gyerekek, 3:48, nem, mi csak 3:47 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Daniel írt egy hosszabb kirohanást. Ez is kirohanást igazából, de írta.
2: Hogy?
1: Hát, hogy nem tudta, hogy hosszú történet olvasd el otthon, de nem beolvasandós, tehát nem érdekes igazából. Bár, hogy érdekes, csak nem akarom beolvasni, csak láttuk. Nézem, hogy mit ír. Mi a baj, a csapvízzel írja valaki? Ilyen fura SMS-ek jönnek, ma nem tudok úgy nagyon rájuk hangolódni, vagy úgy beleolvasni. A csapvízről volt szó a hírekben, vagy kútból tisztább vizet engedtem a medóba. Írja valakit, mire vonatkozik valójában, nem tudom.
2: Hát, hogy csúnya víz jön a csapból, de elmondanám, ha csőtörés volt a rendszeren, akkor tud jönni ilyen sárga cucc belőle, és Pesten elég sokszor van ilyen.
1: Igen, az akkor valami nem oké.
3: Rossz a cső.
1: Igen. Öcseim.
2: Hát, vagy valaki befosult a patokba. Ez a másik opció.
1: Az lehet még.
2: Ami ennél sokkal fontosabb, és Feri felé fel a figyelmet, hogy érkezett egy nyest igénylő bejelentő űrlap.
3: Nagyon fontos történések vannak nyest ügyben, ha nincs nyested, most lehet.
2: Így van. Igényeld meg házi nyestedet. Lehet, 4 csomagból lehet választani. Van az alapkábelrágó, ez a kezdő belépő csomag. Van a prémium vezetékrágó haladóknak. Van turbókáos csomag. És van éjszakai műszakos, aki csendes, de hatékony.
3: És be lehet többet is x-elni? Tehát kérhetek a turbórágóból.
2: Felárasnak hangzik.
3: Meg az éjszakaiból?
2: Szerintem igen. Engedd meg magadnak, Feri.
1: Igen, láttam, ez egy ilyen bejelentő lap, amit így kaptunk, hogyha valaki szeretne kérni, akkor ott
2: tud
1: kérni. Gyerekek, elindult a Hisense játékunk? Mi a helyzet?
3: Micsoda? Hát persze. Figyelj, nagyon fogod szeretni.
1: Jó?
3: Hát az, hogyha ha egy 6 éves programozna, akkor körülbelül ezt
1: meg tudnak. Azt imádom, minél bújtában nagyon.
3: Állsz, mint egy ilyen papírmasé figura, és az a védésed, hogy eldőlsz valamelyik oldalra.
1: Júj, de jó, szeretem. Ilyen Commodore 64 szintű történet.
3: Körülbelül a grafika az egyen jobb azért, mint a Commodore 64, de maga ez a mozdulat az óriási.
1: Hát már a négyünk fotója is megér egy misét, ugye nem tudom. Te láttad a fotót?
2: Én nagyon szeretem. Többet igaz, akkor más vagyok rajta, mert ugye hát egy fejjel magasodnám a Juli, de hát ez most ilyen.
1: Egészen elképesztő ez a fotó, amit sikerült úgy rakni, de jók a színek viszont, tehát, hogy milyen rikító türkiszkékben, csajok ilyen magentában, vagy ilyen rózsaszínben, de kicsit össze vagytok nyomva, igen, tehát, hogy van egy ilyen...
2: Igen, én egy súlycsökkentő műtéten is keresztül estem, úgyhogy...
3: Van, akinek a magasságát nyomták, van, akinek a szélességét.
2: Van, akinek mindkettőt,
3: igen. Én csak szélességet kaptam, illetve keveselték, vagy kevésbé vagyok széles.
1: Igen, az
2: sportos,
1: egészen.
2: Sportos felkubekó.
1: Egészen érdekesen néz ki. Meghoztam a döntésem, költözök haza Magyarországra. Barbie írta nekünk. Barbikám, Isten hozott, gyere. Ez most ez egy élhető hely lesz, úgyhogy mi nagyon örülünk, ha jössz, de köszönjük szépen, hogy megírtad.
3: Honnan gyűn, nem írta?
1: Nem írta, ennyit írt, csak így kifakadt egy rövidre, és utána már...
2: Ezt nem látom.
1: Viberen jött, de ez van benne, úgyhogy nincsen ezzel baj. Új a hajad, Anna? Történt valami? Festettél, vagy vágattál?
4: De
1: valami van?
4: Zárva tudom, ilyenkor ez
1: nem,
4: jön.
1: De valami van.
4: Igen, de kicsi csináltál? Vágva van belőle, meg egy kicsit, tudod, ilyenkor rá van egy picit szőkét.
1: Le, azt mondom, új a színe, új a fazonja.
4: Milyen?
1: Jó. Igen. Azonnal kiszúrtam.
4: Jó vagy, tudom, te figyelmes
1: ezeket,
4: vagy.
1: Ezeket azonnal észreveszem.
4: Tudom, tényleg így van. Igen.
3: Hát a lányok, tartsatok össze.
1: Ezek valamiért kiszúrom, nem tudom miért. Hát csütörtökön láttalak utoljára, vagy pénteken, vagy mikor, és most már kedv van, és...
3: Mert figyelmes vagy a kollégáiddal.
1: Fáj egy kicsit megdicsérni, hogy milyen jó megfigyelő vagy.
4: Most irigyek rá,
3: mennyi minden mellett mentél el a 17 év alatt.
1: Nézzük, hogy kiszúrom, hogy új a haja.
3: De az Annáit szúrod ki mindig, tök érdekes.
1: Hát neked 30 éve nem új a hajad.
3: Ez igaz, meg már alig van.
1: De bőnek sincs azért nagyon sokszor új haja.
3: Sose szúrod ki.
1: Na sújtsál már, tudom, hogy levegőt vesz, figyelj, most fog lesújtani. Vette a levegőt, csöndbe volt. Azt sem, hogy... És most vedd elő a kést. Igen, ide szúrja bordával, hát tessék!
2: Te vagy a kiválasztott, Balázs. Te vagy a füzurákkal süttödő. Senki nem olyan érzékeny és jó megfigyelő, mint Balázs. Ha Balázs nem vesz észre, akkor...
1: Jövök is dicsérek, ez a dolgom, jövök is dicsérek.
2: Csak a hallgatónak annyit mondanék el, hogy itt van Anna egy beszállító füzurával, és itt tudok én csúromvizes haja, mert úgy jöttem
1: a hatalom. Ez már reggel megállapítottuk.
2: Egy szót nem szólt, észre sem vette. És azt nem vette észre, hogy itt tudok, mint akinek átzsírozták a haját, de gyönyörű szép frizurát.
3: Valószínűleg azt veszi észre, ha jobb lett.
1: Igen. Egyrészt a szarab, miért szóljak a szarab?
2: De ezt hagyod?
1: De nem. Kézzel nem ez az oka, hogy nem mondtam semmit. Az az oka, hogy a Feri ezt lecsapta, és úgy indult a megszólalás, hogy neked mi van a hajaddal, történt-e valami.
2: Nem tudod, és megmostam ennyit.
1: És erre te reagáltál is, de most kétszer nem vehetjük észre ugyanazt, érted?
2: Értem.
1: Látod?
2: Hallod ezt? Hát ez Lackó.
1: Ennyi. Azt Feri észrevette, és akkor én már tovább siklosztam
2: majd. Miért nem veszed észre, amikor Laci meg egy kicsit feljebb állja a frizurája, mint eddig nézve, hogy tessék ott van.
1: Azokat a centis változatásokat nem tudom. Nem tudom észrevenni.
2: Tényleg jó a sérőbáró. Ezt tetszik meg az áfolyat benne.
4: Köszönöm szépen a ragyogásomat észrevettétek.
1: Ennyi gyerekek.
3: Mindig ragyogsz, de most még a hajad.
4: Most ennyi még gyerekek. A hajam is ragyog.
1: Hoztam egy kis kedvességet a kedbe. Miért baj ez?
3: Nem, semmi. Csak furcsa, idegen.
1: Egy kis kedvesség így kedd reggel egymás felé. Hát miért baj ez?
2: Sosincs ingyen. Én csak ennyit mondanék. Sosincs ingyen.
1: Ennek ára lesz. Ennek fél tíz komára lesz.
4: Egy presszó kávét.
1: Egy jó presszót ígyünk, így van. A nyers legyen veletek, írja valaki, és a hallgatók, aki itt van velünk. Halló, jó reggel!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok! Eszter, Feri, Balázs, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt!
3: Hello!
1: Csaba.
2: Csabi, te ilyen nagyon normálisnak hangzol, és ez zavaró számomra, hogy miért vagy ilyen?
5: Megtévesztő, ne bízzál ebbe.
2: De ugye, hogy úgy, tehát
1: igen,
2: a normatívának lenne magyar hangja, az a tiéd, az
1: Csabi. Játszottuk már valamikor, Csaba?
5: Nem, soha, mindig hallgatlak benneteket, egyszer többször is jelentkeztem, egyszer majdnem sikerült, de most a legnagyobb a tét.
3: Csak nem a MotoGP.
5: Feri, ott van a Pannonia a garázsba. 57 éves oldtimer minősítés, restauráltam, kész van, megvan, és apukádnak is volt Pannoniája, ugye?
3: Az enyémnek is, így van. Igen. Én még ideig nem jutottam el, hogy elkezdjek restaurálni egyedül egy motort, de mondjuk MotoGP-n azzal azért nem tudsz indulni.
1: Azzal nem.
5: Ott füstölök, égetem a gumiját.
1: Tegnap pont egy ilyen Pannoniát hajtottam, képzeld el.
3: De. Na, van különbség azért a technológiában, mi?
1: Hát a technológia az elég sokat változott, az egyes lefele konkrétan nincsen, tehát csak fölfele vannak a sebességek, nem is értettem, mire megértettem. Sebességbe rakott, de elgurul, tehát hogy az is nagyon fura, és oldalkocsis volt, amivel majdnem felborultunk, úgyhogy... De jó, nagy, 67-es volt a motor, azt hiszem.
3: Tök másképp kell vezetni az oldalkocsist.
1: Teljesen máshogy vezetett, nagyon izgi volt. Jól van, figyelj ide, hát akkor Ferivel gondolom, hogy egymásra találtatok. Csaba, mit szólsz?
5: Jó lenne, megpróbálom, nagyon izgulok, de remélem sikerül.
3: Mondanám, hogy én is, de nem.
2: Figyelj, Feri, úgy lehet bántani, hogyha nem bántod, attól mindig rosszul lesz. Majd meglátod.
1: Igen, valamit ki kell mozgatni őt a komfortzónájából. Mehetünk?
5: Rendben.
1: Na tessék, akkor tessék, 3-2-1.
3: Egyedül újítottad föl a pancsát?
5: Közösen, apummal közösen segített, fogta a kezemet, tudod, hogy van. Amikor volt pénzem,
3: akkor tettél bele egy picit.
5: Időből volt kevesebb, ha meg volt időm, akkor meg...
3: A pénz hiányzott.
5: Hiányzott a pénz, igen.
3: Meg is vagyunk, kimutál
1: nagyon jó, ennyi volt, ott volt egy hatalmas nagy igen.
3: Miért kell utána dobni? Miért amatőrköd?
1: Hiányzott a pénz, igen, ezt mondtad.
3: Pedig még segítettem nevet, is.
5: Nem volt rá pénz. Igen.
3: Nem, na, még ott segítettem is, hogy ne legyen ez, hogy nem volt rá pénz. Erre odadobsz egy igent. Csaba, hát de tényleg.
5: Nehéz játék.
1: Hát ez
3: nagyon.
1: Nehéz játék, de ezért jöttél, úgyhogy ez megvan. Figyelj, mutatjuk neked.
6: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
3: Na?
5: Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm nektek. Nagyon köszönöm. A gyereknek tavaly megígértem. Gyerek, kimegyünk, ott leszünk, nem tudom, hogy, de ott leszünk. Vasárnap nézegettük a jegyeket, mondom, hát autósok, ez még akciós, hát akciós lett.
3: Na, jól van, nagyon akciós.
1: Küldjük akkor jó mulatást.
3: Szevasz, Csaba!
1: Ciao, hello. Igen, ez nagyon érdekes, hogy mész az autópályán, elnézze jobbra, és ott egy MotoGP pálya, nem? Ilyen teljesen lehetetlen. És ott köröznek, ugye ez ott az elágazás előtt van, 70 nem tudom hányas kilométernél, ott van 81-es, nem tudom.
3: Hát, hogy az északi part felé elindulsz.
1: Északi part felé, az ott van jobbra. Mellette. Ott van jobbra, egy nagyon menő kis pálya, és akkor ott idén jönnek megint, tehát az ilyen állandó állomásunk.
3: Tavaly
1: mint a
3: kezdődött, azt hiszem, ugye, tavaly volt az első, és akkor most már ezt reméljük, hogy beemelik a naptárba, és mindig lesz.
1: Aha, és
3: szeretik a népek.
1: Felvették a naptárba, MotoGP naptárba, ott vagyunk. Azért az menő. Érdekelne, így ebbe ez a típusú motorozás, kimennék, megnézném.
3: Feljegy?
1: Nem, köszönöm. Ja, nem
3: jó,
1: érdekel.
3: Jó, tehát már nem érdekel.
1: Tudod, hogy semmi olyanra nem megyek el, ami nem érdekel. Tehát, hogy Nem vagyok hajlandó.
3: De most mondtad, hogy érdekel ez a típusú motorozás, kimennék megnézni.
1: Nem, azt mondom, hogy milyen érdekes, hogy mész az autópályán, és egyszer csak jobbra ott van egy motoros pálya, hogy úgy olyan közel lett hirtelen, hogy megépül.
2: Szinte sokkoló.
1: Szinte sokkoló, hogy oda építettek, és hogy megkaptuk, és hogy van egy MotoGP-nk is egy Forma 1-en kívül, úgyhogy...
2: Én tudom, hogy Velencén is épül most egy jó kis motoros pálya.
1: Benne a mederben.
3: Hát sajnos úgy állunk, te tényleg.
1: Van még víz?
3: Á, nagyon kevés.
1: Kevés, gyatra?
3: Óriási baj lesz, óriási baj lesz. Most a hétre, meg egyébként néztem, egész júniusra esős ízét ígérnek.
1: De az tök jó.
3: Esős hónapot. Na jó, mi volt? Tegnapra esőt ígérnek.
1: Na jó, hát
3: tudod,
1: az nem
3: mi történt?
1: Igen, az nem volt esős.
3: Köszönjük szépen. Na most ettől nem lesz tele a tó. De most jönnek a nagy emberek, a nyíregyházi nagy ember, a környezeté felelős.
2: Gárdos úr?
3: Gárdos úr jön, és akkor leül beszélgetni a
1: tóval. Polgár. Magával a tóval.
3: Egyébként az lenne a jó, ha leülne, és azt mondja, legyél tele.
1: Ő a tósuttogó. Állítólag beszél a tóval. Érti a tavak nyelvét.
3: Igen, mert az nagyon nagy lenne, de sajnos csak a polgármesterekig jutott el egyelőre, az azt hiszem ma lesz az egyeztetés, és akkor reméljük, mert egyébként van rá megoldás, ez a Dunavíz átvezetés, csak hát gondolom, hogy sokba kerül, mert aha, itt én környezeti tanulmányokat kell végezni, de nagyon szorítunk, hogy legyen víz.
2: Igen, mert azért a Dunavíz meg a Velencei tóvíz az nem az a fajta.
3: Annál,
2: az.
3: Igen, annál minden jobb, mint
1: igen, lassan mostan. Nincs, hogy a Velencei tóvíze.
3: Igen, tehát valójában, ez nem létező fogalom.
1: Ez olyan, mint a Málna szörp, tudod, hogy idő után sokszor töltött föl vízzel, eltűnni belőle a Málna, tehát ebben már nincs nagyobb Velencei víz. Ez már bármivel fel tud tölteni, és akkor lesz benne valami.
2: Nem lehet hozni egy nagy ilyen jégsapkát valahonnan, és akkor ezt
3: nem rossz ötlet, csak nem tudom, hogy vontatjuk át.
2: Majd dideregnek a békák addig, amíg felolvad.
3: Nem baj az.
2: Hát egy nagy helikopáterrel beemelik, aztán berakják.
1: És napról napra látni, hogy tűnik el? Persze. Tehát, hogy így megy el a víz?
3: Hát, ilyen időben, meg hogyha melegebb lesz, ha fúj a szél, és mondjuk olyan 30-35 fok van, az napi másfél centi. Másfél
1: so, igen, annyit párolog.
3: Most van 60 valami, 60 centink van?
1: Hát és ugye az, hogy a kiszárad a meder, oda elkezd esni, az nem egyből vizet képez, hanem az még megy le a talajba, tehát hogy az még idő, mire abból följön és víz lesz. Hiába esik az eső, az
2: hát
1: a talaj
3: körbefugázták, nem tudom, hogy mekkora ötlet volt.
1: Igen. A tó fideszes volt, buknia kellett.
3: Ja, hogy ez így.
1: De komolyan küldi, Smiley-el nélkül elküldte, lefelé görbülött szájjal. A tó fideszes volt, buknia kellett.
3: Nem
1: sajnos
3: volt az egész fideszes.
1: És a Balaton az milyen? Az mi az Ánkos, vagy az Tiszás? És mi a Tisza? Mi a Duna? Hogy van, hogy egy tó fideszes?
2: Hát ha valami fideszes, akkor az a Balaton. Tehát ha van olyan tó, ami fideszes, akkor szerintem. Nem? Tehát, hogy...
1: Hát inkább fogalmazunk úgy, hogy NER mindent megtett, hogy tönkre tegye. Ettől ezért a maga tó, igen, sajnos nem fideszes, de a környék beépítéseivel a NER ott mindent tönkretett, amit tudott, úgyhogy...
2: Hát elég kemény. Nem tudom, hogy észrevetétek, kicsit megdobta a mostani szezon a hát eladó ingatlanok számát a Balaton környékén, de csak másfél milliárdos és egy milliárdos kis nyaralók vannak.
1: Na, igen, szöknek a fiúk, hogy mi történik?
2: Én nem tudom, de fogalmam sincs, hogy ez árfekvés, tehát nem tudom, mit kell csinálni az embereknek legyen 1 milliárd forintja. De hogy nyaralóra, az kemény, nem?
3: Mert akkor valószínűleg van mondjuk Pesten egy 2 milliárdos házad, igen. 1 milliárdos de nyaraló.
1: Nem feltétlen, egyébként azért nem feltétlen, mert hogy ez ennyi lett. Tehát, hogy ez a kézzétek el, hogy egy 50 milliós balatoni nyaraló, ami 10 éve mondjuk 50 millió forint volt, az 300-400. Ha neked 5 éve volt egy, vagy 10 éve volt egy hát 100 kettő, milliós hát, nagy házad,
3: az azért
1: vagy
3: 150, nem lett 1 milliárd.
1: Ha 1 milliárd nem is, de mondjuk egy 6-700 millió, igen. Tehát az elmúlt 10 évben ilyen 8-szorozások voltak. 50 milliós házak.
2: Ez
1: meddig
2: tudta zajlani amúgy?
1: Szerintem ez most áll meg és most fordul. Ahogy egyébként az egész ingatlan piac lassul hül ki, és lesz egy fordulás.
2: De egy csomó
1: a Komói tó partján az már vetekedik azzal az árral, és azért a Balaton nem a Komói tó.
3: Szóval, szép az, azért, tehát de nem az.
2: Mondd, hogy 4 millió dollárért vennél egy balatoni nyaralót, 4 millió dollárért, mert mit veszel Amerikába?
1: Hát például Konghát Spanyolországban megveszed fél, nem tudom, Ronda falut. Tehát önmagában nem 1 milliárd volt, csak 1 milliárd az értéke a túlfűtött balatoni ingatlan piacnak. De azt te nem annyiból építetted nyilván, csak most megháromszorozódott az ára a nyaralónak is.
3: Na jó, de hát akkor mondjuk nem is, ugye a pénz értéke is más volt, amikor ő vette 150-ért.
1: Teljesen más jelentett, így van. Abszolút, igen.
3: Az akkor a 150 milliós balatoni nyaraló, az ugyanaz volt, mint most a 600 milliós.
1: Igen, értem. A pénz értékehez képest abszolút.
2: Hát
1: igen.
2: Az a baj, viszont ugye keresni meg nem annyira, nem könnyebb annyival, mint amennyivel.
3: Hát nem,
2: Hogy nem érzem azt, hogy ez ipariban lenne. A másik, hogy van a budapesti ingatlan piac, ami szerintem meg, ugye azt mondják, hogy ez hogy nem fog megállni ott, ahol most van. De már most is iszonyatos magas árak vannak. Akkor ez hogy lesz?
3: Hát most azt mondják, hogy lejjebb fog menni, nem?
1: Lesz egy visszarendeződés, igen.
3: De annyit sosem rendeződik vissza.
1: Nem fog tud. Visszamenni. Tehát ez a háromszorozás, ötszöröződés, ez nem tud visszarendeződni oda. Tehát ami volt 5 éve mondjuk a második kerületben, egy mit tudom, 70 négyzetméteres lakás volt, 70 millió, az most 200, az nem lesz újra 70. Azt mondják, a következő 10 évben még egy duplázódás benne van.
3: Tehát, hogy hova?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy hova. Hát figyelj, ebben nagyon sok minden benne van. Egyrészt értéktároló, kettő külföldi befektető, kínaiak, oroszok, tehát itt nem csak a magyar vevők, nem ők nyomják föl az árakat. Világviszonylatban és európai viszonylatban még az ötszöröződés hatására is még mindig olcsónak számít a külföldi befektetők számára Magyarország. Hát már nem annyira, mint mondjuk 5 éve
3: nyilván. Magyar 25 éves hogy fog venni gyerekek négyzetméterenként 3 millió?
1: A kínálatkereslet soha nem arról szól, hanem az, hogy akinek van pénze, az sajnos nem a magyar fiatal, nem tudja már megvenni. Valójában lehetetlen új lakáshoz jutni. Hát bérlakás építeni kéne, tehát lehetne ezen változtatni. Csak kellene egy 10-15 éves vízió és egy olyan program, ami ezt mondjuk kicsit segíteni. De egy duplázódás az a következő 10 évben még mindig benne van, tehát még mindig nem rossz befektetés az ingatlan, vagy az ingatlan alap, még simán duplázódnak az árak. Az milyen durva, hogy megötszöröző...
3: Csak a főváros, vagy mondjuk nálunk?
1: Hát ez a vidéki piacot azért kevésbé ismerem, megmondom őszintén, nem tudom.
2: Hát figyelj, a vidéki piac is nagyon jól áll, ilyen szempontból, hogy jó magasra vannak az ingatlanárak. Ennyire egy házat tudom nektek összehasonlítani Budapesttel, és általában mindig az volt a váltószám a fiatalságomban, hogy egy budapesti belvárosi kislakást, tehát egy szoba nappaliért kapsz Nyíregyházán egy kertes házat. Ez volt ugye a váltószám.
1: Na, de onnan naponta bejárni kicsit húzós. Tehát, hogy...
2: Azért meg lehet próbálni, főleg most, hogy az M3-as felújtják folyamatosan.
1: Szerintem hamar ott vagy. Háromkor elindulsz, ötre ott vagy, hétre ledolgozod, nyolckor elindulsz vissza. De lehet ez csak okay. egy kicsit macerás, igen. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt, milyen sokáig beszélhetünk. Egy perc a pontosan 7 óra, közlekedés, játék, témák, minden lesz. Úgyhogy itt vagyunk rögtön a hírek után.
7: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
7: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
6: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy Cherryt.
12: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cherry Tigo 8, és minden kilométert imádtam.
11: Tényleg ennyire jó?
12: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
11: 1%? Ez egy valóra vált álom.
12: Cherryfehérvár.hu.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is.
13: A csirkemellnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
17: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
18: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
19: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
20: Reklámot hallottak.
21: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám. Már megint koszos az autóm.
22: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
20: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
23: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
24: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
25: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
26: Fűtésszerelőként kiszámítható munkát keresel. A debreceni hőszolgáltató ZRT-nél stabil háttér és korrekt juttatások várnak. Jelentkezz még ma dhrt.hu/karrier. dhrt.hu/karrier.
27: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
28: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1 kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa

0: Rádió 1-en.
1: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
0: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 100 000 hiányoznak a munkaerőpiacról. Az állami közlekedés fejlesztésekhez Debrecenben kormány döntés kell. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A szakértő szerint 100 000 hiányoznak a munkaerőpiacról, és nincsenek rejtett tartalékok. A gazdaságkutató ZRT adatai szerint tavaly 555 000 munkaerőigény jelent meg a munkaügyi és

0: de ezeknek csak 60%-át sikerült betölteni. 150-250 ezer állás tehát részben vagy teljesen üresen maradt, és ezek közül legalább 65 ezer munkakör számíthat tartósan betölthetetlennek, mutatott rá a hazai helyzetre Horváth Tamás, a Menton Jobs Kft. Tulajdonos ügyvezetője.
1: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
0: Debrecenben jelenleg 4 állami csomópont fejlesztés zajlik összesen 14 milliárd forintból. Több hamarosan elkészül, köztük a Szoboszlói út külső vásártér kereszteződésének kapacitás bővítő beruházása, de több állami útfejlesztés előkészítése is szerepel a város idei terveiben. A déli és a keleti város részeket érintő fejlesztéseknél például a nyomvonal kiválasztása már megtörtént. A következő lépés az engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzésével elindítása lenne kormányzati hatáskörben. Papp László polgármestert hallják.
2: Írtam egy levelet mind Vitézi miniszter úrnak, mind Tárkányi államtitkár úrnak a múlt hét elején. Felsoroltam azt a jó néhány projektet, amelyek döntést igényelnek, és kezdeményeztem egy tárgyalást velük azzal kapcsolatban, hogy legyen világos számunkra is, meg Debrecen polgárai számára is, hogy milyen további lépések várhatók ezeknek a fejlesztéseknek az ügyében.
0: Az idei városi fejlesztések között egy nagy felületű útfelújítás és 8 új út építése szerepel. A munkák márciusban megkezdődtek, és a kedvező időjárásnak köszönhetően jó ütemben haladnak. De nem csak útfelújítások, hanem új utak építése is zajlik a városban. A Halastó utcában már a térkőburkolatot rakják a szakemberek, a Tőr és a Seregély utcában pedig befejeződött az útépítés. Az idei költségvetésben a város közel 2 milliárd forintot fordít nagyfelületű útfelújításokra és útépítésekre. Változóan felhős az ég Debrecen fölött, és az előrejelzések szerint délelőtt többször is előfordulhat még kisebb zápor. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő. Délután lassan teljesen felszakadozik a felhőzet, és kiderül majd az ég. A hőmérséklet pedig még 5 fokot emelkedik, egészen 26 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt, 7 óra után 13 perccel. Kedv van, gyerekek, és igen, és jön az eső holnapra. Itt el Armageddot jósolnak.
3: Csepereg az eső.
2: Az holnap, nem is csak csepereg, holnap szakad majd. Nagy esőt mondanak, és egész szigen, egész hétre ilyen kis változékony, októberi, esős, szeles, nem tudom mi van, egyelőre nem... Akaródzik ez a nyár,
3: azért van,
2: mert
3: közeleg a szabadságunk.
4: A nyárnak már vége van. Tehát, hogy az volt.
2: Az elmúlt.
4: Időszakban, köszönjük szépen, ennyi.
2: Igen. Nem, azért most így ránézve egy picit talán javult. A szerda az valóban csúnya lesz. Utána pénteken megint szombat, vasárnap az jó. Tegnap ez még rosszabbul nézett ki, azt kell, hogy mondjam.
4: Jó, a szombat, vasárnap.
2: Nekem azt
4: így,
2: igen.
4: 27 fokkal.
2: Komolyan mondom, én nem tudom, én mindig az iPhone-nak ezt az időjárását nézem. Te másban vagy, tudom, te másban hiszel. Azt mondja, hogy Bali, behúzta, de már az 50 ropit. Nem néztem, gyerekek, szerintem utalta Feri.
4: Így van, gyerekek, azért én korrekt teljesítem ezt. Így is van, úgyhogy én átnyomtam azt az 50-et.
2: Megérkezett?
4: Igen.
2: Revón?
4: A Revón.
2: Egy finom kód! Jaj.
4: Na, mi van?
3: Sajnos még egy Cindy nevű lány is küldött visszajött.
2: Gyerek már egy kicsit a seggére is vert. Itt van, nagyon tetszik a közleményed, vagy mi? Hogy hívják? Üzeneted?
4: Igen,
2: vagy
4: hozzá lehet írni egy-egy ilyen közleményt.
2: Köszönöm, nagyon.
4: Szoktam olyanokat írni neked, hogy közd gyógyszerre és egyebek, amikor tartozom, ezt most egy durvább kifejezéssel illettem.
2: A férfi nemi szerv egyeszem első személy birtokosába tetted, hogy az a tiéd, és ebbetűvel kezdődik, és szomra végződik. Így tudtad konstatálni, hogy buktál 50 rugger.
4: Azért, mert igazságtalan volt, na mindegy.
2: De egyben maradt a főváros, lebonyolítottuk, és gyönyörű volt.
4: Igen, Párizs nem maradt egyben.
2: Nem, azt szétszették.
4: Ja, tegnap átbeszéltünk, ugye, hát Juli óriásit húzott, azt nem tudom, hallottad, azt még nem hallottad.
2: Nem.
4: Hát ugye nagyon készültek, mert nekik a kocsma ott van nem messzire.
2: De azt a sztorit hallottam, és lezárták a Stefánia körútját, és senkit nem engedtek sekibe, azt pont hallottam, mikor elmeséltem. Betárasztak, miről érted, négy napi hidegélelem, alkoholok, minden, senki. Seki se beérted.
4: Lezárt utcában kocsmát üzemeltetni.
2: A szar.
3: Hát amúgy ez egy érdekes kihívás hosszú távon.
4: Igen, hogy oldod meg.
3: Igen. De majd oda telepítünk valami rendezvényt, egy DJT after before.
4: Meg az alkohol szerencsére azért nehezen romlik. Tehát, igen, hogy el van egy darab, igaz, az ital.
2: Igen. De tényleg egyébként egy jó aftert kéne oda szervezni, és akkor megnézzük, hogy ott mi lehet.
3: Hívjuk el Pákot, és akkor tucsok.
2: Igen.
4: Tucsok.
2: Ja, úgyhogy ezt pont hallottam. Na jó, van, gyerekek, hamarosan rövidülnek a nappalok, tehát a tél közelít, jó, azért még egy kicsit éljük. Igen, június közepétől fordulunk, de azért még na.
3: Igen, meghívtak egy Midsommar buliba, képzeld el.
4: Igen,
2: na.
3: Midsommar. Az azt jelenti, hogy a svédek tartják ezt, amikor nekünk a Szent Iván éjszaka, amikor leghosszabb az éjszaka, és akkor az van ilyenkor, hogy vagy leghosszabb a nappal?
2: Leghosszabb a nappal. Most június van leghosszabb a nappal, igen, így igen. Van.
3: És akkor az a lényeg, hogy ilyen virágkoszorúkban a fejünkön, szép nyári fehér ruhákban ugrálunk körbe póznákat.
4: Hát ez egy gyönyörű kép.
2: Én remélem, igen mondtál.
3: Svéd ételek. Abszolút igen mondtam. Abszolút igen mondtam.
4: És hol van, egy Svédországba kell menned?
3: Ez a svéd nagykövetségen lesz.
4: Nagy ember lett, oda néz.
3: Igen, nagyon érdekes, hogy felkerültem a listákra.
4: Igen. Eszter tényező.
3: Nem, régen is hívtak ide, itt mindig nagy rendezvények vannak, a svéd nagykövetség, ez egy jó hely. És a lényeg, hogy most megfonatom a koszorumat, azt majd ott fog ugrani mezitlában a nagykövetség fűvébe, akarják, nem akarják is, ez lesz.
4: Fehér ruhád van?
3: Van.
2: Az nagyon menő.
4: Nagy hópehely.
2: Igen, ez a fehér éjszakák, ők ezt úgy hívják. Ja, abszolút. Van egy horrorfilm is, ez a címe, svéd horrorfilm. Oh. Igen.
4: Nehogy az legyen belőle.
2: Mit szom már ez a neve?
3: Ez az én életem, Feri, nem a ti élet, úgyhogy ebben nem lesz horrorfilm. Irigykedem, köszönöm
4: na.
3: Irigykedem. Irigykedem. Ott irigykedj a bajszod alatt. Úgyhogy ez, nem beszélek veled.
2: Jó, ennyi azért volt. Fotókat, élménybeszámolót kérünk, hogy ott egy ilyen habruhában ott ugrabugrálsz.
3: Nem vagytok jogosultak ilyesmire, az a helyzet. Volt egy pillanat, amikor
2: elhittem. Tövis koszorúval a fejeden ott ugrabugrálsz, a Midsommaren, a fehér éjszakákon, a svéd nagykövetségen azért minimum egy fotót kérünk most szépen belőle.
4: Miből van ott pitypangból?
3: Te hallottál valamit? Laci, valami beszűrődik, valami zaj a mikrofonban vannak. Nem tudom, mi lehet ez. Szóval egyébként egyszerű ételek lesznek, gondolom sok kaporra is az lehet számítani, és én kapható vagyok ezekre.
2: Ikeás húsgolyó, mélyhűtött torta.
4: Rohasztott hal.
2: Klottyen-flottyen, bútor összerakva. Nagyon, és szűztroming. Igen.
3: Szerintem azt fogjuk egymás köldökéből szürcselni. Én ebben spekulálok.
4: Ha jössz még a héten, akkor csináljunk egy Igen, ha, azért mondtam.
3: If?
4: Egy ilyen előkóstolót, jó neked?
3: Igen, hát nem tudom, én nem fogok készülni semmivel, ha ez a kérdés.
4: Nem, majd mi készülünk neked.
2: Igen, azt mondja, hogy minden országban ünneplik, és hogy pár éve Lettországban volt szerencsé az ünnepléshez. Tehát ez most már nem csak svéd, hanem mindenhol. Nagy partiba mész akkor te itten.
3: Nagyon remélem. És azt mondja, vigyázz ezt egyébként, mágiát isaknak.
2: Egy csicsolinás koszorú jól állna.
3: De mágiát írtad, de te mágiára gondoltál, hogy mondasz második felét elolvasom. De most akkor mágia vagy mágia? Mind a kettő érdekel.
2: Abszolút mágia. Hát mágia? Gyűjtenek mágiát.
3: De nem, a svédek a kecskét égetik el karácsonykor, az tök más. Akkor a mágiázás, nem? Aha. Most van mágia.
4: Elégetik, nem megsütik?
3: Hát nem, ilyen, tudod, ilyen szalmakecskét csinálnak. És akkor azt égetik el, ilyen óriás szalmakecskéket.
2: Jó, minden esetre fotót kérünk, jó? Azért jó, azt szeretném megnézni.
3: Jó, ott fog ugrálni, és egyesülök a természettel, nem tudom, hogy kerülben a nagykövetség ott, és nyestek fognak járni a nyomaimban, ennyit szeretnék mondani.
2: Nagyon kíváncsi vagyok, igen. Mági Zoltán is fellép állítok az NK-s támogatásokból, egy nagyobb tüzet készül, ő is gyűjteni. Mági Zoltán is fellép, úgyhogy nagyon nagy buli lesz. Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodszor csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futóversenyeken bevezetik a női piszuárt.
4: Na várjál.
2: Na álljuk meg egy pillanatra.
4: A maga a piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
2: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
4: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
2: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
3: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok
2: dézsaszerű valamiben.
3: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
2: Igen.
3: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
2: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkőzni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
4: De ez ajtó, tehát hogy érted?
3: Ez olyan, mint az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
4: Csak egy ilyen félkör?
2: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
3: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint, hogy kutya lennél.
4: De lehet, hogy mikor lekucorodsz, akkor eltűnsz.
3: Mikor tudok én eltűnni? Ott tudok eltűnni? Sehol
2: tudok
3: eltűnni?
2: Úgy,
4: a futóversenyre sem mész.
3: De ha eltűnsz, akkor is tudják, hogy mit csinálsz.
2: Tudok-e úgy pisilni, hogy szembe velem pisil egy másik valaki, ki nézd meg a fölsőt, tehát hogy itt egymások átnézünk, ezeket úgy kell elképzelni, mint ilyen kabinok tényleg, ahol kilóg a fejed, és de mert hogy ülsz rá? Tehát akkor a nő nem is ül rá.
4: Nem ülsz rá, itt jó,
2: te fellép,
4: guggolsz. Igen, oda bemész, mostolod le a bugyit, legugolsz, akkor eltűnik a fejed.
3: Nem guggolnak le.
2: Ott egy kicsit beleguggolsz, felállsz és egyből kijössz. Nincs WC ajtó, nem csukod le, vagy van, amikor a fejed is kín van. Tudsz úgy pisilni, hogy néznek?
3: Szerintem igen. Igen?
4: Hozz egy vödröt, Laci, légy.
2: Ilyenkor olyan vagy, mint a kutya, hogy félrenézel riadtan, és így nem mersz a szemembe nézni, vagy a szemembe nézel közben.
3: Nem, közben befelé koncentrálok, hogy ez csak egy pisi legyen.
2: Igen.
3: Ebben pisiek be, ez egy kosár, ami áteresztő, ez a zsák, értem.
2: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
3: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
4: ez futóverseny, itt nincs portékád.
3: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
2: Lettolod a nadrágot.
4: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
3: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
2: Te miben futsz esküvői ruhába?
3: Igen.
4: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
2: Síruhában vagy
3: nem,
2: ezek?
3: De ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Igen. Ez fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
2: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerbe bemész, pisilsz egyet, de kívülről nem is tudod, hogy ez egy piszuár és ez egy WC. Egészen elképesztő jó ötletek vannak már.
3: Miért nem katéter?
2: Az is egy jó megoldás. Nézd, ott pisilsz, nézd, ott kilóg a fejed, közben jönnek a futók, te pisilsz egyet és mész tovább.
4: Na, nem se kapták kedvet?
3: Az van, hogy ugye itt azt kell eldöntened, hogy pisilsz valahol, vagy ne pisilsz. Tehát itt ez egy,
2: vagy
3: ez
2: jó
3: egy
2: időt ilyen, futsz, igen, ez a két kérdés, hogy futsz egy jó időt, vagy nagyon sietsz, és lesz egy jó időt, vagy nem futsz. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi
3: de
2: dolog.
3: De csak be lehet látni.
2: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
3: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
4: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
3: Lássa a picsámat pisilés közül. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
2: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
3: Hát, attól függ, ha most azt kell eldöntem, hogy összepisilem magam, vagy sem, annál jobb.
2: De miért más az arcod, amikor pisilsz?
3: Nem vagy tudom, neked, és nem is akarom, hogy kiderüljön.
2: Vagy tudod, neked tehát, van egy szégyenérzeted, hogy valaki látod, hogy mindenki pisil, érted?
3: Értem, de hogy ahhoz vagyunk szok, hogy elbújjunk ilyen dzsindzsásokba, tudod?
2: Na de miért? De
3: a csalán csapkodja meg a popókádat, mint azt,
4: na
3: hogy...
4: Na de a fővárosban futnak, most az neked jó lenne, hogyha...
3: Ez önmagában véleményes, jó? Ha a fővárost arra találták volna, hogy fussanak benne, ugye, akkor a trollibusznak például nem lenne létjogosultsága. De na, most jó, visszatérve ehhez, de hogy nem tudom, hát figyelj, én nem érzem ezt.
2: Nem érzed ezt a dolgot? Tehát jó. Legyen az intim, legyen eltakarva, igen. Legyen egy ajtó, húzd be.
3: Most ez egy műanyag fröccsöntött bódi, hogy nagy munka lett volna, ami még ráhúz egy 30 centit.
4: Tehát, akkor nem tudsz bemenni, mert akkor lezár.
2: Nem,
3: de
2: úgy szerintem...
3: érted felfelé, meg érted, hogy...
2: Szerintem itt a gyorsaság van. Belépsz, gyorsan kilépsz, nincs ajtó, nem húzod, nem teszed le, nem kell lehúzni, nem teszed le a tetejét, lecsukod. Tehát ez a praktikum.
4: Hát ugye 3 percről, ez 30 másodpercre csökken a pisilés.
3: Sose tud lecsökkenni a pisilés idő.
4: De hogy nem, mert ott becsukod az ajtót, bezárod, leved, pisilsz, kinyitod. Na, itt meg csak belépsz, pisi, és már mész.
3: Jó, de akkor ez egy ilyen kamikáze pisilő. Tehát arról szól, csak egy ilyen...
4: ennyi.
2: Igen, abszolút.
4: Ja, nem üldögélni egy... mész futóverseny közben a budira.
3: Hát figyelj, én nem tudom, de akkor is lehetett volna ezt jobb. Ezt szerintem ennek tervezési nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy...
4: Magasítsák meg.
3: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucská befele a nő. Nézi a másikat.
2: Hát nem, hát mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucská.
4: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
3: Hát az a nő biztos nem futni, mert tudom, tehát 1000%.
2: Na, ha ezt futó? Most én mondtam volna, tessék, akkor itt már végem lenne azért, mert egy kicsit testesebb nő állott. Az nem a nő biztos nem
3: futni, mint oda. Nem a testessége miatt mondom, hanem az öltözéke miatt. Jó majom ember, és akkor együtt mennyi mondanék erre.
4: Majom ember.
2: Na nézd. Ha én mondtam volna, már lepufiztam volna, érted? Hát ilyet komolyan mondom. Csak ott áll, meg... és nézi a barátnőjét, hogy pisik.
3: Ott áll, pipiske, és nézik befele egy vécébe.
4: A fiúknak.
2: Igen.
4: Ahol az egész hátat kilátszik, meg a fejet kilátszik, az is például, ahogy megy előre az idő, ha érted, és az alkoholfogyasztás, annál könnyebben tudod használni. Mert az elején van benned egy gát, hogy oda kell állni egy ilyen háromszögbe, és oldalról is belátnak, meg látják a fejedet. Tehát az kell, hogy igyál sokat, és akkor utána nem fog érdekelni, hogy kilátszik a fejed.
3: De máshogy szoktál pisilni részegen, mint józanul?
4: Sokkal lazább.
2: Sokkal inkább.
4: Sokkal lazább
2: vagy.
4: Bárhol.
2: Kevésbé foglalkozol vele.
3: Megfogod a melletted lévőjét, és úgy van.
4: Ha kell, akkor két kézzel is fogod. Tehát jobbról balról tudok segíteni.
2: De piszoár vagy siva? Tessék, hogy vagy? Tehát ha bemész egy budiba, és van mondjuk szabad vécé, meg szabad
4: piszoár. Akkor beállsz inkább.
2: Akkor inkább a budi.
4: Igen, de hát ez valószínűleg az ismertség miatt van, nem?
2: Aha.
3: Miért hát, ismertség, Feri?
4: Hát egy kicsit, nem sok, azért van egy egész kevés, nekem is köszönöm szépen, aranyos vagy. De hogy az valószínűleg amiatt van, nem? Hogy én régebben engem annyira nem zavar.
3: De ez hogy vagy, a Ferit mindenki megismerik, én egyszer nem teszek fel szempillaspirát, azt megkérdezik, hogy én vagyok-e az. Ez hogy van?
2: Nagyobbat változik az arcotok, smink és smink nélkül mindenkül. Mi átlagosan hozzuk
4: rajta
2: ugyanazt.
4: Rajta nem tudsz már javítani, így jó, ahogy van.
3: Érdekes. Én az igazság, hogy nagyon megnézném magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
4: Igen. Ha ismer ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus vagy.
3: De mi az etikett, hogy belépsz, és akkor és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisésként.
4: Nem, nem vagyunk hülyék.
2: De nem odalépsz csöndben, konstatálsz, igen. De ha kell, átnézel. Tehát, hogy azért nem.
4: Hello!
2: Jó napot,
4: mi ez a csobogás?
2: Hadd magázódjak.
3: De van ilyen, hogy valaki nagyon csopog, és akkor odanéz, hogy az igen? Vagy így, tehát, hogy nincs ilyen? Vagy
2: nincs,
3: ilyen?
2: Nincs, szerintem bemész, lefele nézel, kicsit szemérmesen túl akarsz rajta lenni, majd rohansz ki.
3: És fintok egymás előtt ilyenkor?
2: Nincs ilyen. Szerintem nincs.
3: Nem fintok egy esetben?
2: Nem.
3: Hogy tudjátok, azt
2: de
3: mondtátok,
2: mi hogy... De lerázzuk a lábunkat, és...
4: Az igen!
2: Dehogy is, nem. Gyorsan pisil. Semmilyen természetes ingered nincs ilyenkor. Túl akarsz tenni rajta. Hát egymás mellett pisiljétek, neked se lenne. De valahogy valaki
3: a derekadat pisilés közben.
2: Igen, persze, kivesi a fészit meg a tükröt a zsebemből, igen.
3: Nem csak így tudod, így. De nem mindegy, és tényleg van, tehát például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil,
2: ilyen
3: nagyon csobogós, az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
4: Ja, direkt visz magával vízet egy flakonból.
3: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagy a testét, tudod, ilyen igazi ló.
4: Igen. És akkor büszkén körben nézel,
3: és akkor,
4: hogy én voltam.
3: És akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
2: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
3: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
2: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
4: hát ha haverral mész, akkor dumálsz.
2: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Hogy haverral van beszélgetés, persze. Uh-huh. Tehát akkor azért a fesztiválokon nagy megfejtések vannak.
3: És a beszélgetés mikor vált át csókolózásba?
2: Nagyon ritkán. Illetve sokszor a férfi vécében, de akkor mi mindig kijövünk a Ferivel. Ott mi már nem maradunk. Szóval akkor nem szeretjük ezt a dolgot. Tehát a nő ne pisiljen piszuárba, azt mondod. Hagyjátok meg nektek a hagyományos vécét.
3: Én nem akarom a nőtársaimat elvágni attól az élménytől, aki szeretné, hogy az arcát simogassa a szél, meg az arra járóknak a tekintete, az használja nyugodtan ilyet. Én nem tudom magamra ezt elképzelni. Nekem én végig utána arra gondolnék, hogy ha valaki elmegy mögötted és bekukkant, akkor az
2: mit lát?
4: Ezért nem jár futni.
2: Többek között ez az oka, hogy nem jár futóversenynek.
3: Ez van.
2: A női piszuárok.
3: Most már akkor beszéljünk őszintén, hogy nem lenne a pisilés témája már maratonokat.
2: Skandinávok, ja, ők akarnak nagyon újítani. Na, jövünk mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: GSV akciós napok a Gulyás tüzében június 11-13 között. Most minden termék kategóriában kedvezmények várnak. Ne hagyd ki az év legnagyobb akcióját. GSV.hu.
16: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
17: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Kíváncsi vagy, milyen egy igazán jól használható elektromos SUV? A BYD Atto 3 Evo gyors töltést, nagy csomagteret, több élményt ad. Foglalj tesztvezetést még ma, és próbáld ki a BYD Atto 3-at az Autovallis Debrecennél. BYD.autovallisdebrecen.hu. Elektromos lendület a mindennapokhoz.
19: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most 2 gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. 2 gombócra a harmadik most ajándék.
20: Stabil munkahelyet keresel hosszú távra? A Teva operátorokat keres csomagoló üzemébe. Kiemelt műszakpótlék, széleskörű béren kívüli juttatások és támogató csapat vár rád. Ráadásul a gyermeked nyári táboroztatásához is hozzájárulunk. Teva, mindannyian a jobb egészségért.
21: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
22: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
2: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egyedülálló diplomakoncert Debrecenben. Három körzetben is folytatódik ma az ingyenes virágosztás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének kortárs könnyűzene alapképzésének harmadéves végzős hallgatói adnak diplomakoncertet június 4-én csütörtökön este 6 órától. Az esemény az egész országban egyedülálló, mert ez lesz Magyarország első ilyen vizsgakoncertje, ahol világsztárok slágereit és saját szerzeményeiket is előadják majd a diákok. Ma három körzetben is folytatódik az ingyenes virágosztás Debrecenben. A hatos körzetben Dankuné Nagy Gyöngyi fél öttől a Homokkerti Közösségi Házban várja az ott lakókat. A tízes körzetben Piros Zoltán képviselő 5 órától osztja a virágokat a Sárga Dűlő 29 szám alatt. A Szigetkék tematikus parkban pedig szintén 5 órakor kezdődik az ingyenes virágosztás Juráskó Róberttel. Hamarosan megtelnek a strandok és jön a napsütés, amit sokan szeretnek, de a bőrünknek nem feltétlenül jó. Az UV-sugárzás ugyanis már akkor is károsíthatja a bőrt, amikor még nem érzünk semmilyen kellemetlenséget. A védekezés ezért nem a leégés pillanatában kezdődik, hanem jóval korábban. Különösen fontos odafigyelni a gyermekek bőrének védelmére. A bőrgyógyászok szerint a gyermekkori napégések hosszú távon is növelhetik a bőrkárosodás kockázatát, ezért számukra kifejezetten gyermekeknek készült, magas faktorszámú készítményeket ajánlanak. Dr. Korponai Judit bőrgyógyászt hallják.
4: Náluk sem a fényvédőnél kezdődik a fényvédelem, hanem hogy déli órákban őket ne engedjük ki a napra, illetve hogyha mégis, akkor árnyékban tartsuk őket, illetve megfelelő ruházatot használjunk számukra is. A gyermekkori napégések a bőrdaganatnak egy nagyon fontos rizikó tényezői.
3: A napégések hatása idővel összeadódhat, a következményei pedig akár évtizedekkel később is jelentkezhetnek.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking.
2: A DV Parking információit hallották.
3: Délelőtt többször is előfordulhat még kisebb zápor. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hey, gyerekek, reggelizés folyik, oda néz Béke, és nyugalom 3 perccel 3-8 előtt. Ilyen az, amikor mindenki eszik. Ja, időjárást van? Van, időjárásunk van.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
2: Bocsánat, gyerekek, itt közben itt fontos megbeszélések voltak, úgyhogy itt nagy dolgok vannak, be kellett mennem itt a fülök irodájába.
0: Jújjújjújjújjújjújj, lekaptok a 10 körmödről.
2: Ne viccelj.
0: Már hogy te őt.
2: Ja, ezt így, ezt úgy, ezt fölhívni, ezt elintézni, ezt kirúgni, ezt megserezni.
3: Arra találtuk, hogy miért voltál ilyen sok egy a WC-n?
2: Ja, igen, csak annyi volt, hogy cifrára fostalom, hogy igen. Na jól van, gyerekek, azt nézem, hogy elmondtuk az időjárást, jól van, akkor ez jó, illetve kapura rugás játék kell jelentkezni, Gyuri, de még nem kell, szólni fogunk. Ez a High Sense játék, ezt tudtuk, hogy nagy őrület, mert hogy itt tényleg szép a nyeremény, de nem kell még. Mikor indul a világbajnokság? Mikorra kell jó tévét szerezzem? Az mondja meg valaki. Tudjátok? Azt láttam, hogy Messi megérkezett a világbajnokság helyszínére. Ott megy, játszik az argentin válogatott, de mikor indul? Június közepe? Vége?
0: Ne kérdezzem. Úgy van.
2: Hívjuk fel a trollfocit, hát ők sem tudják.
3: Közben még annyit, hogy mondják az előző témához, hogy megfejtették a megoldást. Olyat kell építeni, hogy a fejed és a felső tested ne látszódjon, az alsó meg kilókat.
2: Tökéletes.
0: Tök jó, az alapján csak nem azonosítanak.
3: Egyenlőség.
2: Tökéletes, igen. Júni 11-én indulunk, gyerekek, és júli 19-én, egy nappal a szülinapom után van vége. Akkor játsszák a döntőt.
0: Hát sokat nem fogsz belőle nézni, mert ilyen hülye időpontban van.
2: Hát az időeltolódás, így van, persze, így van, Amerikában
3: azért. Van?
2: Hát ott ugye visszafele vannak, tehát szerintem hajnali meccsekre kell majd számítani, nem? Azt számít, úgy akkor vagyunk, de aztán lehet, hogy azért igazítják Európához is, nem tudom. M4 baleset Ülői felé, ez fontos, ha van még friss, akkor küldjétek 0-23-111-111 az SMS számunk. Ez M4 M0-ás lehajtójánál van, kilométeres a kocsisor, és áll a forgalom. Adél is elküldte, úgyhogy vigyázzon mindenki.
0: Dél-Korea, Csehország hajnali 4 óra, Egyesült Államok Paraguay 3 óra, Brazília, Marokko 0 óra, tehát éjfél, Ausztrália, Törökország reggel 6 óra.
2: De valóban lesznek... jó hülye időpontok
0: azért. Igen, de például Kanada, Bosznia, Hercegovina minden elsőprő összecsapását este 9-től tudod nézni, majd 12-én.
2: Gondolom, ahogy haladsz aztán az elődöntő döntő, nem tudom, 8-at döntő felé, ott megpróbálják azért így az európai nézőkhöz igazítani, nem? Hogy azért ne veszítsék el ezt a, nem tudom, 300 vagy 500 milliós piacot itt, ami van. Tehát úgy gondolom, az úgy azért alakul egy idő után. Jó, meglátjuk, nem tudom. Hát fociban nem vagyunk azért annyira erősek. De a tételinket megrakjuk, jó? Tehát azokat megcsináljuk.
3: Én egy Dél-Korea Csehországra vagyok csak hajlandó rakni. Tehát, hogy az...
0: Mit tippelsz így ránézésre?
3: Nehéz, de szerintem a dél-koreaiak azok fürgék. Ilyen alacsony fürge emberek.
0: A csehek meg söröznek, na?
3: Na, hát igen, nagyon nehéz, viszont hajnal 4-kor ezt mindig akkor ébredek fel elsőre, úgyhogy akkor az jó.
2: Bekapcsolod és azonnal tudod. Uh-huh. Azonnal tudod nézni. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
0: Van ilyenünk?
2: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
3: Én tudom az enyémet.
2: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
3: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után bejutott az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt mondom, hogy az én telefonomnak a neve. Ez nem a te házasságot, Feri, az enyém.
0: Csak veszekedés után gondoltam.
3: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. Nem ez a Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
2: Ja, a tudás legjava, igen.
3: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
2: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
3: a telefonodnak.
2: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
3: Airdropolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
2: Aha, én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. Na csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
3: Mennyire vicces?
2: Mondjuk elnevezte Bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden, ki nézi a Bluetooth nevedet?
0: Igen, ki akadt rá erre?
2: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van wifi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Szerintem erről a hírről mi már beszéltünk, de ez most újra megtörtént. Tehát ez nem egy egyedi eset, mert egy hónapja, vagy két hónapja ez már hír volt. De most újra megtörtént, a wifi, a Bluetooth-ának a bomba nevet adta, és terrorizmus veszélyével vissza kellett érni. Ezt érted?
3: Az elkövető Tom Jonesnak hívták, és...
2: Igen, a
0: szexbomba.
2: Igen. Oké, honnan tudják, segítsetek megfejteni, Zsűl, te technikailag jó vagy. Tehát felszállsz a gépre.
0: Ha minden egyes wifi cucc, ami be van kapcsolva, azt te látod. Tehát ha én most itt rákeresek az elérhető Bluetooth-okra és wifikre, akkor látni fogom, hogy a Zsűlnek be van kapcsolva a fejhallgat, vagy ez a fülhallgató. Akkor én látom, hogy Gyula pod.
2: Na de várjál, ez az eset, ez megtörtént fél évvel ezelőtt egy másik repülőgépen, ők is visszafordultak. Akkor ebből nagyon nagy hír volt, mi is foglalkoztunk vele. Ez most egy másik eset, ez szombaton fordult vissza ez a gép. Ha te a Bluetooth-odat elnevezett bombának,
0: igen,
2: azt honnan tudja a légitársaság? Hát hiszen rákeres. Én keresek rád, a telefonodat meg akarom találni.
0: Hát lehet, hogy van egy ilyen izé, van a Stewie-knak egy ilyen előírás, hogy ahogy beszálltok, beül minden utas, akkor kapcsold be a telefonod, és keres rá az összes íz. Nem tudom.
2: Hát már... Hogy a Stewie-k megkeresik a telefonodat egyenként, és kiszúrja, és ha neked a bomba, a Bluetooth neved...
3: Nem, annyi van, hogy amikor kinyitod a tetejét mondjuk a fülhallgatódnak, akkor ugye az aktiválódik, és akkor ugye aki a környéken van, és éppen keres valami mást, annak mind feldobja a listába.
0: És bepánikolt valamelyik utas, mi?
3: És akkor valaki neked is megjelent az, hogy bomba, és akkor mondod, ez is...
2: Ti, ha ültök egy repülőn, ti szólnátok? Tehát nek bomba nevezet...
3: Pontosan tudod a választ, Balázs.
2: Hogy azon leszavakszon, az nád magad. Kapnál én az a pánikra
3: volt. És tudod a választ, én már beülnék a pilóta fülkébe, és mondanám, ne srácok, mondom akkor a koreográfiát.
2: Oké, ül egy rossz kinézetű ember melletted egy amerikai repülőn. Megnyitod a telefonodat, és azt mondod, hogy a Bluetooth elérések, és ott kijön, hogy bomba. Ott ül, ránézel, megint bomba.
0: Na.
2: Ránézel, bomba, és azt látod, hogy hosszú szakálla van, turbánban van, és mindenféle kütyük vannak a mellén.
0: Kicsit sarkítottam.
3: Egy monoton pisztogás hallasz.
2: Allah akbározik. Valami ketyeg. Valami ketyeg, és a bal kezében van egy detonátor. Ez szólnál a pilótának? Igen. De nem, tessék, bombát lát. Látod ezt a feliratot, vagy wifi, vagy bluetooth. Te szólnál azért, hogy fordítsák vissza a gépet, csekkolját egy másik repülőre és szállj le? Valódi veszélyez?
3: Nem, szerintem nem, de az az érdekesebben, hogy ha bombája van, tegyük fel, hogy sikerült neki felvinni egy ilyen szódabikarbóna ecet kombinációval készített ilyen meg Guyver-es dolgot, és látja, visszafordultak, akkor ez nem egy ilyen felhívás keringőre?
2: Hogy most kell robbantani.
3: Na jó, én nem itt akartam, de akkor most már mindegy, cső.
2: Igen. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezzel hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni, és bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit beteg. Azért túl biztosítva?
0: Ez beteg. Hát azért, mert most valaki viccből így elnevezi. Hát hány hülye név van ilyen elnevezésben? Itt valaki elkezdte küldeni a hallgatók közül, hogy van akinek az a wifi neve, hogy eladó csüngőhasú malacok. Ezt látott a rákeresel, miatt nyilván nem szállsz le, de hát most azért, mert oda van írva, hogy bomba.
2: Azért nem fogsz, nem, valószínűleg nem fogsz robbantani.
0: Igen.
2: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
0: Nekünk ilyen van, mert ugye nekünk a plafonon nem megy át a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
3: meg az azbestből,
0: wifi, meg a emelet wifi.
2: Komoly vasbetonból építkeztetek.
0: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
2: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
0: Balázsék a... wifi-e? Hát nincs, hülyeség. Mi
3: nem, is? Nekünk a dögös kancák XX-e.
2: Te tudod, ahova nem való. 1-2-3.
0: Zsűlnek biztos, hogy van.
2: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti őket. Jó,
3: csak hagyd kérdezni, csak annyit kérdezik, science fiction?
4: Jules.
2: Jules.
0: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
3: Az füles, fules.
2: Az meg fules.
0: Az is Zsül. Jó.
4: Ahogy, de Zsül igen. Telefonja.
0: Zsül.
2: Mennyire telefonja. Kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak adni a wifi-üknek?
3: Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát te, ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 izé, stb. Stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni. És
2: akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
3: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9-5-ös
2: hát nagy LVVLK, igen, ha megfogod.
3: Dollárjel.
2: Igen.
3: És igen.
2: Az a jelszó megosztása.
3: Igen, igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban, hogy gondolkodnak az emberek, hogy küzdenek.
2: Hogy egy ilyen otthonosságot mutat neked, hogy a wifi el van nevezve.
3: Igen, igen, én régen laktam egy olyan házban, ahol minden wifi el volt nevezve, és nagyon jók voltak. Jók voltak. A csődörök is különböző dolgok. Tetszett.
2: Csődör nevezetű wifi. Igen. Valaki azt a nevet adja wifi-nek, hogy csődör.
3: Volt,
0: ott van egy bizonyítási vágy.
3: Nem, nagyon viccesek voltak. Voltak egymás szapulására is ment a dolog, meg ennyi. Úgyhogy jó. Szerintem ezt kell csinálni, mert akkor legalább egy kis személyiség költözik bele.
2: Náluk az egyik szomszéd wifi-nek a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Nem. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A Tech Kisbusz a neve, és igen.
0: Ezt azért adott, hogy ne csatlakozzanak rá?
2: Hát, hogy ne próbálják föltörni, igen. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
0: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve.
2: Nálunk a rezidencia neve, illetve a ne lopd a wifi-t. Mi is átvettük. A ne piszkáldot is nagyon-nagyon sokan írják. Ne lopd köcsög, ezt a nevet adtuk neki. Figyelj, rengeteg ember elnevezi a saját wifi-ét. Vagy a saját hálózatát. Örülök, ha föl tudok rá csatlakozni. Nem tudom, hol adjak neki nevet. Tehát nem jutok el odáig, hogy nevet adjak
3: Balázs
2: neki.
3: Balázs az a fajta felhasználó, aki már letöltött egy nem tudom, HD minőségű filmet a mobilnetjére, és utána veszi észre, amikor már nem tud telefonálni sem, hogy jó, hogy itt van wifi, itt lakom
2: hétére. Ilyenek vannak, igen. Szomszéd wifi neve a Punci Vadász. Azt szerintem az...
0: És van, aki ennél konkrétabbra megy, panelház, wifi-e, vagy wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
2: Szerintem az egyébként jó felség.
0: Az nagyon, és a szöszit, hoppá.
2: Megraknám a szöszit. Megraknám a szöszit, igen. Azt mondja, hogy a fiamnak segszaga van, nálunk ez a wifi. Nagyon kedves. Aztán azt nézem, hogy Hagymás Bab Király, ez a wifi elnevezés, ez Zotyó küldte nekünk. Látunk szaros macskát, ne csapkod a pincajtod, ezt ugye olvastuk, sajtos tészta 001, tehát rengetegen nevezik el a saját wifi-üket. Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
3: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
2: Acceleri bomba.
3: nem mindegy.
2: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
3: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírat a jó ég.
2: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírus van benne.
3: Igen.
2: Igen.
3: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
2: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-üket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen kisajátítás.
3: Valami ételi különlegesség van ebben. Valami társadalmakon túlmutató. Valami összefogást. Azt érzem
2: ebben. Nem, pont nem. Nincs benne. Olyan. Egy ilyen egyéni eskedés van benne egy kicsit. Egy
3: individualizmus. Szeretem, amikor tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
2: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-üket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent. Úgyhogy milyen kár, hogy nem egy ilyen légitársaság.
3: De miért, ha felgyújtod a házad, akkor azt tájfölön azt üvölt,
0: hogy bomba.
2: Igen. Azaz.
3: Ez nem lett könnyű nekik, nem?
0: És mit üvöltesz, ha bomba van?
3: bum.
0: Tűzoltó, igen. Tűzoltó.
3: Bum, bum, bum.
2: Jó, a taknyosra vágnálak, azt szeretem.
0: Na jó, de érted, ha laknak hatan, ahogy hívják, volt kit.
3: És mindenki 140 kiló feletti gyúrós fiú.
2: Igen, és csak egy van ment. Na, legyetek óvatosak, jó? Volt hogy megy vagyar tegnap? Csináltatok, gyerekek?
0: Nem, hogy csináltunk
3: semmi
0: volna.
3: Nem volt,
0: nem volt Laci,
2: ja.
0: Nem voltál te.
2: Lackó és az ő számgenerálása az aranyatér. Egyébként meg kell, hogy kövessük Lacit, mert nem hónap végén volt, úgyhogy mindjárt visszatérünk erre, jövünk mindjárt 3 perc.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: szóval a színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Chris Hunter, Rocco, Alice DJ, Factory, és a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg Káros Belén a Total Discovery-ra július 13-án a Budapest Parkban.
0: Július 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio. A Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az uniós pénzek visszahúzódnak a közlekedési és beruházási kérdésekről, de ezeket a kérdéseket szerintem
4: az, hogy nem egy szíves prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez két tonna gyersmas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellé
3: beszélt. Milyen azonnal
4: most egyedül álló finanszírozáson
3: vett a lehetőséget. Főbb irányokban legyen szó Budakeszéről, legyen szó Szentendréről, legyen szó Gyálkérségéről, legyen szó 200-ig térségéről közvetlenebben. Vagy egy kettő helyet egyátszalásra vagy.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
1: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Durmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
11: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
13: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
11: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A megváltozott diákok debreceni hadisírokat gondoznak. Kétszeresére nőtt a rolleres balesetek száma Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Borta Éva. A megvárt diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadisír karbantartó programjához. A diákok közös összefogással a debreceni köztemető 15/3-as parcelláját gondozták, ahol az 1944. június 2-ai debreceni bombázás áldozatai nyugszanak. Az amerikai támadás Magyarország egyik legsúlyosabb légicsapása volt, ami a megvárt akkori épületét is érintette. De a megvárt történetének ehhez a parcellához egy másik tragikus eseménye is kötődik. Az iskola 1944-es szeptember 1-i bombázásakor vesztette életét az intézmény egyik tanára Olá István, aki két diákját védve halt, hősi halált. Jelentősen nőtt a rollerbalesetek száma Debrecenben. 2024-ben még csak 234 rollerbalesetest láttak el a traumatológián. Tavaly ez a szám csak nem megduplázódott. A betegek több mint fele könnyebb sérüléseket szenvedett, ugyanakkor minden harmadik eset súlyosnak minősült. A leggyakoribbak a felső végtagi törések voltak, de koponya, lábszár és egyéb csonttörések is előfordultak. A klinika tájékoztatása szerint a 665 sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, más védőfelszerelést pedig egyetlen esetben sem dokumentáltak.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: Kozák Luca Lengyelországban országos csúcsot ért el a 100 méteres gátfutásban. A DSI Debrecen sportolója ugyanis saját rekordját javította meg. Kiegyenlítette a harmadik helyért folyó párharcot a Deaca férfi futszál NB1-ben tegnap. A második mérkőzésen a Debreceni Egyetem együttese hosszabbítás után 5-4-re győzött hazai pályán a Veszprém ellen. A három győzelemig tartó párharcállása 1-1. A következő meccs pénteken lesz Veszprémben. Az MLS Fegyelmi Bizottsága a DVSC-t összevont eljárásban az Etoa, Paksi és az Újpest FC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai és pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A Lokin kívül több csapat kapott még ilyet az első és a másodosztályból is. Változóan felhős az ég Debrecen fölött, és az előrejelzések szerint délelőtt többször is előfordulhat még kisebb zápor. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Élőben a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Tényleg? Halló, jó reggelt! Itt vagyunk 8 óra után, 13 perccel. Hello, bello! Itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Mit simogattam, kérdezi tőle Feri
3: kétségbe. Mit simogattam? Mert valamit súgtál, hogy...
1: Hogy nyomogattad a jing gombjaimat tegnap,
2: a
1: tényleg?
2: Fingós, a fingós gombokat.
3: Hát csak megmutattam Eszternek, hogy hogy működik.
1: De valami. Adásban?
3: De, ahogy is. Előtte. Semmi olyan... Nem.
1: Nem vagytok már a régiek.
3: De a régiek vagyunk, de az a te privilégiumod. Én nem olvastam be a 80-as végű SMS-t sem,
1: nem.
3: Mert az a tiéd. Jó. A fingó gomb a tiéd, érted?
1: Komoly, komoly karrierem van itt a rádiózásban. Balázs, 15 év után a fingó gomb a tiéd. Hogy beolvashatod, hogy hány nap van nyári szünetig a tiéd.
3: A tiéd. Ez kész,
2: hány nap van nyári szünetig amúgy?
1: Most olvastam be. 18 valamennyit írt. Beolvastam reggel.
2: Annyira három a gyereket, magamra fogom celuxozni, és mindenhova együtt megyünk. Ez lesz.
1: Ez jó.
2: Visszakapom végre a kis.
1: Igen, 16 nap vagy 18 napot olvastam. Na mindegy, hogy nem nyomogattad akkor adásban, vagy nem toltad meg.
3: Dehogy is, hát mondom, az embernek legyenek elvei. A fing a tiéd.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ez egy, hát ez szép
3: hagyom. Mit tett le az asztal? A fing az övé.
1: Így fog bevonulni. Kapcsolj már egy kis klímát, Zsülit, most már el kell kezdeni használni.
2: Üdös van vagy meleg?
1: Mind a kettő egyszerre igazából. Egyszerre.
2: És milyen jellegű szagot érzel?
1: Felőletek jön valamilyen.
2: Fura. Az próbálom a legalább területet azonosítani.
1: Kicsit ilyen sárszag, kicsit sár? Ilyen földszag.
2: Földszag?
1: Föld és sár, és ilyen...
2: Az
1: ilyen...
2: én leszek szerintem. Igen?
3: Mit csináltál tegnap?
1: Nem tudom, hogy mi ez.
2: Nyáron mindig sárban alszom, ez jó tesz nekem.
1: Igen?
3: Bőröd kisimul.
2: Igen, nagyon nehezen szereztem meg a belvárosban, de megvan.
1: Na jól van, nem, egyébként csak meleg van emiatt. Szeretem, hát a hőhullámok gyötörnek már igazából, ez van. Igazából. Na, Vitézi beszélt párhuzamosan a hírekkel. Igen, hát gyerekek, itt adás zajlik, híreket vágnak, vannak dolgok, történések, úgyhogy belehallatszott egy-két.
2: Neked Balázs kapja dolog. Ezeket és üzeneteket, hogy a Vitézitől ilyenkor.
1: Így van, így van.
2: Kedves Balázs.
1: Megkérte a Vitézi, hogy hírek alatt ilyen kicsit ilyen nem is tudom, kalózrádió jellegelni, ha tegyem őt is be, úgyhogy ez ment ki, de jeleztétek, köszönjük szépen. Van ilyen, hát ez megtörténik.
2: Nincs ingyen a K-híd.
1: Igen. Föl kell hívni majd egyébként, igen, az Otéval kapcsolatban. Na, de hogy Lacit meg kell, hogy kövessük gyerekek, mert itt mi a fejére olvastuk, hogy miért nem az van, hogy hónap végén, az utolsó hónap, utolsó péntekén, vagy nem tudom, mikor van a gyónás, és most kigyűjtötte. Vagy nem gyónás, hanem ahogy vagy magyar. Kigyűjtötte, és hát elnézést kell, hogy kérjünk tőle, mert hogy február 2, március 4, április 1, április 13 a választások miatt, és május 5, vagyis mindig hónap elején volt a gyónás.
2: Nehogy maga, nehogy, ezt kitalálta.
1: Kitalálta, beírja a kamutát magad.
3: Kamu az egész.
1: Amit ugye rajtunk vertek le a hallgatók, hogy a hónap utolsó péntekén, csütörtökén miért nincs hogy vagy magyar. És azt mondom, hogy igen, Laci, csinálj már valamit, hát ez mindig így szokott lenni. Erre nem kiedzett, nézzek, és igaza van. Januártól, januárban nem volt, februártól mindig a hónap első pár napjában van, amikor random telefonszámokat hívogatunk. Szent meggyőződésem volt, hogy a hónap utolsó csütörtök.
3: Hogy egyszer csináltunk csak ilyet a választások
1: igen.
3: miatt, ugye? És aztán most már nekem is eszembe jutott, hogy emlékezzetek vissza, az volt, hogy hónap utolsó péntekén csináltuk ezt a dolgot,
1: és
3: rájöttünk, hogy ugye akkor már szegény a magyar, mert elfogyott a fizetés, szar a kedve, csináljuk fizetés környékén.
1: Úgyhogy akkor jelen pillanatban...
3: Igen, hát Laci, bocs!
1: Legenerálta László a 80 pluszos idősek otthonai telefonszámokat Hajdúszoboszlóról, aki számgenerátorával, ő egy ilyen kis vegykonyhában ott főzöget. Tehát ez nem csak úgy vagy ott. Beütögetünk számokat, és akkor megnézzük. Mindenki visz egy delikvens? Tessék, hogy csináljuk?
2: Én benne vagyok, de engem nem fognak megismerni. Szóval nekem nem
1: közösen vigyük a delikvenseket?
3: Közösen, eddig is így volt.
2: Jó.
1: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
2: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána
4: hogyan mesélnek. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
3: Eddig jó, Laci. Ilyen.
1: De a nap SMS-e már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
2: Miért nem?
1: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni. Nem érzem azt, hogy ez majd jó nap lenne.
3: Hét eleje van.
1: Hételeje, látod
3: eső? Jön az eső. Ő se föl se vesz.
2: Ugye, amúgy hallgassunk már esőcsináló számokat, ezt már múltkor is megbeszéltük, és elfelejtettük.
1: Gyerekcsináló számokat hallgassunk.
2: Esőszámokat, csepereg az eső, it's raining man, minden.
1: Kivettem, tehát egy nem veszi föl, egy már visszaadta a telefonszámát is. Ez van jelen pillanatban. Fölvette, halló!
2: Halló!
1: Halló!
2: Halló!
3: Halló!
1: Halló!
3: Erre mondjuk én letenném.
1: Halló!
2: Halló!
1: Nincs gyerekek. Egyelőre nincs.
3: 3-ból 0. Mehetünk tovább.
1: Jó.
3: Jó, a következő ki lesz?
1: Faszke, kivecsiskodni ide valaki.
2: Targoncás. Targoncás.
1: Igen? Nevét mond.
2: Berettyújfalú.
1: Berettyújfalú, Targoncás. Tibi.
2: Jó. Legyen Tibi.
1: Ne egyezz ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
2: Egy jó szóra számítom.
1: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne add oda a Tibi.
2: Ritkán érzek Dénes, de a jó szóra.
3: Targoncás és Éva.
1: Halló!
5: Tessék Balázs, Attila.
1: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Ráskeszer, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
2: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki. Tehát már most Balázs is, meg Tamás is. Akkor állj bele, állj bele.
1: Zavarhatunk egy pillanatra?
5: Persze.
1: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
5: Gépészmérnök.
1: Gépészmérnök vagy Debrecenben, gépészmérnököd. Aha.
2: És szoktátok egy gépészmérnöknek csúfolni? Vagy ezt csak Pesten csinálják?
5: Még egyszer.
2: Szoktak téged gépészmérnöknek csúfolni, vagy ez csak Pesten szokás?
5: Szerintem csak Pesten szokás.
1: Persze. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
5: Nagyon jól vagyok, köszönöm.
3: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
2: Túsz vagy?
5: Így van. És veled
1: tett. És velünk? Te kedves vagy. Rendben. Jól vagyunk, meg vagyunk. Egy rovatom, mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
5: Szeretem, igen.
1: És már
5: el vagyok.
1: El vagy vele.
5: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
1: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
5: Igen, már bent.
1: Már bent vagy a munkahelyen. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
2: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
5: Nincs. Igazából aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
3: De ma nem
2: négy éve, de nincsen.
1: De gépészmérnökként nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
5: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
1: Köszönjük,
3: mérnök úr.
1: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
2: Ezt egyre szeretem bennük, hogy...
1: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
2: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. De utána megnyugodott.
1: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszepper egy kicsit ettől.
2: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
1: Igen, jó, én női hangot érzek.
6: Igen, tessék.
1: Mondom. Kiválóan érzed. Jó reggelt kívánunk. Zavaratunk egy pillanatra. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorban telefonálunk.
6: Igen, tessék.
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz a legelőször.
6: Endre vagyok.
1: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
6: Veresegyház.
1: Veresegyházán vagy. Aha, kicsit hasonlít a hangod az előző hallgatóhoz. Mivel foglalkozol, Endre?
6: Folyamatmérnök vagyok a GeoSpace-nél.
3: Mérnök reggelünk van.
1: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
3: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
1: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
6: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtómű alkatrészeket újítunk fel.
3: Micsoda?
2: Pont jó, hogy beszélünk.
3: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
6: Darabokba szétszedik, és oda darabjait hozzá kell.
1: Wow, és ezt így megszerelitek, és visszakülditek, hogy ott összerakják.
6: Igen.
2: Akartam kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
6: Hát nagy légitársaságok. Az összes tulajdonképpen.
2: És veres egy házán kell akkor ott szervizelni, ez nagyon izgi.
6: Igen.
1: Ez milyen durva, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
6: Nem, maga a légitársaságnél vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motor, tesznek fel egy újat helyette, a szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, Van több ilyen üzem nyilván a világon.
3: Vizergépet például szervizeltek?
6: Például azt is, igen.
1: Aha. De hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltad?
6: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják. Ez más szájtok.
1: Azt, ami nézik. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy szél?
6: Persze, azt maszekba, persze. Délutánonként.
1: Igen, megkaptátok
6: ott a garázsba.
1: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből. De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó. Akkor jó állapotba kaptunk el.
6: Így van, így van.
1: Hát ez nagyon menő.
3: Nyaralás terveztek.
6: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is, akkor lesz.
1: Augusztus 20 hosszú hétvége.
3: Mi a célállomás?
6: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
3: Legjobb.
1: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltad, azt írja. Csak mondom.
6: Ó, de jó, köszönöm.
1: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad. Azt mondja, hogy kolléga.
6: Igen, azt tudti. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
3: Na ez az, Sólymi kezdje dolgozni.
1: Sólyminak szóljunk, hogy kezdjen dolgozni.
6: Túlnya bukta. Igen, most éppen kint vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy
1: igen,
6: miért rádióznak.
1: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
6: mondom. Hát az jó, az egy jó reggel akkor.
1: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban.
2: Köszi. Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
1: Igen.
6: Nem
1: kell. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
6: Köszi szépen, sziasztok.
1: Hello. Túl jó arcmérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
2: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
1: A Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
2: tematokat. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
1: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból.
2: Szerintem nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymással vannak hívásba.
3: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
1: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
3: Normális mérnök. És jól
1: vagyok. Miskolcom vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
2: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
1: Azt arra én is.
2: Ugye? De más indokokban.
1: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
2: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
1: Ja, akkor csöngi duplát, amikor átirányítás.
2: Akkor vált egy...
1: Örlek, Sherlock, te miket tudsz?
2: Az a nyomozati hatóság, aki nálam honolt 3 hónapon keresztül, sok mindenre megtanított.
1: Na, Marika. Halló, Marika.
2: Halló.
1: Kezdj csokolom. Jó reggelt kívánunk.
7: Igen.
1: Zavarhatunk egy pillanatra?
7: Tessék.
1: Itt vagyok, a Rákóczi Feri van itt, a Rácskó Eszer, meg a Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
2: És ez nem számít zaklatásnak.
1: Így van.
2: Nagyon fontos információ.
1: Hogy vagy ma reggel?
2: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
1: Szerintem a Ferivel jól láttunk a Rácskónálba sokan.
3: Jól van, csak nem meri vállalni.
1: Itt vagy?
2: Nem tudom.
1: Nincs.
2: Letette?
1: És miért nem mondja azt, hogy bocsánat lettes? Igen, nem fontos, szia, mérnök vagy? Igen, és jó fej vagy? Miért nem mondja azt, hogy bocsánat leteszem és leteszi? A névtelenül lerakás, vagy az egy ilyen megijedés. Jaj, gyorsan inkább lerakom, ebből baj lesz.
2: De tudjátok, hogy ilyenkor a számát fel kell használjuk egy apró hirdetéshez?
1: Gyere, Zsuzsa!
2: Malac eladó.
1: Zsuzsa, malac inszeminátor, kezd karcagon dolgozik, egy sertéstelepen.
2: Mm-hmm. Jó? Azt írják, hogy ezek lesznek a chatroulette kontjait.
1: Chatroulette-be jön, Laci, hogy meg tényleg.
8: Letiltotta a bejövő hívásokat, vagy olyan számot hívott, amelyen kizárólag internet elő...
2: Fejtukatnék a netbankját.
1: Igen. Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
3: De melyik az fontos? Nagylábúja.
1: A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
2: Szexfüggő
1: délegyházát dolgozik a bányatavaknál.
3: És valaha mérnök volt.
1: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
7: Halló!
1: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebestyén Balázs.
2: Ezek mi vagyunk? Ezek vagyunk mi, és te ki vagy?
7: Én Magyar Géza vagyok.
1: Hello, Géza! Zavarhatunk egy pillanatra.
2: Géza, hát ne kapjál so... Most már zavarunk. Géza, gyere a flóval, gyere Géza. Ne ijedj meg, gyere velem, gyere, meg tudj csinálni. Gyere,
1: itt vagy Géza.
7: Igen, miről van szó?
1: Csak szeretnék megkérdezni, hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és csak hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
9: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
1: Na, miért?
9: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
1: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
2: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
9: Hát öt unokával el lehet képzelni, hogy nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
2: Géza, te nem hangzol nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
9: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy, hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
3: Köszönjük, még egy fontos, Géza, hogy mérnök vagy? Vagy mérnök voltál valaha?
9: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
1: Komolyan mondom, ma csak mérnököket hívunk. Csak mérnökök vannak.
2: És milyen mérnök vagy?
9: Igen. Tudod, ilyen műsor. Aha.
2: Milyen mérnök vagy? Gépész?
9: Híradástechnikai.
1: Híradástechnikai mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
9: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok, és hát hivatásos katona voltam. Tehát
1: aha, és, és most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
9: Én most Nagykőrösön vagyok.
1: Nagykőrösön. Uh-huh. És ő is köze van a
2: mérnök szakmához.
1: A mérnök szakmához.
9: Már nem üzöm igazából.
1: Már nem üzöm.
9: Már kijöttem belőle.
2: Esetleg a Forgó Lacival csetrulettezés volt az utóbbi néhány évben.
1: Nem tudjuk, hogy kézzed, ma csak mérnököket hívunk, vagy van, aki ilyen kapcsolatban a mérnök munkához, úgyhogy ez nagyon
9: izgi. Látszik a telefonszámból is, ugye?
1: Igen. A nagylábújad megvan, Géza?
9: Meg, mind a kettő.
1: Ez fontos.
9: De én úgy hívom, hogy a lábam nagy ujja.
2: Ez egy igazi bérnöki mentalitás.
1: Én azt predesztináltam most, hogy nem lesz meg a valakinek a nagylábúja, akit hívunk, de akkor valószínűleg nem rád gondoltam.
2: Esetleg tudnád nézni számot valaki, ez akinek nincsen nagylábúja?
3: És miért nem
2: tudok? És miért
9: nem tudok ilyet.
1: Igen. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodó van a magyar így kedden reggel.
2: Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
9: Köszönöm szépen. Szép napot.
1: Hello. Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk.
2: A nők már a Balatonon vannak.
1: A nők föladták.
3: Illetve nem mérnökök, és akkor így nem veszik föl. Nem igen. Mindegyik nő nem mérnök, de van nem nő mérnök, és őket hívtuk.
1: Egy nőig menjünk. Egy nőig menjünk, Lackó, a csetruletted alapján. Egy nőt találjunk. Jó, jövünk mindjárt 8:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
12: Volkswagen.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
14: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
17: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
12: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
10: Reklámot hallottak.
18: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén először csökkent az online csalások száma. Egyre gyorsabban terjed az e-cigaretta a fiatalok körében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Tavaly óta 377 online csalást regisztráltak a rendőrök, ami azt jelenti, hogy évek óta idén először 6,7%-os a csökkenés. A nyomozások eredményességi mutatója pedig változatlanul 90% feletti. A debreceni online csalások több mint kétharmada webshopos rendeléshez kötődik, de természetesen előfordulnak banki csalások is. Illés Zoltán, Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányt hallják.
2: Azért nem ugyanaz, amikor a számlánkról eltűnik valamilyen információs rendszer megsértésével eltűnik a megtakarított millióink. Ez azért ritkább, hál' Istennek egyre ritkább, hál' Istennek a prevenció egyre jobban működik, hál' Istennek egyre több a kísérlet, szakba jutott esemény.
1: Az adathalász online csalások megelőzésében kulcsfontosságú a tudatosság és a megfontoltság, az adatkérő hitelességének ellenőrzése és az adatkérés indokoltságának alapos mérlegelése. A WHO május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmából indított kampánya a fiatalokat célzó nikotin marketing veszélyeire hívja fel a figyelmet. Gyorsan terjed ugyanis az e-cigaretta a fiatalok körében. A projekt 14 ország 35 intézményét fogja össze. A szakemberek különösen a 12-15 éves korosztályt tartják veszélyeztetettnek. Az új nikotin termékek dizájnja, ízesítése és marketingje ugyanis kifejezetten vonzóvá teheti ezeket a fiatalok számára, ami növeli a függőség kialakulásának kockázatát.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Útburkolat javítási munkák miatt lezárták a Harsona utcán található Nyugati Ipari Park szervízút egy elnevezésű megállóhelyet. Ezért július 31-ig a nagyállomás irányába közlekedő 21-es és 42-es autóbuszjáratok a 100 méterrel előrébb a Házgyár utca irányában kialakított ideiglenes megállóhelyen végzik az utascserét.
0: A DKV információit hallották.
1: A NAV Faraktár utcai központi ügyfélszolgálata ma technikai okok miatt zárva tart. Június 3-ától szerdától viszont már a megszokott ügyfélfogadási rendszerint várják az adózókat. Az előrejelzések szerint délelőtt többször is előfordulhat még kisebb zápor. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő. Délután lassan teljesen felszakadozik a felhőzet és kiderül majd az ég. A hőmérséklet pedig még 5 fokot emelkedik, egészen 26 fokig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt, Almalé, meg Bambolé, meg minden van. Itt figyeljetek, kapaszkodjatok meg, új dal volt nálunk.
1: Új, latinba vagyunk, köcsé.
0: Latinba vagyunk, de szerintem ez csak egy mellényúlás.
1: Nem lesz többet, jó? Bambolé, ez véletlen.
0: A Bambolé nem lesz többet, de új dalunk volt, úgyhogy mi is szájtátva hallgattuk igazából, hogy új dalt kaptunk így, szerintem egy 7 év után. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Az Isten tartsa meg a jó szokásukat. Ha mellényúlás volt, akkor is. Időjárásunk Ferenc, köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: De a bojler eddig is volt?
0: Volt. Szerelvénybolt, bojler, kazán, minden van itt. Nem volt ez egy rossz dal egyébként.
1: Dodgem ez zene. Ezt írták nagyon sokan, és megvan, hogy ott vagy a Balatonparton, elmentek Szemesre, a kis izébe,
0: Dodgemesbe.
1: És ez szól.
0: Haló, jó reggelt kívánunk! Sebesség Vás, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, posztraumás stresszben egyébként. Hogy zavarhatunk egy pillanatra?
4: Jó, egy persze. Sziasztok!
0: Hello! Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
4: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
0: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
4: Bankba dolgozom.
0: Bankba? Helyileg merre?
4: Budapesten.
0: Ó, akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
4: Melinda, nem mondtam, sziasztok.
0: Szia Melinda, ciao Melinda.
3: Na, jól van.
0: Hogy vagy Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon, hogy indul a június, hogy érzed magad?
4: Nagyon jó, köszönöm szépen.
1: Most nem vagy bent.
4: Munkával indul, tessék.
1: Bent vagy a bankban?
4: Igen, dolgozom.
1: Milyen laza.
0: És mindenki nagyon jókedvű, nem tudjuk mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
4: Igen, itt vannak a kollégák is.
0: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
3: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
4: Nem inkasszózunk, nem nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
0: Rendes bankosok vagytok.
4: Persze, természetesen.
0: Nagylábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
4: Nagylábújam, persze. Miért ne lenne?
3: Most egy olyan embert keresünk. Kettő?
0: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixen hogy találunk egyet. Jól van, mi a jó kedv oka? Van valami oka, különösképpen ugye júniusi jó kedv?
4: Hát mi veletek beszélünk, persze.
0: Az nagyon jó.
3: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
4: És Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt az egész Rádió Egyet szeretjük.
3: Na figyelj, de hogyha bármit kérdezhetnél. Bármit kérdezhetnél a stúdióból bárkitől, van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy
1: Annácska,
3: vagy
1: Annának, Laci?
3: Vagy Iszi, vagy Anna.
4: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
3: Na jól van, akkor ezek szerint a mindent tudsz rólunk, ez is valami.
0: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedv oka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
4: Hát a... Mit csinálok? Semmit.
0: Ez a beszéd.
3: Ti az a fajta munkahely vagytok?
4: A magánéletem teljesen rendben, teszik.
3: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
4: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
0: Aha, tehát vannak ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
4: Persze, jól van.
0: Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
4: Persze, szoktanak minden nap.
0: Aha.
4: Mikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
0: Háó, hát a háó hát, az, igen.
1: Nagyon
0: az.
1: Szeretek én is.
0: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
4: Igen.
0: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
4: köszönöm,
0: ott
4: köszönöm, nektek is.
0: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
3: Hia, Melinda.
0: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus számgenerátorából került elő Melinda is.
1: Na most, hogy oda néz, nagyon üti, nagyon na, gépel, Laci.
0: Gyere, te lábújtalan, gyere, kell lesz, Erzsi, gyere.
3: Ügyök, hol vagy, ügyök?
0: Mondd, hogy nincs meg a nagy lábújad, Bözsi. Gyere, Bözsi.
3: Az a baj, hogy a Bambolét éneklem mindig.
0: Ez olyan fülbe mász oda, ez a Bambolé. Mély hangú Károly.
5: Halló,
0: jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
0: Zavarhatunk egy pillanat, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebessé Marázs, a rádióból egyből telefonálunk.
5: Sajnos nem érek rá.
0: Akkor csak egy keresztnevet hadd kapjunk. Kellemesen elbeszélgettünk.
1: Gyorsan lerázott bennünket.
3: Jó, szaktanári!
0: Szaktanári!
3: Ez ilyen viselkedés?
0: Ez nem szép viselkedés.
3: De ez mi ezt? Mikor tanulták meg ezt az emberek, hogy így kell viselkedni?
1: De legalább azt mondja, hogy nem ér.
3: Egy rendes telemarketinges nem lehet az ember.
0: De én ezt jobban szeretem. Ismerlek, hallgatlak, tudom, kik vagytok, kérdezzetek. Uncsi, ez jobb, amikor elmerülünk így Magyarország bugyraiban. Erika, hiányzik a nagylábúja. Halló!
3: Halló?
0: Halló?
3: Halló?
6: Halló?
0: Há igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyéves Rádió egyből. Zavarhatunk egy pillanatra?
6: Igen.
0: Hogy hívnak? Szia!
6: Martin Tibornak.
0: Tibor, szia Tibor! Mit, Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
6: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
0: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
6: Székesfehérvár.
0: Fehérváron értünk el.
1: Becsvérem.
0: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvéleménykutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
6: Jól vagyok, köszönöm szépen, hétvégén lesz az esküvöm. Úgyhogy nagyon
0: készültek.
3: Ez egy ilyen retter, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
6: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nagy.
1: Aha,
0: párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
6: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
3: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
6: Hú, soroljam.
1: Jöhet,
3: gyerünk. Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
0: De fia, a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent.
1: Hogy az
0: de...
1: olyan szép, nem áll?
0: Szegény.
1: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
6: Hát klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket.
0: Édesem,
6: de...
0: te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
6: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
0: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen. Mióta vagytok együtt?
6: Két éve.
3: Ó, de akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy. Ez
0: vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
6: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
0: Esküvő után. Aha. Hát
3: önkéntesen veszel részt ebben.
6: Így van, abszolút.
0: És merre lesz? Nagyon nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
6: Balaton világos van lesz.
0: Balaton világos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De ja, szép, jó. Hát egy szép jövő. Eztek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
6: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
1: letegye a kis pénzeket.
6: De mennyasszonytánc, mint úgy arra, aki
3: egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
6: Ide lehet utalni.
0: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcáig, evőeszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmix gép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
6: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk. Meg...
3: akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
0: Igen, ott lehet majd látni.
3: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
6: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésre. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-re nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
6: Igen, nagyon nagy.
0: Hogy nem megtalál?
1: Igen, hallja.
0: Hallja a párod most egyébként?
6: Szerintem nem. Nem szokott
3: feljóta. Retrót hallgat.
6: Igen.
3: Arra gyakorol.
0: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
6: 33.
0: Hát egyébként akkor úgy itt van az ideje.
1: Aha. Még egy fontos kérdés, hogy megvan mind a két nagy lábújad?
6: Igen, meg.
1: Meg, jó, megvan.
3: Jó, akkor viszont tovább kell telefonálni, ne arra úgy menj. Igen. Keressük az embereket, nincsen nagy lábúja.
0: Igen. Éjfélkor kérdezi egy hallgató, éjfélkor vonatozás, de milyen azért a számíthatunk erre lesz?
6: Igen.
0: Jó. Klasszik esküvő, telesport zöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jól
1: van. Nem már, hogy kilopja el a mennyasszonyt.
0: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen. Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
6: Köszönöm.
0: Kitartás, erőt, és
1: leszel egyszer még szabad.
0: Kompromisszumot. Hosszú előtt állsz. Csáv.
3: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyi Balázsa.
0: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
3: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő,
0: nyár. Esküvő, esküvő. De kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
3: Laktózos. Szerintem laktózérzik.
0: Haló, jó reggelt kívánunk.
7: A szerekrába.
6: Igen.
0: Valakit nagyon csapatjátékban.
3: Jó reggelt, a szomszédban nagyon várom kiabálnak.
0: Igen, zavarhatunk egy... Zavarhatunk egy pillanatra, rádiós közélemi kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
3: És Sebestyén Balázsra.
7: Jó, de igen, Yamaha,
1: Bál, Izzi, Delco,
7: haza
1: szomszédra.
3: Kicsoda, ki mellette üldözés. Mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
0: Ki a kolléga ott melletted?
3: Le, hogy mellett letetted.
1: Letetted,
3: te kutya! Szaktanári!
0: Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
3: Ez mondom neked, egy brigád volt.
0: Nagyon keménybe voltak.
3: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak, hogy mert vissza kell menni a tüzépre. Igen.
0: Nagyon keménybe voltak. Jó. Tibor szénhidrátfüggő, 54 éves, azt mondja, hogy...
3: Ha kell egy ilyen szám, van nekem amúgy.
0: Le kell vágni a karját.
3: Nem azért, mert baja van, csak mert ezt szeretném.
0: Csipolat időm, hallottad?
3: Aha, igen.
0: Miért van ilyen hangom?
3: A gonoszság mindig feltözi a hörgőid.
0: Igen, a gonoszságra mindig becsöröknek a hörgőim. Hát nem veszi fel. Nem veszi fel. Jó, gyerekek, próbálkozhatunk még, de hogy nagy általánosságban jól van egy a magyar júniusban.
1: Egy nagyon pozitív órát zártunk.
0: Mérnökösködik, esküvőcsösködik, jó kedve van, beszél velünk. Hákovács Alajosné. Kisboltot, Erzsike kisboltot üzemelt. Tiszafüreden kisboltot üzemeltet. Hétvégén vattacukrot árul.
3: Szerintem nem.
0: Szerintem nem.
1: Ennyi
0: jó szerencsék vagy, szerintem.
3: Gatcha!
0: Jó, oké, adom, szerintem nem. Hát ezzel nem nyújtsz mellé. De nagyon nem nyújtál mellé. Szerintem nem. Szerintem nem árulhat a cukrot. Megvan, mint a két karja is. Jó, oké.
3: Risky business volt, de szerintem nem.
0: Ezt nagyon bevállaltad. Szerintem nem.
1: Egy fogadás?
0: Igen.
3: Van rá 100 000-re, hogy nem.
0: Végén Kenta úrnak öltözik. Szerintem nem.
3: Kenta asszony férje.
0: Jó.
3: Az öreg Kenta úr.
0: Oké.
3: Jaj, Istenem. Ah, Istenem.
0: Imádom, hogy Balázs mindig felsorolja a tippelések alatt a félrokonságom.
3: Ah, Istenem.
0: Én nem szeretek tippelni.
3: Jó, szerintem.
0: Én egy hallgató, neki most 6 lábúja. Nincs. A magyar jókedvű vagy rejtőzködik. Ez a megállapodás.
3: Fel, időm,
0: nem, egy utolsóval ki kell szállni. Nem szálltunk itt ki, hogy kicsögne, nem veszi föl. Jó.
3: Szerintem, akit most hírfőnk, az...
0: Szerintem biztos nem. Szerintem nem. Te jó tehetség. Te maga vagy a Delfi Jósta.
3: Delfi Jósta vagyok. Ja, Istenem. Nagyon tényleg.
8: Elékoztatjuk, hogy a hívott szám nem elérhető.
1: Laci, még egyet.
0: Egy jó hangú magyarral kell kilépni ebből a rovatból, és elengedni őket a nyárra, hogy ezen a vibe-on maradjanak. Így érezzék magukat. Jókedvűen, jó hangulatúan bele a nyárba. A nyári estékbe, a fröccsös éjszakákba. Nem?
3: Jó, a következő ember, Balázs,
0: Tibor erősen cukros, szürkehajú, de hogy is.
1: Eszter, szerinted?
3: Szerintem nem.
0: Nem. Tamás visszafogott, szendvics emberként dolgozik a Váci utcába.
3: A gluténmentes. Jó, én annyit mondok, hogy a következő legyen Nyíregyházi. Tessék.
0: Nem, azt mondja, hogy reklám. Kész, akkor így lépünk ki, gyerekek. Jó kedvűen engedjük el a magyart. Jókedvűen engedjük el a magyart, és focis játékunkra lehet jelentkezni. Jó? A Hisense játékunkra, úgyhogy dobjatok egy SMS-t.
3: Azt fejlegett az egyik hallgató, hogy engem elraboltak az esküvőben. Igen, és még mindig nem adtak vissza. Még azóta sem voltam otthon.
0: Igen. De azt is fejtegetik, hogy ez egy ampután szakrendelés esetleg, amit majd csinálunk.
1: Van lábúja?
3: Halló, ambulancia?
0: Igen, lábúja megvan. Na jövünk mindjárt. 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
9: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
12: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
0: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: bajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Boomerek.
4: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
11: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ez itt Texas, drágám.
11: Új föld.
13: Jó lesz itt élni, nem igaz?
12: Majd teszünk róla.
11: Új ellenfelek.
13: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
11: Új szabályok.
12: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
14: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
13: A béke még odébb van.
11: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
15: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
16: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
17: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0620-200-200-at.
19: Autóüveg Pilkington.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
20: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
21: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe. Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9. A gyógyszertár mellett.
22: Ahó! Stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
1: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötés.

0: sikeres csomagoló üzemébe. Kiemelt műszakpótlék, széleskörű béren kívüli juttatások és támogató csapat vár rád. Ráadásul a gyermeked nyári táboroztatásához is hozzájárulunk. Teva, mindannyian a jobb egészségért.
1: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
5: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
6: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
7: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
8: Reklámot hallottak.
7: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Az állami közlekedés fejlesztésekhez kormányzati döntés kell. A városi útépítésekre idén 2 milliárdot fordít Debrecen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Debrecenben jelenleg 4 állami csomópont fejlesztés zajlik összesen 14 milliárd forintból. Több hamarosan elkészül, köztük a Szoboszlói út külső vásártér kereszteződésének kapacitásbővítő beruházása. De több állami útfejlesztés előkészítése is szerepel a város idei terveiben. A déli és a keleti városrészeket érintő fejlesztéseknél például a nyomvonal kiválasztása már megtörtént. A következő lépés az engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzésével elindítása lenne kormányzati hatáskörben. Pap László polgármestert hallják.
10: Írtam egy levelet mind Vitézi miniszter úrnak, mind Tárkányi államtitkár úrnak a múlt hét elején. Felsoroltam azt a jó néhány projektet, amelyek döntést igényelnek, és kezdeményeztem egy tárgyalást velük azzal kapcsolatban, hogy legyen világos számunkra is, meg Debrecen polgárai államtitkár úrnak a múlt hét elején. Felsoroltam azt a jó néhány projektet, amelyek döntést igényelnek, és kezdeményeztem egy tárgyalást velük azzal kapcsolatban, hogy legyen világos számunkra is.

0: városban. A Halastó utcában már a térkőburkolatot rakják a szakemberek, a Tőr és a Seregély utcában pedig befejeződött az útépítés. Az idei költségvetésben a város közel 2 milliárd forintot fordít nagyfelületű útfelújításokra és útépítésekre.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
0: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni.
1: A DV Parking információit hallották.
0: Változóan felhős az ég Debrecen fölött, és az előrejelzések szerint délelőtt többször is előfordulhat még kisebb zápor. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő. Délután lassan teljesen felszakadozik a felhőzet, és kiderül majd az ég. A hőmérséklet pedig még 5 fokot emelkedik, egészen 26 fokig.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás királyai

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello! Drága hallgatók!
2: Csövi!
1: Hello, hello, 9 óra után, 13 perccel, és túl vagyunk már. Hogy vagy magyaron is? Jó állapotban van, június, ráfordul nyaralás, úgyhogy hát lesz itt. Lesz itt minden igazából, gyerekek?
3: Szerintem nem, de...
2: Például foci VB.
1: Például foci VB is nem sokára indul, így van. Úgyhogy mennek.
2: Egészségedre.
3: Ez mi volt?
1: Ez, hogy elfordítottam a fejem, a fülesem így hozzáért a mikrofon.
3: Na.
1: Aha, ezt hallottad.
3: Csináljam egy ASMR, bejelentkezést csinálj, mert tudod, amikor így izé...
1: Sziasztok. Fú, de utálom az ASMR dolgokat.
3: De egy ilyen, jó, egy erotikus, csócsálósat, tessék. Sziasztok. Most akkor elfogyasztok. Most olyan, mint a csubidesz majom.
2: Az erotikusat még nem éreztem.
3: Igen, ez
1: igen, a csubidáló majom.
3: Csubidesz.
1: Ezt most megkóstolom. Na, láttátok a szobó öltözködését, gyerekek? Hát itt megérkezett a magyar válogatott telkibe, összegyűlt a csapat, megjöttek a csetlőbotlók, mindenki együtt van.
2: Újabb barátok.
1: És megérkezett Szoboszlai Dominik egy nem akármilyen felszerelésbe. Gyerekek, fölrobbantotta az internetet.
3: Hát... Mikor azok a cipők nagyon tetszenek, a kis cipőké, azok a cipőkék olyanok, mint anyának, nem, nagyanyának voltak ezek a porcelán nipjei, tudod?
1: Igen,
2: igen.
3: És a fiúk, a lúd őrző fiúnak volt ilyen, meg nem tudom kinek.
2: Nem vagyunk erre fölkészülve, gyerekek.
1: Igen, ugye egy kék ingben érkezett meg, egy fehér nadrágban, és egy fekete táskában, egy fekete, pici, apró kis köröm lakcipőben.
3: Ez egy papuscipő, magassarkú papuscipő.
1: Magassarkú papuscipő, igen, és hát gyerekek, fölrobbantott a Dominik az internetet, mindenki beöltözik ugyanebbe a szerelésbe, és mindenki, a miniszterelnök, mindenkit beraktak ide ebbe a telki táborba, és mindenkit fölrobbantott. Nem így öltözöl föl, amikor jön a futár, és valamit föl kell kapnod?
2: De, ez megvan, ez amikor nekem ki van készítve a kis cipőm.
1: Tudod, csönget a futár, nincs rajtad semmi, és hirtelen valamit fel kell venned, és akkor megpróbálsz így,
3: nem,
1: így
3: hosszú,
1: felöltözni.
3: A hosszú télutáni első tavaszi napon szoktam itt dolgozni menni, amíg kis szőrös a lábam, tudod, így, de már ott vannak benne a tavaszi gondolatok.
1: Igen, tavaszi gondolatok ott vannak, szőrös láb, fekete kis lakcipő, fehér nadrág és egy kék ing, és egy hatalmas fekete táska.
2: És hát az arany bokaláncról azért a jobb lábon ne feledkezzünk meg.
3: Igen. Micsoda, azt nem is látom.
2: Ott van.
1: Jó, ott van tényleg, a jobb oldalon egy.
3: Őt is úgy küldte az asszony, hogy így tuti nem fog megcsalni. Sok sikert, Dominik!
1: Sok sikert, Dominik! Jó, hogy fölöltöztél. Hát, igen.
2: Gyerekek, ez a világtrend, el vagytok maradva, így néznek ki? A menő csávó.
3: De van ebben valami betyáros, mert az a gatya azért az betyáros, nem?
2: És igen, csak a betyároknak hosszabb.
3: Igen, de ez már egy nyári betyár.
1: Nyári betyár, ez egy ilyen fehér bőnadrág, egy kék inggel betűrve, és ehhez mondom egy fekete lakcipő, zokni
2: látszik,
1: nélkül.
2: Hogy mennyit értesz hozzá, de az a, ing, nem az, egy az kék ing. Ez egy polo van rajta, vagy egy újatlan trikó, és ez egy könnyű, tavaszi, rövid, kék felső. Ez nem ing. Hát ebből látszik, hogy nem érted a csávót.
1: Nem.
2: Ebből látszik, hogy fogalmad nincs a divatról.
1: Ez igaz.
2: Nem, mintha nekem lenne, de...
1: Ez igaz.
3: Igen, tetszik az is, hogy a barátja, aki köszönti őt, az nincs meglepődve ezen a helyzeten. Tehát, hogy az a magabiztossággal lép hozzá oda, hogy igen, Dominik így szokott kinézni.
1: Az a Sallai, segítek.
3: Ja, jó. Na, szia.
2: Hát a barátja.
1: Csapattársa. Egyébként a barátja is egyébként.
3: Hát lehet, ha nem barátok, akkor nem járnak ezt a táncot. Mondtad, ez az ilyen forgós tánc.
1: Igen. Így érkeztek meg. A többi válogatott foci is azt hiszem, hogy ilyen kis visszafogottan normálisan. Tehát, hogy mindenki visszafogott kis tumóban érkezett. De Szobó ezzel kifújta itt a divat szakma orrát. Ugye jobbnál jobb autók természetesen, ahogy azért ez ilyenkor lenni kell, és hát itt van. Itt van ő a fekete lakcipőjében. Tetszik ez egyébként nőként? Ez egy ilyen pasis viselet?
3: Azon gondolkodom tényleg, hogy amikor ki kell menni segíteni anyádnak behozni a csomagokat.
1: Igen, persze, mondom, jön a futár.
3: Felveszed a cipőjét.
1: Jön a futár, én így ránéztem, mondom, hát nézd, mert jött a futár, az hirtelen föl kell venni valamit. Ez az, amikor a csönget nagyon türelmetlen, és te belebújszott egy papucsba, egy nadrágba, és valami szövetsző.
3: Azt teljesen, hogy kiédostál, most ki fogok menni. Nem tudom, mi az ott, az ott egy USB kábel az oldalán? Vagy mi az a fekete?
1: Az egy ilyen kis láncocska.
2: Lánc.
1: Igen. A Haaland azt kommentette a kép alá, hogy A Haaland bekommentette a kép alá, hogy Igen. Jó, gyerekek, hát mondhatni, ez egy stílusirányzat, hát ehhez mi kutyák vagyunk, nem értünk,
3: kutyák
1: hát nem így
3: öltözünk. Kutyák vagyunk hozzá, de azt tudjuk, hogy ez biztos, hogy drága volt. Tehát ezt nem a hádából hozták.
2: Hát sok
3: neki.
2: Havi fizetésed lenne benne, mi?
3: Igen, szóval az a nadrág, az valószínűleg a lakásomnak a belekerülési költsége. Nem tudom, a Jackie amúgy tetszik, csak én nem hordhatok ilyeneket.
1: Miért nem hordhatnál hát ilyeneket?
2: Mert hülyén nézne ki.
3: Ja. Hát is meg az, mert tudod, ez az a fajta, amit lesz ilyen statikusan feltöltődésed, és minden megrázol, igen.
1: Az a naci, aztán az egy ilyen Bottega Veneta naci, az nagyjából ilyen 500 ezer. Egy Bottega naci. Bottega Veneta naci, aztán az ilyen 4-500 ezer forint a naci körülbelül. De gyerekek, megkeresi, legyen 500 ezer forintos a naci. Nem ezzel van a bajom. Tehát valaki jól néz ki, stílusos, összerakja, ez most annyira nem sikerült. Nem baj, hogy mennyibe kerül az a Hermes táska,
3: mennyibe kerül a cipő? Mindig az a legdrágább, és ez a cipő, ez nem egy egyszerű darab.
1: Az egy rócipő.
2: Jó cipő?
1: Ró. Ró, ez a márka, igen, keres rá ez a márka. Ró. Hogy te ró, rov.
2: Szerintem, segítek, ha megnézed...
1: Rov, az nagyjából is ilyen félmillió fél cipő körül. Igen, annyi körül van.
2: Is találsz ilyet 3500, hát csak az ott, nem van, a deró azért. Ott van makka az elején, tudod?
3: Én a nyíregyházi piacon semmit nem veszek, ami mak van.
1: Igen.
3: Ez nagyon fontos. Az igazság, hogy szerintem ez valami drága, ez biztos, hogy rócipő?
1: Ez egy drága cipő, ez egy ilyen félmillió, és ha megnézed a táskát, a táska is egy drága táska. Na most akkor legyünk ilyen újságírókra. Mennyibe került a teljes
2: így? Akkor mosunk a cipőnadrág egyem.
3: Valász, amit kivettél a cégedbe, abból tudsz venni egy ilyen táskát magadnak?
1: Hát figyelj, ez szerintem egy Hermes táska. Hermes, merre mész?
3: Hermes.
1: Én Hermesnek mondom, bocsánat.
3: Hermes.
1: Hermes. Hogy mondod pontosan? Hogy mondod? Hermes.
2: Hermes. Nincs há az elején.
1: Hermes. Ezért mondom, hogy Hermes meg arra mész.
2: És ez mennyi? Ötem?
1: A táska?
2: Biztos
1: hát az
2: ötöm.
1: Eredeti...
2: Mert szerinted a piacon vette?
1: Szerintem a szóba pont hajtják. Az, aki megveheti hamisban, mert mindenki azt gondolja, hogy eredeti.
3: Bele kell férni a GBM, szól a Dönny Duo.
1: A cipő alapján ott igen van egy GBM hangszóróan. Az egy olyan ötöcske, hetecske az a táska.
2: Azt mondják, hogy ez egy 12 millás Birkin bag.
3: Igen, nekem is ilyen Birkinnek tűnt, és...
2: Birkin
1: és Hermes.
3: Nem azt mondtam, hogy Birkin. Nem, de szerintem...
1: És olyanok vagyunk, mint a riposzt újságírók, akik üldögélnek hárman, érted, a panel lakásból, és próbálja kitalálni, hogy mi volt a szobotló. Az egy Birkin táska 8 millióért. Itt vagy 12, úgy még durvább lesz a cikk. Jó, gyerekek, hát havonta, hetente keresi meg egy belvárosi budapesti lakásárát, hát akkor... Tessék? Ott a rócipő, hát mondom, hogy ott van. Ott van. 400 ezer forint.
2: Na!
1: Az az a cipő, hát azt ismerem. Nincs ilyen, nem csak mondom.
3: A cipő minden pénzt megér. Szóval, hogy ez minden alkalomra jó. Bárhol fel tudod venni.
2: Temetésre.
3: CBA-ba, temetésre, nagy lagzira.
1: Vienni, a hollywoodi sztárokon is látod, hogy vállalhatatlanul öltözködnek, aztán nyilván megmondta nekik ott egy stílusikon, meg divatikon, meg sztájlis, hogy ezt most föl kell venni, mert ez a menő. Érted? Azért, mert mi flip-flop papucsot hordunk.
2: Már csak te.
1: Érted?
3: Nagyon várom már, hogy eljön.
1: Háromnegyedes nadrágot, ahhoz képest ezek azért sokkal, sokkal jobbak. Nem hordok már flip-flopot egyébként egy ideje, pedig nagyon szeretem.
3: Majd én azt mondom, hogy mezitlábas legyen újra. Én a hobbit balázs szeretem legjobban.
1: Amikor feljöttem a kocsiba, hogy a mezitláb. Simán feljövök mezitláb. Na jó.
3: Figyelj, férfiasan viseli ezt a szettet, látszik rajta, hogy ez nem először fordul elő, és azt gondolom, hogy valószínűleg ezt rajta kívül más nem fogja megtenni az országban.
1: Hát így ebben a formában.
3: Tehát látod magad előtt, ahogy Hajdú Péter a frisbee-ben itt ugyanígy ül. Nem, hogy így, na, jó eszét kívánok. Vagy nem tudom, ki az, aki Svábi András Svábi vezeti érzőt.
1: A Svábinak nagyon el tudnám képzelni ezt a
3: nadrágot. Amúgy kicsit olyan eredeti, mint az ördög. Volt a Powerpuff Girls-ben az ördög, tudjátok, aki magas sarkúba járt. Na, neki is ilyen cipője volt.
1: De olyan, mintha lekapták volna a sarkát egyébként, nem? Mi van, szóval a glamour napokon vásárol egyébként, simán el tudom képzelni azt is. Igen. Na jó van, oké, gyerekek, minden esetre jó. Ők most miért gyűltek össze a tatai edzőtáborban?
2: Hát készülnek a VB-re. Hát valamint, hát nem erre.
1: Ugye,
2: nem erre, egy következőre.
1: Ja, 30-as VB-re készülnek.
3: Ilyen szurkolói rímusokat tanulnak most együtt, ilyen formációk.
1: Nem, azt hiszem, a finnekkel, vagy kikkel, gyerekek, lehet nézzél utána zsültik. Valami finnekkel, vagy valami lesz most hétvégén, hívtak a meccsre. Finnország.
2: Te be vagy kötve a Puskásba?
1: Ne haragudj, szeret a Csányi. Hát bocsássál,
2: hát de mindenre elhívta meg semmire, nem mész. VB-re volt jegyed, most erre van jegyed.
1: És mi történik? A finnekkel játszunk, mondom én, hogy a finnekkel játszunk. Ott van Magyarország, Finnország. Na tessék, pénteken, hát mondtam én. Azt hiszem, az még egy kis barátságoska ottan.
2: És akkor most arra készül.
1: Hát arra ott összegyűltek ott egy kicsit, aztán ott passzolgatják a bőrt ide-oda egy kicsit. Ki kell erre öltözni. Na jó van, mi pedig játszunk, akkor egy-egy gyerekek. Nekünk is futballjátékunk van, futballos játékunk van, de nem olyan ám, hogy... Hát nem úgy vagyunk öltözve, mint a Szóvó, elmondom, hogy azért nekünk egy kicsit réba cuccunk. Igen. Hisense játékunk van, és itt van a játékosunk is. Mi a nyeremény, gyerekek? Én nem voltam tegnap. Mit lehet nyerni?
2: Nagy képernyős Hisense színes televízió a legmodernebb mini LED technológiával, és mindenki, aki jelentkezik a játékra, kalapba kerül, és pénteken sorsolunk 3 nap. Boston, repülőjegy, szállás, fotball belépőjegy, a VB egyik meccsére.
1: Ne csinálj!
2: 2 személyre!
1: Ne csináld! Tehát valakit kijutottunk a világbajnokságra.
2: Ha már mi nem megyünk.
1: Az nagyon menő. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, ciao, mi újság?
4: Minden oké, és izgulok.
1: Nem kell, segítünk majd. Pistikem, szeretnél menni a VB-re egyébként? Te is mennél?
4: Hát, hogy a viharban-e, de hát esélytelen. Most hát így már nem.
1: Na most ne csináld, már itt vagy most is. Hát lehet, hogy aztán te mész majd a VB-re. És kinek drukkolsz, ki az esélyes, hogy kit szeretsz, milyen csapatod?
4: Hát én már gyerekkorom óta Anglia, nyilván a magyarok, de azt még nem tudtam megélni, hogy lássam őket VB-n, úgyhogy az angoloknak szoktam szurkolni.
1: Angoloknak?
4: Aha. Az se jobb, mondjuk, de igen, azok se nyertek már 66 óta.
1: Na de legalább kint vannak, hát már is nagy dolog, hogy legalább ők kijönnek. 86 óta nem, ki se jutottunk a világbajnokságra.
4: Már majd legközelebb.
1: Hát,
4: ilyen ruhában, ha játékosan kijátszanak, akkor evidens, hogy ki fogunk jutni.
1: Most azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évben nem sikerült pénzparipa fegyver meg volt, most azért nem lesz ennyi minden. Úgyhogy most akkor itt nagymágusnak kell, most kéne
2: lehet,
1: kijutnunk.
2: Lehet, hogy most, igen.
4: Pont lehet, hogy így van, igen. Tehát most jönnek majd a tehetségek, akik nem csak pénz által kerültek odahova.
1: Na jó van, Pistukám.
4: Majd meglátjuk.
3: Sokat mondó sóhajtások a háttérben.
1: Igen. Pistukám. Na mit kell csinálni, gyerekek? Mondjátok, mert én szűz vagyok még. Hányszor szűz vagyok?
2: Választanod kell egy kapust. Eszter.
4: Hát Balázsra akarom venni a szüzességét, úgyhogy Balázs.
1: Pisti, ne csigázzál itt, nem akarod venni a szüzességemet?
3: Hát én nem állok közétek.
1: Várjál, már itt van valami
4: fűtszó. Kitiltottak?
2: Ne, de úgyis, kiállítás.
1: Kérdés. Oké, látunk egy üres kaput, én most beállok a kapuba, mint védő?
2: Már be vagy állva.
1: Ja, már be vagyok állva, jó. Oké, és akkor?
2: És akkor most a kedves játékosunknak mondani kell, hogy 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es, hova akarod lőni a labdát?
3: Jó, ha szembeállunk, akkor bal oldalon van az 1-es alatta a 3-as, jobb oldalon pedig a 2-es alatta a 4-es.
4: Uh-huh. Legyen az 1-es.
2: 1-es, tehát bal felső sarokba fogja.
1: És lőni. Ehhez miért kellettem én, hogy kiválasztott?
2: Mert te fogsz védeni.
3: Majd most jön a kicsi
1: várni. Hú, de izgi, engem berakok oda a kapuba. Megőrülsz. Igen?
2: Na, figyú. Zsebre dugott kézzel eldőlve.
1: Nincs, ez nincs.
2: Én reggel ezt elmeséltem neked, hogy hogy védünk.
1: Ez annyira primitív. Egy ilyen zsebre dugott kezű Balázs így eldől balra, és kifejeli, ahogy te védesz. Egy Commodore 64, bár 100-szor jobb grafika volt. Egy jó Isten. És van még egy rugás?
2: Hát most kivédted, haver. Hát láttad.
1: De
2: hát
1: mis oda védés volt? Na jó.
2: Jó, akkor van még a 2-es, 3-as és a 4-es. Te alulra lősz, vagy fölülre?
4: Legyen alulra akkor.
2: Alulra, és bal, vagy jobb alul?
4: Jobb alul.
2: Akkor ez a 4-es szám. Figyelj. Mindjárt jön a Balázs. Na! És megint kivédtem! Konkrétan tökön rúgtad.
1: És miért van zsebretéve a kezem?
3: Mert nagy képű vagy.
2: Mondtam neked, hogy ilyen papírmasi figura eldől.
1: Ilyen undorító gizda módon jobbra eldől, mint hogy ilyen papírmasi nem lehet védeni. Jó, 2-szer kivédtem, ez mit jelent?
2: Hát, hogy még van egy lövése. Ha akkor is kivéded, akkor nincs tévé. Ha nem véded ki, akkor van.
1: Gyerekek, hétről hétre egyre elmésebbek a játékaink, de az eheti Hisense az IQ-ban mindent visz. Tehát ez komolyan mondom, ez egy szellemi...
2: IQ-ban és grafikában.
1: IQ-ban ez egy szellemi Monteverest. Tehát bőrdületesen magasan vagyok. Hova lövöd a harmadikat?
4: Hát már nem tudom.
2: 2 vagy 3?
4: Legyen a 2.
1: 2-es. Ne keseredjél, Pisti, ne keseredjél, már halom hangodon
3: elhagykedve. Látod a Balázs, ne aggódjál, látom az arcát már.
1: Nagyon kifáradtam.
2: És az is vicces, hogy az elővés pillanatában, de még nem vagyok kapuban.
1: Persze, csak amikor...
2: Oda rohadsz.
1: Csak amikor lövi. Na figyelj!
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Hisense 65 szolos mini LED TV.
1: Ez nincs.
4: Olyan, megvan.
1: Hát, hogy megvan.
2: Mondtam, hogy jó lesz.
1: Hát olyan gólt lőtt, érted, lepattant a vállamról.
3: Kapcsit, hívjuk már be, kicsit beszélget.
1: Lepattant a vállamról, és bepattant a hálóba. Borzasztóan jó. Tavaly tegnapi volt, elvitték tegnap is?
2: Tehát pont.
1: Csígy a harmadikra?
2: Igen.
1: Kicsit kiszámítható a dolog.
2: Ne, majd holnap.
1: Na jól van, oké, figyelj ide, akkor megvan a tévé, amit megnyertél. Meg is mutattuk.
2: Jó? Az új FIFA szoftvert ezért nem merik kiadni, érted? Mert nekünk ez van.
1: Igen, ez tényleg egyébként FIFA 27. Oké, drukkolunk akkor, hát a sikerül kijutni. Kit vinnél a VB-re egyébként? Kivel mennél?
4: Hát egy gyerekkor is barátommal mennénk együtt, ő is angol szurkoló.
1: Wow, az mekkora élmény lenne.
4: Hát az nagyon, igen.
1: Jól van, pénteken sorsolunk, figyelj akkor, jó? Köszi.
4: Rendben, nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
1: Ciao. És mit adunk? Belépőjegy a meccsre, szállás, repülőjegy, ez minden?
2: Ez majd nem, most egy színes tévét.
1: Az oké, hogy a főnyeremény.
2: Igen, tehát két fő részére repjegy oda-vissza, két fő részére szállás,
1: igen,
2: oda-vissza, két fő részére meccs belépőjegy,
1: nagyon
2: a VB
1: komoly
2: egyik meccsé.
1: Azt a mindenségit neki.
2: Hát figyelj, haver, tudod mi van.
1: Gyerekek, jó. Tehát, aki nem kerül be a napi játékunkba, az se keseredjen el, mert pénteken viszont itt nagy dolgok történnek. Az nagyon menő. Oda kiállásra alapul jutsz be VB-re, mert se. Nagyon nehéz.
3: Láttad azt a pajt, aki itt a BL döntő fenült a sarokba egyedül, és utána mellé ültették az egyik nagyon híres focista barátját?
1: Igen, egyedül volt.
3: Igen, nyert egy egyet valahol, és akkor egy ilyen kakaslőre kiültették egyedül, mert egyszer csak megjött egy, most hát sajnos nem tudom a nevét, egy nagyon híres focista, aki régen.
1: És beültették mellé.
3: És együtt sörözve nézték még a meccset.
1: De jó, az tök kedves kis történet. Na jövő mindjárt 9:30 pontosan.
0: És már felfrissülve, jövünk vissza! Jövünk vissza!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
13: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Power Lines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
15: GSV akciós napok a Gulyás-tüzépen június 11-13 között. Most minden termék kategóriában kedvezmények várnak. Ne hagyd ki az év legnagyobb akcióját. GSV.hu.
16: Hű, stabil optikai net féláron.
15: Bizony, ennek a felesem tréfa.
16: Otthoni és üzleti

0: számon. Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
1: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra. És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklamkukac@mcdb.hu.

0: forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egyedülálló diplomakoncert Debrecenben. Három körzetben is folytatódik ma az ingyenes virágosztás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének kortárs könnyűzene alapképzésének harmadéves végzős hallgatói adnak diplomakoncertet június 4-én csütörtökön este 6 órától. Az esemény az egész országban egyedülálló, mert ez lesz Magyarország első ilyen vizsgakoncertje, ahol világsztárok slágereit és saját szerzeményeiket is előadják majd a diákok. Ma három körzetben is folytatódik az ingyenes virágosztás Debrecenben. A hatos körzetben Dankuné Nagy Gyöngyi fél öttől a Homokkerti Közösségi Házban várja az ott lakókat. A tízes körzetben Piros Zoltán képviselő 5 órától osztja a virágokat a Sárga Dűlő 29 szám alatt. A Szigetkék tematikus parkban pedig szintén 5 órakor kezdődik az ingyenes virágosztás Juráskó Róberttel. A NAP Faraktár utcai központi ügyfélszolgálata ma technikai okok miatt zárva tart. Június 3-ától szerdától viszont már a megszokott ügyfélfogadási rendszerint várják az adózókat. Idén is lehet pályázni az év civisháza díj elnyerésére. A felhívás szövege és annak mellékletei a DEHÍR-en is elérhetők. A pályázat benyújtásának határideje július 31-e. Hamarosan megtelnek a strandok és jön a napsütés, amit sokan szeretnek, de a bőrünknek nem feltétlenül jó. Az UV-sugárzás ugyanis már akkor is károsíthatja a bőrt, amikor még nem érzünk semmilyen kellemetlenséget. A védekezés ezért nem a leégés pillanatában kezdődik, hanem jóval korábban. Különösen fontos odafigyelni a gyermekek bőrének védelmére. A bőrgyógyászok szerint a gyermekkori napégések hosszú távon is növelhetik a bőrkárosodás kockázatát, ezért számukra kifejezetten gyermekeknek készült, magas faktorszámú készítményeket ajánlanak. Dr. Korponai Judit bőrgyógyászt hallják.
4: Náluk sem a fényvédőnél kezdődik a fényvédelem, hanem hogy déli órákban őket ne engedjük ki a napra, illetve hogyha mégis, akkor árnyékban tartsuk őket, illetve megfelelő ruházatot használjunk számukra is. A gyermekkori napégések a bőrdaganatnak egy nagyon fontos rizikó tényezői.
3: A napégések hatása idővel összeadódhat, a következményei pedig akár évtizedekkel később is jelentkezhetnek. Délelőtt többször is előfordulhat még kisebb zápor. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel foglalkoztunk. Női pisszoár, erről beszélgettünk, jó, nem jó, bevezetik először futóversenyeken, aztán lehet, hogy köztéri vécékben is. A nőknek ilyen fejkilógos pisszoárba kell majd pisilniük. Megvitattuk, hogy szeretjük vagy nem szeretjük. És ki hogy nevezte el a wifi-ét, erről is volt szó, mert a United Airlines gépe megint visszafordult, pár hónapja már volt egy ilyen eset. De most megint, mert valaki vicces bomba nevet adott a Bluetooth hangszórójának. Ki hogy nevezte el a wifi jelszavát, erről beszélgettünk.
1: Füstös csülök, jelentkez!
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen!
0: Nincs ajtó, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
3: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
0: Mi az, hogy női pisszuár? Én ezt nem tudom, én nem tudom értelmezni.
1: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy
0: dézsaszerű valamiben.
1: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
0: Igen.
1: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnaljadig ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
0: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
3: De van, ez ajtó, tehát hogy érted?
1: Ez nem ajtó, csak bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
3: Csak egy ilyen félkör?
0: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszoára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet és futsz tovább.
1: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek, az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
0: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a pisszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet,
1: ez így ebben elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy meg pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
3: ez futóverseny, itt nincs portékád.
1: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
0: Letolod a nadrágot.
3: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
1: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
0: Te miben futsz, esküvői ruhában?
1: Igen.
3: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt. És...
0: Síruhában vagy
1: nem,
0: ezek?
1: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Igen. Fesztivál, rendez... Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
0: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi hát... labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi
1: de
0: dolog.
1: De csak be lehet látni.
0: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
1: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és az, tehát ez nem jó így. Ez nem lett jó kitalálva.
3: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
1: Senki neki... ne lássa a pisilámat pisilés közben. És nagyon fontos vagyok. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
0: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
1: Hát, attól függ, ha most azt kell eldönteni, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy...
3: Magasítsák meg.
1: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
0: Hát nem hát azt lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
1: Befejezted már.
3: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
1: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
3: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
1: vagy. De mi az
3: vagy.
1: Etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléske.
3: Nem vagyunk hülyék.
1: De nem.
0: Oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen.
1: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil,
0: ilyen
1: nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
3: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
1: Nem, közben. Hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló.
3: És akkor büszkén körben nézel, hogy ez én voltam.
1: És akkor nem szoktok ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy semmi.
0: Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
1: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
0: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és...
3: Ha haverral mész, akkor dumálsz.
0: Akkor dumálsz, igen, akkor beszélgetés van. De hát, hogy te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezzel hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
3: beteg.
0: Azért túl biztosítva?
3: Ez beteg.
0: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
3: Plafonon nem megy hát a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
1: meg az azbest
3: wifi, meg a emelet wifi.
0: Komoly vasbetonból építkeztetek.
3: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
0: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
3: Balázsék a... wifi jel, hát nincs, hülyeség. Mi
1: nem, is? Nekünk a dögös kancák XXL.
0: Tehát oda, ahova nem való, 1-2-3.
3: Zsűlnek biztos, hogy van.
0: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti őket.
1: Hagyj kérdezni, csak annyit kérdezek, science fiction?
4: Jules.
3: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
1: Az füles, fules.
0: Az meg fules.
3: Az is Zsül. Jó.
4: Ahogy, de Zsül telefonja.
3: Zsül.
0: Mennyire telefonja. Kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
1: elmondom,
0: adni a
1: wifi-üknek? Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
0: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
1: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudom, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9-5-ös.
0: Hát én nagy LVVLK. Igen, ha megfogod.
1: Dollárjel.
0: Igen.
1: És igen.
0: Az a jelszó megosztása.
1: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifi-ket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
0: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
3: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pinceajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
0: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
1: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
0: Acceleri bomba.
1: Nem mindegy.
0: Igen, nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
1: Jaj. Ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírat, jó ég.
0: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírus van benne.
1: Igen. Ez meg a Winamp. Ez tetszik a legjobban.
0: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-üket, nem? Abban van valami ilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
1: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
0: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-üket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
1: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfelen azt üvölt,
0: hogy bomba. Igen. Azaz.
1: Ez nem lett könnyű neki, nem?
3: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
1: Bum, bum.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: 5 egyszerű kérdés segít felmérni, hogy milyen időskorra számíthatsz, Feri, holnap a törzskét teszed, légy szíves.
3: Igen, főnök értettem.
0: És referáljál, légy szíves, hogy minden megteszel az egészséges öregedés érdekében. Jó, szeretném.
3: Mik vannak benne?
0: Ha kitöltenéd a tesztet. Hát ilyen táplálkozással, alvással, folyadékfogyasztással kapcsolatos kérdések.
3: Szerintem 5-ös.
0: 5-ösre hozod? Na jó van. Oké, gyorsan még egy naphallgatója, és aztán megyünk. Ti pihentek, én dolgozom, de nem kell mindig jól járni, úgyhogy...
1: Soha nem pihenünk, Balázs, te is tudod.
0: Ez is igaz. Nem az élet kemény, úgyhogy tudjuk, hogy aki ezt választotta, ezt
3: csinálja. De micsoda sikerek lesznek belőle, micsoda
0: hát
3: sikerek.
0: Hát aztán itt
1: egy másodulásod.
0: Így van, hívjuk még a naphallgatóját.
5: Balázsék.
0: Az, jó reggel, ciao, hello, hogy hívnak?
5: Sziasztok, Ramon vagyok.
3: Ramon,
5: igen.
0: Ezt a nevet kaptád valakit, hogy Ramon?
5: Ramon, igen.
0: Hát ez meglehetősen
1: ez fura. Ez mi a vezetékneved?
5: Hát az meg Trekovanic, úgyhogy nagyon jó vagyok.
3: Trekovanic, szelámó.
1: De akkor ezt tesszük, ebben van valami kis olyan...
5: Tudod, igen, én jó magyaros, nem olyan pecsáros, huszáros.
1: De legalább valami vidéki faluban nőttél fel, mert ez úgy az igazi.
5: Nem, pesti prosti.
0: Pesti prosti vagy, igen.
1: Ez jó név, nekem tetszik ez a név.
0: Igen, azt írtad, hogy imádod, hogy mindig felsoroljuk a félrokonságodat, amikor tippelünk arra, hogy ki fogja fölvenni ugye a telefont, a féllábú, félkarú, lábúj nélküli, igen. Jól van, figyelj!
5: Mindig láttam a rokonokat, hogy szóljanak, hogy meg vannak említve.
0: Igen, van egy szép ajándékcsomagod, jó? Azt elküldjük neked, most plusz ajándék nincs, de köszi, hogy írtál.
5: Szuper, köszi, puszilettiteket, jók
3: vagytok. Szia,
0: Ramon! Hello,
3: miért mondja, hogy puszi?
0: Igen, ez olyan érdekes volt, egy férfi szájában. Én szoktam ilyen mondani.
1: Én mondtam, nem ő.
0: De ő is mondta, hogy puszilak titeket.
3: Mondta, hogy puszilak titeket.
0: Azt mondta, hogy puszilak titeket.
1: Ramon férfias, és a férfiak megengedhetik maguknak az ilyesfajta gesztusokat, anélkül, hogy kellemetlenné váljon.
0: Uh-huh.
1: De puszi.
3: Akkor puszilak titeket.
1: Igen. Nekem tetszik az, amikor egy fiú éneket mond.
0: Igen? Uh-huh. Puszilak benneteket. Holnap ki érkezik?
1: Julia jön. Elmondom, hogy egész nap dúdolok dalokat, amiknek teljesen semmi létjogosultsága nincs a fejemben. Ilyen például a háromszor szóltam rá.
0: Azt nem akartam elhívni,
1: hogy azt dúdolod. Ezeket random feljátszott, hogy nem tudom, valószínűleg ez a demencia, a korai demencia, hogy elkezdődött. Én csütörtökön fogok jönni, különböző még jobb számok, slágerek énekelésére.
3: Megtanuljuk neked ezt az Edda slágert, jó?
1: De te háromszor nem jöttél el.
0: Igen, háromszor kértem, háromszor nem jöttél. Igen, fú.
1: Na, de amúgy te is tudod. Igen. Ez miért van? Mikor töltötték ezt fel a szoftverbe?
0: Ez érdekes. Na jól van, gyerekek, jövünk holnap, akkor Juliskával, mindenkinek szép keddet, jó? Vigyázzatok magatokra, holnap érkezünk.
3: Szevasztok!
0: Ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul

0: focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
4: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
3: Tényleg ennyire jó?
4: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
3: 1%? Ez egy valóra vált álom.
4: cherifehervar.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
7: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
8: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100.000 forintig.
9: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
15: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
16: Hűtésszerelő vagy? Akkor ezt most hallanod kell. Van egy munkahely, ahol számít, amit csinálsz, ahol megbecsülnek és időben érkezik a fizetés. Debreceni Hőszolgáltató ZRT. Jelentkezz dhrt.hu/karrier. Stabil munkahelyet keresel hosszú távra? A Teva operátorokat keres csomagoló üzemébe. Kiemelt műszakpótlék, széleskörű béren kívüli juttatások és támogató csapat vár rád. Ráadásul a gyermeked nyári táboroztatásához is hozzájárulunk. Teva, mindannyian a jobb egészségért.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: 35 ezer látogatója volt a 6. Debrecen Drive-nak. Az MLS ismét büntetéseket osztott ki. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Csaknem 35 ezeren vettek részt a 6. Debrecen Drive-on. 50 ezer négyzetméteren csaknem 1500 különleges jármű, Lego és kisautó kiállítás, versenyautó szimulátorok, valamint külön gyereksziget várta az érdeklődőket. A látványos bemutatók sem maradtak el. A nagyerdei stadionban rendőrségi helikopter szállt le, emellett drift és rallisók színesítették a programot. A Mini Drive ügyességi versenyén az 5-12 éves korosztály mérte összetudását, és első alkalommal megrendezték a Nyuszi Motor bajnokságot is. Az MLS Fegyelmi Bizottsága a DVSC-t összevont eljárásban az ETO, a Paksi és az Újpest FC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai és pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A Lokin kívül több csapat kapott még ilyet az első és a másodosztályból is, de az MB3-ban történt atrocitásokat is büntették. A Cigend ellen kiállított Mona Árpád Lőrinc egy soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott, ahogy Szatmári Buda is, a Deac futszálosa. Idén is lehet pályázni az év civis házadíj elnyerésére. A felhívás szövege és annak mellékletei a DEHÍR-en is elérhetők. A pályázat benyújtásának határideje július 31-e. Változóan felhős az ég Debrecen fölött, és az előrejelzések szerint délelőtt többször is előfordulhat még kisebb zápor. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!

rendszeresen szólni fogok, amikor telefonálni kell. Mindeközben 23-24 fokokat mérünk, ez egészen keleti részeken kívül mindenhol süt a nap. Ma egy ilyen nyugisabb időjárásunk lesz, pont egy napig lesz csak ilyen. Telefonálni kell. Mindeközben 23-24 fokokat mérünk, ez egészen keleti részeken kívül mindenhol süt a nap. Ma egy ilyen nyugisabb időjárásunk lesz, pont

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most Szemfeltől, aki egyike volt azoknak, akikkel berobbant a nyár május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Szemfelt!

0: kezeléket hozok majd, mint Fastboy-tól a Good Life, Rihanna Ascendem a nagy Rádió 1-es kedvencek közül, vagy éppen ez, Lady Gaga és az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: A Rádió egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: tizedikként mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: egyen, csak igazi mai slágermeccs, közöttük játszunk ma is folyamatosan, így délelőtt, de majd délután és este is. Páros belépő a tét a Total Dance Cabrióra június 13-ára a Budapest Parkba. Háló!
1: Gyuri vagyok, a játékra jelentkeznék, szia!
0: Gyurikám, szia, úton?
1: Igen, persze, nem túl messzire.
0: Dugó nincs?
1: Jelen pillanatban is minden.
0: Közlekedni tudsz? Melyik részén haladsz a városnak?
1: 20. kerület.
0: Na, hát akkor hadd hallja mindenki ott a 20. kerületben tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: Mert 10. lettél!
1: Hehehe! Nagyon szuper! Nagyon örülök! Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Hatalmas, nagyon szépen köszönöm!
0: És közben látom az üzeneteket SMS-en, Viberen, hogy lehetetlen minket elérni. Hát itt volt a példa, hogy nem lehetetlen, csak nem szabad feladni. A következő órában újra játszunk, újra megpróbáljuk itt a Rádió 1-en.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. És hogyha ez a zenei óra tetszett, azonnal indítom a következőt Accenttel, Szerával és Mise Millerrel. Don't Leave, rögtön az elején.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
6: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Fűtésszerelőt keresünk. Igen, téged. Stabil munkát és kiszámítható fizetést keresel. Nálunk megbecsülés és biztos jövő vár. Debreceni Hőszolgáltató ZRT. Jelentkezz most dhrt.hu/karrier.
18: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
19: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Hirdessen nálunk!
13: reklamkukac.mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Új ingyenes lelki segélyszolgálat indult.
20: Délutánra teljesen kiderül az ég, és a nap is kisüt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A felmérések szerint nyár elején megnő az öngyilkosságok száma, ezért új ingyenes lelki első segélyszolgálat indult. A lélektérvonal gyors és könnyen elérhető a 0680 496 694-es telefonszámon, hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között, de e-mailben is lehet hozzájuk fordulni a lélektérvonal.hu oldalon keresztül. A vonal végén képzett önkéntesek ülnek, és a beszélgetések anonímak. A hívók dönthetnek arról, mennyit mondanak el magukról. Ez sokak számára biztonságot ad, és nehéz érzéseket is segít kimondani. A megvárt diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadisírkarbantartó programjához. A diákok közös összefogással a debreceni köztemető 15/3-as parcelláját gondozták, ahol az 1944. június 2-ai debreceni bombázás áldozatai nyugszanak. Az amerikai támadás Magyarország egyik legsúlyosabb légi csapása volt, ami a megvárt akkori épületét is érintette. Kiegyenlítette a harmadik helyért folyó párharcot a Deaca férfi futszál NB1-ben tegnap. A második mérkőzésen a Debreceni Egyetem együttese hosszabbítás után 5-4-re győzött hazai pályán a Veszprém ellen. A három győzelemig tartó párharcállása 1-1. A következő meccs pénteken lesz Veszprémben. Változóan felhős az ég Debrecen fölött, és az előrejelzések szerint délelőtt többször is előfordulhat még kisebb zápor. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő. Délután lassan teljesen felszakadozik a felhőzet, és kiderül majd az ég.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, a munkatárs, aki ezeket a zenéket válogatja meló mellé, hello mindenkinek, és aki ebben az órában intézi majd a páros belépőt a Total Dance Cabrio-ra, amikor szólok, akkor telefonálni kell. Közben elén került egy Facebook csoport, ahol azt írták, hogy a Balaton 23 fokos, hát megnéztem, 22 a déli parton, a Velencei tó 23 fokos, csak érdekességképpen mondom, hát ha valaki a mai napsütést kihasználná.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

megy, csak igaz, hogy ma is láger megy. Éppen, hogy csak kipihentük a Rádió 1 születésnapi fesztiválját, még a fotókat rendezgetjük a telefonon, amikor itt a Rádió 1-en már lehet is nyerni a következő bulira a jegyeket. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án, immáron 10-szer a 90-es évek, valamint az ezredforduló meghatározó zenészeivel. Aki régen volt bulizni és szeretne tombolni egy nagyot, hívja 10-ként a 0620 311 111-et. Hajrá!

0: legyen, csak igazi mai sláger megy. Játék indult percekkel ezelőtt, és akkor lássuk ki a legügyesebb. Kinek sikerült 10-ként befutnia hozzám, és ezzel megszereznie a páros belépőket a Total Dance Cabrio-ra a Budapest Parkba. Háló, háló!
1: Szia, játékban szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Csilla vagyok, Csilla.
0: Melyik városból értél el, Csilla?
1: Debrecen.
0: És nagyon dolgozol Debrecenben?
1: Hát most épp egy kis szünetet tartok.
0: Hiszen hívni kellett a Rádió 1-et. Mi a szlogenünk?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: 10-ként hívtál fel!
1: Én ezt nem hiszem el. Hallod, vagy 4 vagy 5 éve nyertem utoljára nálatok.
0: Akkor mit?
1: Most megpróbálom, és szülinapi buli volt. A Rádió 1-es szülinapi buli, de nem tudom, vagy 4 éve, vagy valami ilyesmi körül.
0: Hát akkor nézzük meg, hogy most hova mész.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy 2 főre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon jó, nagyon örülök. El se hiszem.
0: És az a jó hírem van, drága Rádió 1-esek, szólok a többiekhez, hogy van még lehetőség játszani, lehet még páros belépőkhöz jutni délután is. Most információk jönnek, aztán zenélek tovább. Ilyeneket hozok, mint a New Religion BB Rexától, a nagy Rádió 1-es favoritok közül jön majd a Shallow, vagy éppen ez, Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: DJ-i és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezető, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
0: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
10: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

vagyjan, csak igazi mai sláger megy, és akkor most az aktuális favoritunk, az idei nyár egyik kedvenc dance zenéje indult el, New Religion, érkezik az a Bebe Rexha, akiről kevesen tudják, nagyon maximalista, nem csak dalszerző énekes, producer is, szereti, ha miatta működik egy dal, mindig beleszól a készítési folyamatokba, alakítja a vokál hangzását, sőt néha még a zenék mixeléséhez is a profi tanácsokat. Bebe Rexha ezt a dalt Faithless-szel készítette New

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
8: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
11: Már megint koszos az autóm.
12: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
11: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
0: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Trianoni megemlékezés a magyar fájdalom szobránál. Egyedülálló diplomakoncert Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Podmaniszki díjas Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület és az Adjátok vissza a hegyeimet alapítvány június 3-án szerdán 19 órától Trianonról tart megemlékezést a magyar fájdalom szobránál. De a program része lesz a koszorúzás a 3. Honvéd gyalogezred emléktáblájánál, ahol Csákvári Sándor történész tart megemlékezést. a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének kortárs könnyűzene alapképzésének harmadéves végzős hallgatói adnak diplomakoncertet június 4-én csütörtökön este 6 órától. Az esemény az egész országban egyedülálló, mert ez lesz Magyarország első ilyen vizsgakoncertje, ahol világsztárok slágereit és saját szerzeményeiket is előadják majd a diákok. A WHO május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmából indított kampánya a fiatalokat célzó nikotin marketing veszélyeire hívja fel a figyelmet. Gyorsan terjed ugyanis az e-cigaretta a fiatalok körében. A projekt 14 ország 35 intézményét fogja össze. A szakemberek különösen a 12-15 éves korosztályt tartják veszélyeztetettnek. Az új nikotin termékek dizájnja, ízesítése és marketingje ugyanis kifejezetten vonzóvá teheti ezeket a fiatalok számára, ami növeli a függőség kialakulásának kockázatát. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de gyenge marad. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő. Délután lassan teljesen felszakadozik a felhőzet és kiderül majd az ég. A hőmérséklet pedig még 5 fokot emelkedik, egészen 26 fokig.
3: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
14: Rádió
3: Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

ismét ebédidő és ismét déli mixa rádió egyben a legnagyobb pop és klubslágerekkel számíthatok ránk, és akkor is számíthatok ránk, ha korog a pocé, mert ebben az órában ma is odaadjuk a mai menüinket, egy szerencsés munkahelyre küldjük majd, de hogy ki ez? Hát ez jó kérdés, nyilván ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, az is kell, hogy nevezzetek nálunk a menüszóval, 2095 953 95-re jöhetnek a nevezések a mai menünkre, ha éhesek vagytok, és persze ne feledkezzetek meg ma sem a születésnaposokról, mert velük is foglalkozunk majd a következő órában, jön a köszöntünk, addig pedig a legjobb zenék szólnak, Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy, Maroon 5, One More Night, és Imán Beck jön majd a Béli

0: Reggeli Mix.
1: Minden délben a rádió egyen.
0: Egy órán keresztül.
1: Csak igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Daily Mix a rádió egyen.

Van néhány használható információnk az autósoknak, úgyhogy ezt szeretném átadni. Útépítés zajlik a 354-es elkerülőn, tehát a 35-ös és az M35-ös közötti szakaszról van szó. Legyetek óvatosak, figyeljetek egymásra, aztán ugyancsak útépítés miatt kell lassítanotok a Hajnal utcán, és még mindig le van zárva a középső sáv az Erzsébet utca végén, a Petőfi tér elején. Legyetek óvatosak a sávváltással, ott mindenkinek jó utat kívánok, ha használható infótok van, akkor itt vagyunk 20-95-95-3-95-re. Toljátok őket, én pedig egymás után a Daily Mix darabjait, Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, mindjárt Dua Lipa, Training Season kicsit később, és Teddy Swims a The Doorral még később érkezik.

0: Mit szólnátok ahhoz, ha nem kellene tovább várnotok arra, hogy megtudhassátok, hogy megy hozzátok-e a futárunk, vagy nem a menüinkkel, mert ma is csak egy csapat maradhat, rengetegen neveztetek, úgyhogy azoktól már előre is bocsánatot kérek, akik hát nem a mi ebédünktől fognak jól lakni. Viszont, akik igen, őket most hívom.
1: Igen, tessék.
0: Szilágyi László, Rádió 1, kivel beszélek?
1: Szia, Aranka vagyok.
0: Azért hívtalak, és azért zavartalak munkaidődben, mert hát én vagyok a mai ebédfutárotok, ez azt jelenti, hogy visszük nektek a Rádió 1-es menüket.
1: Jó, mert nagyon éhesek vagyunk.
0: Ez egyértelmű, és az is, hogy hát kiváltságos dolog ez, mert rengeteg munkahely nevez erre a néhány adag menüre, de ma ti vagytok a kiválasztottak, úgyhogy hozzátok megy a formula étel, bár finomsága. Mondom, mi lesz a menü nálatok, gondolom érdekel.
1: Igen.
0: Zeller krémleves fokhagymás krutonnal, milánói borda, mátrai borzaska petrezselymes burgonyával. Mehet?
1: Jaj, várjunk nagyon nagy szeretettel.
0: Jó, addig még van egy pici idő. Kitartás nektek, küldjük a futár, gratulálok, és ahhoz természetesen, hogy megnyomjuk ezt a gombot, ahhoz az is kell, hogy halljam a...
1: FM 95, Rádió 1, szakmai sláger megy.
0: Még igazi is, Regen Bowman-én itt van most a Human nektek.
1: Köszönjük szépen.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma június 2-a, kedd, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. Debrecenben jelenleg 4 állami csomópont fejlesztés zajlik összesen 14 milliárd forintból. Több hamarosan elkészül, köztük a Szoboszlói út külső vásártér kereszteződésének kapacitásbővítő beruházása, de több állami útfejlesztés előkészítése is szerepel a város idei terveiben. A déli és a keleti város részeket érintő fejlesztéseknél például a nyomvonal kiválasztása már megtörtént. A következő lépés az engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzés elindítása lenne kormányzati hatáskörben. Pap László polgármestert hallják.
2: Írtam egy levelet mind Vitézi miniszter úrnak, mind Tárkányi államtitkár úrnak a múlt hét elején. Felsoroltam azt a jó néhány projektet, amelyek döntést igényelnek, és kezdeményeztem egy tárgyalást velük azzal kapcsolatban, hogy legyen világos számunkra is, meg Debrecen polgárai számára is, hogy milyen további lépések várhatók ezeknek a fejlesztéseknek az ügyében.
1: Az idei városi fejlesztések között egy nagy felületű útfelújítás és 8 új út építése szerepel. A munkák márciusban megkezdődtek, és a kedvező időjárásnak köszönhetően jó ütemben haladnak. De nem csak útfelújítások, hanem új utak építése is zajlik a városban. A Halastó utcában már a térkőburkolatot rakják a szakemberek, a Tőr és a Seregély utcában pedig befejeződött az útépítés. Az idei költségvetésben a város közel 2 milliárd forintot fordít nagyfelületű útfelújításokra és útépítésekre. Tavaly óta 377 online csalást regisztráltak a rendőrök, ami azt jelenti, hogy évek óta idén először 6,7%-os a csökkenés. A nyomozások eredményességi mutatója pedig változatlanul 90% feletti. A debreceni online csalások több mint kétharmada webshopos rendeléshez kötődik, de természetesen előfordulnak banki csalások is. Illés Zoltán Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányt hallják.
3: Azért nem ugyanaz, amikor a számlánkról eltűnik valamilyen információs rendszer megsértésével eltűnik a megtakarított millióink. Ez azért ritkább, hál' Istennek egyre ritkább, hál' Istennek a prevenció egyre jobban működik, hál' Istennek egyre jobb a kísérlet, szakba jutott esemény.
1: Az adathalász online csalások megelőzésében kulcsfontosságú a tudatosság és a megfontoltság. Az adatkérő hitelességének ellenőrzése és az adatkérésének kortársának könnyű zene alapképzésének harmadéves végzős hallgatóiaknak lett a roller esetek száma Debrecenben csütörtökön este 6 órától. Még csak az esemény az egész országban legyen esetest látta el a traumatológiai első ilyen vizsga koncertje, ahol a világsztárok slágereik és saját sérüléseiket is előadják. Ugyanakkor minden harmadik eset súlyosnak minősült. A leggyakoribbak a felső végtagi törések voltak, de koponya, lábszár és egyéb csonttörések is előfordultak. A klinika tájékoztatása szerint a 665 sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, más védőfelszerelést pedig egyetlen esetben sem dokumentáltak. A Megvár diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadi sírkarbantartó programjához. A diákok közös összefogással a debreceni köztemető 15/3-as parcelláját gondozták, ahol az 1944. június 2-ai debreceni bombázás áldozatai nyugszanak. Az amerikai támadás Magyarország egyik legsúlyosabb légi csapása volt, ami a Megvárt akkori épületét is érintette. De a Megvárt történetének ehhez a parcellához egy másik tragikus eseménye is kötődik. Az iskola 1944-es szeptember 1-jei bombázásakor vesztette életét az intézmény egyik tanára, Olá István, aki két diákját védve halt hősi halált. A Podmanicki díjas debreceni városvédő és szépítő egyesület és az Adjátok vissza a hegyeimet alapítvány június 3-án szerdán 19 órától Trianonról tart megemlékezést a Magyar Fájdalom szobránál. De a program része lesz a koszorúzás a 3. Honvéd gyalogezred emléktáblájánál, ahol Csákvári Sándor történész tart megemlékezést. Idén is lehet pályázni az év civis házadíj elnyerésére. A felhívás szövege és annak mellékletei a DEHÍR-en is elérhetők. A pályázat benyújtásának határideje július 31-e. A NAP Faraktár utcai központi ügyfélszolgálata ma technikai okok miatt zárva tart. Június 3-ától szerdától viszont már a megszokott ügyfélfogadási rendszerint várják az adózókat. Ma három körzetben is folytatódik az ingyenes virágoztás Debrecenben. A hatos körzetben Dankuné Nagygyöngyi fél öttől a homokkerti közösségi házban várja az ott lakókat. A tízes körzetben Piros Zoltán képviselő 5 órától osztja a virágokat a sárga dűlő 29 szám alatt. A Szigetkék tematikus parkban pedig szintén 5 órakor kezdődik az ingyenes virágoztás Juráskó Róberttel. Csaknem 35 ezeren vettek részt a 6. Debrecen Drive-on. 50 ezer négyzetméteren csaknem 1500 különleges jármű, Lego és kisautó kiállítás, versenyautó szimulátorok, valamint külön gyereksziget várta az érdeklődőket. A látványos bemutatók sem maradtak el. A nagyerdei stadionban rendőrségi helikopter szállt le, emellett drift és rallisók színesítették a programot. A Mini Drive ügyességi versenyén az 5-12 éves korosztály mérte össze tudását, és első alkalommal megrendezték a Nyuszi motorbajnokságot is. Kozák Luca Lengyelországban országos csúcsot ért el a 100 méteres gátfutásban. A DSI Debrecen sportolója ugyanis saját rekordját javította meg. Kiegyenlítette a harmadik helyért folyó párharcot a Deac a férfi futszál NB1-ben tegnap. A második mérkőzésen a Debreceni Egyetem együttese hosszabbítás után 5-4-re győzött hazai pályán a Veszprém ellen. A három győzelemig tartó párharcállása 1-1. A következő meccs pénteken lesz Veszprémben. Az MLS Fegyelmi Bizottsága a DVSC-t összevont eljárásban az Eto, a Paksi és az Újpest FC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai és pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. A Lokin kívül több csapat kapott még ilyet az első és a másodosztályból is, de az MB3-ban történt atrocitásokat is büntették. A Cigend ellen kiállított Mona Árpád Lőrinc egy soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott, ahogy Szatmári Buda is, a Deac futszálosa.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 95 Rádió 1 Debrecenben, a folytatásban is, ahogy szokott az lenni a Daily Mixünk után, igazi mai sláger megy. Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órái várnak rátok, a születésnapi köszöntő is vár rátok, és most a programajánlatunk is vár rátok, mi minden vár benneteket Debrecenben. Kiderül, aztán pedig indul a délután. A megunhatatlan Ed Sheeran és a megunhatatlan Elvis említja a kett délutánt.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha-ho, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
4: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
5: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
6: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
7: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
2: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
8: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: Kállói Molnár Pétertől búcsúznak az Apolló moziban. Nobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. A Toposzok gazemberek rendezői változatának stábja Kállói Molnár Pétertől debreceni filmbemutatóval szeretne elbúcsúzni. A tavaly decemberben elhunyt színész Debrecenben kezdte színházi pályafutását az akkori Alföld gyermekszínpad tagjaként és az Ady Endre Gimnázium drámás diákjaként. 2025 második felében elkezdték vele a filmhez tartozó kísérő rövid film forgatását, de betegsége miatt sajnos nem tudták befejezni a munkafolyamatot. A Toposzok gazemberek rendezői változatának bemutatója holnap 18 órától lesz az Apolló moziban. A bemutatóra és az azt követő beszélgetésre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az Apolló egyébként felújítás miatt hamarosan bezárja a Kertész Mihály termét, ezért július 17-én 15 órai kezdettel elindul a Búcsú a régi nagy teremtől című fesztivál, amellyel a mozi non-stop üzemmódba vált. Minden idők leghosszabb vetítés sorozata indul el Debrecenben. A fesztivál film kínálata hamarosan felkerül az eseménybe. Nem kell beszélni róla sohasem, emlékezés Trianonra. Váradi Katalin történész, muzeológus mutatja be a Trianon 100 virtuális kiállítást ma 16 óra 30-tól a Déri Múzeum dísztermében. A részvétel díjtalan. Ma továbbá SAP Jóga is várja az érdeklődőket a Tóth Árpád gimnázium tanúszodájában 18 óra 45-től. A Csokonai Teátrumban pedig a Dzsungel könyve című musicalt játsszák 19 órától. Jó szórakozást!
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

indul a rádió egy kedd délutáni flója. Gyertek velünk, én Szilágyi László vagyok. Az órában izgalmas zenék és még izgalmasabb születésnapi játék. Ki élén lesz vajon? A mai sütemény csomagunk, ez nem sokára ki fog derülni, addig még beleszólhattok, hogy ki legyen. Nevezzétek a rokon barátot, ismerős 2095953 95-re, SMS-ben vagy Viberen, Lady Gaga, The Dead Dance, Calvin Harris, Ellie Goulding-gal és az Outsider, és Matt Sassari, Usual Love, és az I Feel So Good-dal érkezik.

Délutánra több órára mindenhol kisüt a nap, a térségben elszórtan számíthatunk záporokra, helyenként zivatarokra, több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat, zivatarokat erős széllökések kísérhetik. Délután egyébként nem lesz ideg, 26 fok körül alakulnak a maximumok, aztán szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik majd a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre keleten környékünkön van kilátás, hajnalra 9-17 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig nagy lesz a hőkülönbség az esős és a napos tájak között, 18 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Willy Williams és az Ego pedig már jön is a délutánban nektek. Mi hoa, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu un mégalo.

Ez itt a Rádió egy tűzijátékos gyertyás szülinapot ünneplő pillanatta, kedves ma ünneplőink, hát keblünkre. Boldog születésnapot kívánunk nektek mindenkinek, húzzuk a fülét, bokáig vagy tokáig, egy valaki pedig megmenekül ezektől a kínoktól, mert hogy kapja tőlünk a kis mandalacukrát, ez a sütemény csomagját, és ennyi. Ő pedig nem más, mint kicsi lányomat szeretném meglepni, aki ma ünnepli 7. születésnapját. Vivikém imád énekelni, táncolni, és leginkább olyan, mint Gombóc Artúr, mindenféle csokoládét imád. Édesanyukája és családja köszönti a Rádió egyel. Biztos vagyok benne, hogy Vivikének lesz finom csokis dolog is a sütemény csomagban, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá neki. A mindenkit köszöntő Rádió egyes igazi mai sláger pedig ma LMFAO és a Party Rock Endem, egy jó nagy bulizzene. Bulizzatok, születésnaposok! Happy birthday! Party!

a délutánodban ott vagyunk veled, és igazi mai slágerekkel tömjük ki a munkaidőt, meg az utazási időt, meg mindent, ahol ott tudunk lenni veletek. Aki ott lesz veletek a folytatásban, az Györki Attila érkezik vissza hozzátok plegykákkal és friss zenékkel, én pedig köszönök az elmúlt 2 órában a Debreceni stúdióból Szilágyi Lászlót hallottátok. Sziasztok! Süssön mindenkire a nap!

0: helyben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazin.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
7: Dehogy is,
6: a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületképészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: A debreceni szőnyeg bombázás áldozataira emlékeztek. 75 éves a vegyipari technikum. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Az 1944. június 2-ai debreceni szőnyeg bombázás áldozataira emlékeztek ma város szerte, írja a Dehír. A város hősi halottainak és polgári áldozatainak emlékművénél Puskás István alpolgármester beszédében felidézte a 82 évvel ezelőtti bombázást, amely több száz lakóépületet döntött romba és 1200 ember életét követelte Debrecenben. Ez volt hazánk legnagyobb második világháborús légitámadása. A Medgyesi sétányon álló emlékmű megkoszorúzása után a nagy állomáson folytatódott a megemlékezés. Az épület falán elhelyezett tábla a 44-es bombázásban szolgálatteljesítés közben elhunyt vasutas és postás dolgozóknak állít emléket. Mára az ország egyik legismertebb vegyipari képzőintézményévé vált a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Technikuma. Hangzott el a 75 éves jubileumot ünneplő szakképzőiskola ünnepségén. Az intézmény évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a vegyipari szakemberképzésben, ugyanakkor folyamatosan alkalmazkodik a gazdaság változó igényeihez. Így szeptembertől egészségügyi és környezetvédelmi képzések is indulnak. A nap további részében egyre inkább csökken a felhőzet, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet jelenleg 24-26 fok körül alakul. Holnap is időnként megnövekedhet a felhőzet, zápor-zivatar előfordulhat. Szerdán hajnalban 13-15, napközben 27 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Helynyílés helyett dolgozunk tovább együtt. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Lesz majd játék is az órában, Total Dance Cabrio páros belépőkért, és hozok ilyen friss kedvenceket is, mint a New

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

idő, hogy játszunk. Bulizzunk együtt a 90-es évek az ezredforduló legnagyobb sztárjaival a Total Dance Cabrión a Budapest Parkban június 13-án. A 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer. A forradalmunk 20-as

0: Számot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A debreceni szőnyegbombázás áldozataira emlékeztek. A város és az ország gazdasági helyzete kerül a középpontba. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Az 1944. június 2-ai debreceni szőnyegbombázás áldozataira emlékeztek ma a város szerte, írja a Dehír. A város hősi halottainak és polgári áldozatainak emlékművénél Puskás István alpolgármester beszédében felidézte a 82 évvel ezelőtti bombázást, amely több száz lakóépületet döntött romba és 1200 ember életét követelte Debrecenben.
1: Gazdasági hírek.
2: KKV hitelezés, EU-s források, Debrecen beruházási ingatlanpiaci fordulatai és munkaerőpiaci feszültségei, mindent átíró globális megatrendek. Válogatott közgazdászok rajzolják fel a makro nagyképet a június 9-i Debrecen Economic Fórumon. A portfólió jóvoltából vezető szakemberek értékelik a helyi és a nemzetgazdaság állapotát.
3: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en.
2: Közműépítési munkák miatt teljes szélességében lezárták a szepesi bekötőutat, emiatt a 39-es autóbuszok mindkét végállomás irányában terelő útvonalon közlekednek. Részletes információ a www.dkv.hu oldalon érhető el.
1: A DKV információit hallották.
2: Többnyire napos és csapadékmentes idő ígérkezik szerdán Debrecen térségében, 27 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 13 fokig hűlhet a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Na nézzük, ki az, aki ebben az órában befut tizedikként, és elviszi tőlem a páros belépőt, a jubileumi Total Dance Cabrio-ra. Rádió 1, tessék!
2: Ilyen Dóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Honnan értél el?

0: Budapestről.
1: Munkából?
0: Igen, én kávézóba dolgozok.
1: És ott mindig a Rádió 1 szól a háttérben?
0: Folyamatosan, nem is kérdés.
1: Akkor te tudod a Rádió 1 szlogenjét?
0: Természetesen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Mert 10. lettél, Dóri!
0: Köszönöm, ezt nem hiszem el, és elsőre próbálkoztam, úgyhogy...
1: Aj, mekkora várlista vagy. De valaki napok óta próbálja.
0: Igen, igen.
1: Jó, hát június 13-án ne dolgozz!
0: Hát biztos.
1: De ne vállalj akkor műszakot, mert te bulizni mész.
0: Nem fogok semmiképpen, ott leszek, párommal fogunk érkezni.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Nagyon boldog vagyok, el se hiszem. Köszönöm szépen.
1: És még szeretnénk boldog, vidám, mosolygós Rádió 1 hallgatókat, úgyhogy a következő órában is játszunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

jók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Öttől jön a Live Mix Juhász Gerivel és ma Lotfi Begivel. Én Györke Attila vagyok, aki viszont még a következő zenei óráért felel. Mutatom, hogy mivel indítok. Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokban rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
6: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
7: Stabil munkahelyet keresel hosszú távra? A Teva operátorokat keres csomagoló üzemébe. Kiemelt műszakpótlék, széleskörű béren kívüli juttatások és támogató csapat vár rád. Ráadásul a gyermeked nyári táboroztatásához is hozzájárulunk. Teva, mindannyian a jobb egészségért.
8: Szemét
9: levittem.
8: Villany
9: befizettem.
8: Klíma
9: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: kaisai.hu.
0: Hirdessen nálunk.
10: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Rádió 1.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A terveknek megfelelően haladnak az Erzsébet utca Petőfi tér csomópontnál zajló ivóvíz vezeték rekonstrukciós munkálatok. Az emiatt lezárt zebra hétfőtől lesz újra használható. Ezt ma közölte a debreceni vízmű. Egy hónap kihagyás után ismét nyírják a füvet Debrecenben. Korábban a rendkívüli szárazság miatt függesztették fel a munkálatokat. Az önkormányzat ugyanakkor azt javasolja, hogy ahol lehet, a lakosság is fontolja meg a ritkább kaszálást, mert ezzel hozzájárulhat a talaj nedvességének megőrzéséhez és a helyi élővilág

járulhat a talaj nedvességének megőrzéséhez és a helyi élővilág védelméhez. Többnyire napos és csapadékmentes időig érkezik szerdán Debrecen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Június 13, Budapest Park, Total Dance Cabrio. Egy este a 90-es évek az ezredforduló legnagyobb slágereivel, a korszak legnagyobb külföldi és magyar neveivel. Bejuttatok most oda valakit, a 10. telefonálót. Indul a játék, a forrodrotunk 20-as 311-111. Sok sikert!

0: csak igazi mai sláger megy. Na lássuk, kit juttathatok be a Total Dance Cabrióra a Budapest Parkba. Ki fog bulizni a 90-es évek és az ezredforduló nagy külföldi és magyar sztárjaival? Captain Jack, Bass Hunter, Alice DJ, Fun Factory a fellépők között, vagy éppen a Cosmics, az Animal Cannibals, Betty Love, a Splash? Lehetne még sorolni a sztárokat, csak hát akkor nem nyer senki jegyet. Rádió egy, tessék!
1: Szia, Tamás vagyok, szeretnék játszani.
0: Szia, Tamás! Vezetsz nagyon, ahogy hallom.
1: Igen, Szegléden. Szegléd környékén autózok éppen.
0: Dugó van?
1: Szerencsére nincs. Tikrázol, napsütés, szuper, mit nem.
0: Dugó, nincs, jó idő van. Páros belépőjegyed van-e a Total Dance Cabrióra?
1: Hát remélem, most már van.
0: Hát, ahhoz egy szlogen kell.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor most már van! Tizedikként hívtál fel!
1: Köszönöm szépen!
0: Jaj, de jó vagy, hát így kell csinálni, ügyes vagy.
1: Köszönöm, igyekeztem.
0: Kit hozol magaddal?
1: Szerintem a páromat.
0: Fog neki örülni, figyelj, ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Szuper, nagyon örülök neki, köszönöm szépen!
0: És hát, hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, Juhász Gergőnél este a Kívánság műsorban is lehet nyerni, a partiról pedig részletek most az információk között.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10-szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
4: Volkswagen.
5: Rohanós a reggel? A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
7: Indul a mindmegett étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
8: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

itt a Rádió 1. 16 óra 44 perc közlekedési információ. Nemrég ugye megtudtuk, hogy dolgoznak az M3-ason, és emiatt van torlódás, lassulás, Bag és 60 között folyik a munka. Angi szólt, hogy dolgoznak a 47-es főúton is, a 102-es kilométernél. Itt úgy, ahogy van, lezárták a teljes főutat. Hunyaditól tudtam meg, aki SMS-ezett, hogy a 102-es főúton Tök és Perbál között autó az árokban a 11-es kilométernél félpályán lehet csak haladni. Norbi pedig azt írta, Budapesten zárva van az Andrássy út szervizútja a Bajza utcától a Kodály köröndig. Akinek van még híre, szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 1-2 perc, és Lotfi Begi és Juhász Gergő a stúdióban. Azonnal indul a Rádió 1 Live Mix, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak továbbra is. Szuper délutánt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
10: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
9: Tényleg ennyire jó?
10: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
9: 1%? Ez egy valóra vált álom.
10: cherifehervar.hu.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
16: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
18: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
19: Szemét
20: levittem.
19: Villany
20: befizettem.
19: Klíma
20: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
19: Hol?
20: kaisai.hu.
21: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
22: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldes tálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
23: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
24: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most két gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. Két gombócra a harmadik most ajándék.
25: Hirdessen nálunk!
26: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. KKV hitelezés, EU-s források, Debrecen beruházási ingatlanpiaci fordulatai és munkaerőpiaci feszültségei, mindent átíró globális megatrendek. Válogatott közgazdászok rajzolják fel a makro nagyképet a június 9-i Debrecen Economic Fórumon. A portfólió jóvoltából vezető szakemberek értékelik a helyi és a nemzetgazdaság állapotát.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Többnyire napos és csapadékmentes idő ígérkezik szerdán Debrecen térségében, 27 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 13 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió.
3: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, isteni lesz velünk a következő 60 perc. Innentől mixelve szólnak a zenéink Lotfi Beginek. Hála, hello Begi.
4: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
3: Élőben menjünk az online felületeinken, keveset fogunk dumálni, induljunk el.
4: Az órát pedig már is a Hertz nagy sikerével fogom indítani. Érkezik a Wonderful Life, méghozzá egy vadonatúj Purple Disco Remix Machine-ben. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. Rádió.

0: ikonikus dalt ebben a remixben, ez volt ugye Dash, Azaria és a Pannonia egy nagyon különleges változatban, és imádják a hallgatóink.
1: Nagyon szeretik, a bulikban is nagyon szeretik, mindenhol nagyon működik, úgyhogy tök jó.
0: A budapesti autósoknak egy fontos info, a budai alsórakparton a Sziget Fesztivál hídjánál lerobbant egy furgon, Szentendre felé hatalmas a torlódás. Tankeres Ati jelezte ezt nekünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Begi után a kívánságműsorban ma is lesz játék páros belépőkért a jövő szombati Total Dance kabrióra, és hát Begi fináléja az most indul.
1: Így van, érkezik egy másik nagy közönség kedvence, jön Gordo, és a Loco Loco azban a bizonyos ismeretlen remixben, amit többen kérdeztek.
0: És nem áruljuk el.
1: Érkezik a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszok, majd Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Szemét
1: levittem.
0: Villany
1: befizettem.
0: Klíma
2: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
0: Hol?
2: kaisai.hu.

0: Crime Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A terveknek megfelelően haladnak az Erzsébet utca Petőfi tér csomópontnál zajló ivóvíz vezeték rekonstrukciós munkálatok. Az emiatt lezárt zebra hétfőtől lesz újra használható. Ezt ma közölte a debreceni vízmű. Egy hónap kihagyás után ismét nyírják a füvet Debrecenben. Korábban a rendkívüli szárazság miatt függesztették fel a munkálatokat. Az önkormányzat ugyanakkor azt javasolja, hogy ahol lehet, a lakosság is fontolja meg a ritkább kaszálást, mert ezzel hozzájárulhat a talaj nedvességének megőrzéséhez és a helyi élővilág védelméhez. Többnyire napos és csapadékmentes idő ígérkezik szerdán Debrecen térségében 27 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: 6-ra, a Total Dance Cabrióra. Ebben az órában és a következőben is játszunk majd. Luca, parancsolj!
1: Taylor Swift kérek egy dal.
0: Akkor megkapott tőle a legeslegújabbat, Opelite a címe. Kik kapják?
1: Imi, Ági, Viki, anya, apa.
0: Már indítom is, és ez a dal tulajdonképpen olyan, mint egy Jolly Joker kártya, vagy mint egy ölelés. Egy jó baráttól, aki azt mondja nekünk, hogy minden rendben lesz, és a rossz dolgok után csupa jó dolog történik majd velünk, hiszen ez a dal erről szól. Taylor Swift, Opelite, csak itt a Rádió 1-en.

0: akik reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Rádió 1-et halljátok, vannak friss közlekedési információim, két új baleset is történt Budapesten nemrég. Az egyik a Krisztina körúton, a Maros utcánál, a másik a Hűvösvölgyi úton, a Szabó Ervin könyvtár előtt, és lassú a haladás az M3-as autópályán Budapest felé, Bag és 60 között felújítási munkák miatt. Türelem, kitartás, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Viktor a vonalban, kitől kérsz dalt?
1: Joel Corrington.
0: És kinek küldjük?
1: Vanessának.
0: Ki az a Vanessa?
1: A szerelmem.
0: Mióta már?
1: 3 éve.
0: Hát akkor tartson még jó sokáig a szerelmetek, ezt kívánom. Stay a little longer, Joel Corry és a Galantis dala a tiétek ma itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot!
1: Köszönöm!

0: innentől 10-ként és adom a két belépőt a számunk 0620-3-111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja

0: tizedikként mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
0: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Kíváncsi vagy, milyen egy igazán jól használható elektromos SUV? A BYD Atto 3 Evo gyors töltést, nagy csomagteret, több élményt ad. Foglalj tesztvezetést még ma, és próbáld ki a BYD Atto 3-at az Autovallis Debrecennél. BYD.autovallisdebrecen.hu. Elektromos lendület a mindennapokhoz.
15: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
16: Mindenhol ott vagyunk.
17: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
18: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
17: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
18: reklamkukac.mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
13: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: 1 perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A terveknek megfelelően haladnak az Erzsébet utca Petőfi tér csomópontnál zajló ivóvízvezeték rekonstrukciós munkálatok. Az emiatt lezárt zebra hétfőtől lesz újra használható. Ezt ma közölte a Debreceni Vízmű.

0: Egy hónap kihagyás után ismét nyírják a füvet Debrecenben. Korábban a rendkívüli szárazság miatt függesztették fel a munkálatokat. Az önkormányzat ugyanakkor azt javasolja, hogy ahol lehet, a lakosság is fontolja meg a ritkább kaszálást, mert ezzel hozzájárulhat a talaj nedvességének megőrzéséhez és a helyi élővilág védelméhez. Többnyire napos és csapadékmentes idő ígérkezik szerdán Debrecen térségében, 27 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Szia Barbie, milyen napod volt?
1: Szia, hát dolgoztam egész eddig, úgyhogy most már tartok hazafelé Sopronból Győrbe.
0: És mit hallgatnál közben?
1: Én a Nagy Boginak a számát szeretném kérni a Metzkerviki feldolgozásában.
0: Oké, ez egy nagyon jó választás, jól leszek újra. Metzkerviki fantasztikus remixet csinált belőle. Ki kapja?
1: Balázs Andi.
0: Balázs Andi egy személy, vagy pedig kettő? Külön Balázs és külön Andi?
1: Igen, Balázs a párom, Andi pedig a testvérem.
0: Így már tiszta, mit üzensz nekik?
1: Hogy

0: 31 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Ki a következő telefonáló?
2: Marietta.
0: Hallgatlak, Marietta.
2: Szempáltól szeretném kérni a legújabb számát, és küldeném a páromnak, aki elméletileg nézi a tévét.
0: Akkor ő már otthon van, mit üzesz neki?
2: Hát, hogy mindjárt megyek haza.
0: Az mennyi idő még kb?
2: Kb. Egy perc.
0: Hoppá, hát nem adsz neki túl sok időt.
2: Nem.
0: Sam Feld fantasztikus Coldplay feldolgozása a Heart Like Mine ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó pihenést!
2: Köszönöm.

0: Dancing Paradise című számot az osztályomnak, a harmadikosoknak, alsó őrsre. Üzeni nekünk Emma. Ki kér még Kaigót ma este?
1: Krista.
0: És te kinek küldöd?
1: Gergőnek, a fiamnak. 25 éves lesz 10-én.
0: De szép szám, ez egy fontos születésnap lesz. Mit üzensz neki?
1: Igen, nagyon szeretem, és érezze jól magát mindenhol, ahol jár.
0: Kaigó, One Republic. És te kinek küldöd?
1: Gergőnek, a fiamnak. 25 éves lesz 10-én.
0: De szép szám, ez egy fontos születésnap lesz. Mit üzensz neki?
1: Igen, nagyon szeretem, és érezze jól magát mindenhol, ahol jár.
0: Kaigó, One Republic.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinnőlő diszkos itt a rádió egyen bárányatére, a Mix8 van, Hanvai PJ, Shane DJ Junior, és a beköszönésnél mondtad, hogy már nem mondunk ilyet, hogy korongok, meg hogy mit tudom én most újra fogok ilyet mondani, július 4-én ugyanis lesz Club Speed, itt Budapesten a fővárosban, egy ilyen délutáni after party, vagy bárminek is nevezzük ezt a dolgot, naplementében fogunk ugye régi Club Speed-es zenéket játszani, és itt Bakelitről fogunk zenélni a Schulzzal meg a Küller, úgyhogy most újra kapok Bakelit játszókat a Cserhami Gyuri barátomtól, előveszem a másik keverőmet, és szépen elkezdem elővenni a régi Bakelitjeim, de újra összegyakorlom a szettet, hogy mit játszok majd.
1: Én nem tudom már összeszedni, mert szerintem a Szél Rózsa minden

0: Nem akarom saját magamat szivatni, ez csúnya?
1: Nem, az jó.
0: Nem akarom saját magamat
1: szivatni. Illetve nem jó, de...
0: Tehát igen. Én nem akarok szívni.
1: Nem, igen, tehát hogyha bárki valaha is lemezjátszó közelébe tudott érni, akkor azt tudja, hogy ez mekkora kihívás, mekkora feladat, és mekkora szívás, ahogy ezt mondta a Hanvai PG is. Na, ebből a korszakból egyébként 1990-et írtunk, lehet, hogy 91-re fordult már a naptár. Enigma Sadness Part 1, ez érkezik most a 2026-os Business Mixben. Először itt a Rádió 1-en a Diszkos Hitben.

0: Ez a Rádió egy esti csója, a Diszkos Hit Radio Show. Bárányi Attila mixa, itt van Hanvai PJ és én, DJ Junior, és új Diszkos Hit dal. Egyébként a videoklip most már teljesen mondhatjuk, hogy kész van. A kiadása még egy kicsit foglalkoznunk kell, hogy ez a bizonyos vokál az tökéletes legyen, és hogyha ez megvan, akkor Németországban egy kinti labelnél fog kijönni, és innentől kezdve az összes elérhető csatornán, ami letölthető, hallgatható, illetve nézhető, kikerül a Diszkos Hit dala. Néhány hetet még várni kell, egyébként nagyon sokan írtak rám, hogy szeretnék megkapni. Én még egyelőre nyilván senkinek nem adom, ez még promó. Az elmúlt hónap 20-ától elkezdtem egy ilyen fotósorozatot egyébként szinte az összes ilyen Facebook felületemen. A születésemtől kezdve kirakok régi képeket, és ez arra fut ki a végére, hogy ugyebár 19 nap múlva az 50. születésnapi partim lesz a fővárosba. És hát a mai nappal érkeztem odáig, hogy belementem, illetve belemegyek abba a sessionbe, hogy jönnek azok a képek, amikor régi helyeken játszottunk, amikor mondjuk először találkoztam a Juniorral 1993-ban lent Almádiban, és folyamatosan jönnek ezek a képek, majd jön az a kép, és akkor 95-ben először Attilával diszkoztunk a palaszba, és van egy képem, amikor az első napon, egy pénteki napon, június 4-én ott állunk a palaszba, és diszkozunk egymás mellett.
1: Az durva, és akkor kit ismert először a Hanvai? Én azt hittem, hogy téged.
2: Egyébként engem ismert, csak én nem

0: csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambai PG búcsúzik, el is kezdem így azon nyomban. Szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Keszthelyen, nagyon-nagyon fontos, hogy tessék elfelejteni, hogy kint van a YouTube csatornámon egy több mint egy órás report, Imael Angel-lel tessék megnézni, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Mindenféle titkok vannak a videóban, amit lehet tudni erről, hogy végül is Google, hát szépen mondva, hogyan fogadta örökbe ezt a dalt. Én ezzel búcsúzom mára, ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy a YouTube csatornám nem csak a remixek eredeti valódiak, most már YouTube csatornán is értitek, ott van rajta kisküvön, annyi eredeti valódi DJ Junior remixet, hogy megadták, meg kellett, hogy adják kötelezően, szóval minden elérhető a csatornámon, meg a Facebookon. Én egyébként a hétvégén pénteken elmegyek megint fogászatra, kivonom magam a forgalmat, úgyhogy remélem, hogy hétfőn már újra tudok jönni, és minden rendben lesz. Ezzel búcsúzom, holnap este újra diszkosít itt a rádió, egyen akkor is jövünk.
2: Most pedig dal premier, még egy jön Bia és Rehab közöse, ez a Kentás Disz a 2026-os Rehab Essential értelmezésben. Csak egy picit nyúltunk hozzá, hogy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: 10-én mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: címmutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk innentől totál élőben 3 teljes órán keresztül, és nagyon izgalmas lesz ez a mai műsor tere elképesztően jó zenékkel. A technóba is bele fogunk kóstolni Jaurinak hála. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nézni is tudjátok a műsort a YouTube-on és az applikációnkban is. Élőben menjünk, induljunk el!
1: Hypatonnal és tőle az Out of My Head-del fogjuk kezdeni a Third Is Mine Radio Show keddi első óráját.

0: Jauri. Keddenként mindig ő az első rezidensünk két egyes órában. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Ki ez robbant? Így kezdődik egy SMS. Ki? Puszi a szomszédnak. Nincsen csengőm kapuzárba. Norbi.
1: Nagyon szép, így kell. Igen, erről van szó.
0: És tényleg különleges volt ez az imént zene. Mi volt ez?
1: Ez Argy-nak és Massano-nak a közöse Wait címmel. Úgyhogy erre már nem kell várni, mert megjelent.
0: És még nagyon sok ilyen különlegesség lesz, és még csak 26 perc telt el a mai 3 órás műsorból, úgyhogy imádni fogjátok nálunk a zenét továbbra is. Megyünk tovább.
1: Igen, egy hasonlóan újdonsággal, vagy egy újabb megjelenéssel, ez pedig Rivónak és Fidelesnek a közöse, az Into the Sun, itt a Rádió 1-en, a Burrizman Radio Show-ban.

0: Ez Camel Fettől volt, szintén az egyik legújabb, ez a So Good címmel, hát igen, ilyen kifejezetten nyári, ilyen jó vibe-os zene.
1: Igen, és van egy ilyen jó boldogságot árasztó hangulata.
0: Igen.
1: Is. Martin Garrix-el proszekózok, most éppen Bartalóránt házán, bólogat, hogy jó ez a mix üzeni Norbi.
0: Egészségetekre.
1: Mindent tetszett ebben az üzenetben, a proszekóval az élen. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
0: Na hát, hogyha az előzőre azt mondtuk, hogy ilyen jó vibe, ilyen tényleg jó feelingű zene boldogságot sugároz, akkor ez a következő egészen biztos, hogy erre rátesz még egy lapáttal, ez DJ Heartstring és a What Music Felt Like in 2007, úgyhogy ezzel megyünk tovább, és ahogy halljátok, a tempót már is szépen lassan feljebb húztam, miközben beszélek, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez a Rádió 1 és a World is My Radio Show, let's go!

0: Na ilyen zenék is csak nálunk szólnak, és csak keddenként. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Úristen srácok, ez egy SMS. Nem tudom eldönteni, hogy az edzése koncentráljak, vagy a fenekemet rázzam, írja Trixi. Trixi, nekünk tök mindegy, csak küldj egy videót mind a kettőről. Csináld a kettőt egyszerre, nem?
1: Igen, egyébként működik a kettő együtt, csak lábazni kell hozzá, vagy
0: így van.
1: Nem tudom.
0: Jó edzés, Trixi, és köszi, hogy minket hallgatva edzel. 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon kicsit fogunk pihenni, aztán pedig jövünk vissza, ami lesz 10-től.
1: Így igaz, és nagyjából hasonló lesz a recept. Az elején egy kicsit lassabban kezdünk, aztán gyorsulunk, pont ugyanígy, ahogy ezen az első órában tettük. Úgyhogy, ahogy Geri mondta, egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: 23-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Szép este, tíz, hello mindenkinek, rákapcsolunk, még több energia vár rátok innentől, még mindig Jaurival a lemezjátszóknál. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111, lendülünk tovább!
1: Katóval és a Turn the Lights Off-val megyünk szépen tovább, itt a második óra, első zenéje, mindegy, Rádió 1.

0: a Joule időt. Joule ingassanak el minket ma is a Joule iránymutató Joule ritmusok. Legmélyebb Joule respect a Sperót hozzá. Hú, nagyon jó volt, de rohadt nehéz elolvasni.
1: Zseniális, tényleg 5-6-7. Éve töretlenül.
0: Így van.
1: De tényleg nagyon-nagyon kemény. Köszönjük, hogy írtál ma is.
0: Spelót Huszán, nagyon szeretünk téged is. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: A Shazam Hungary első helyezetjével, azaz ezt shazamozzátok ti a legtöbben, ez pedig Bibi Rexha és Faithless közöse a New Religion. Itt a Rádió 1-en. Na, megyünk is tovább.

0: Lassan 30 éve a zeneipar csúcsán mind a ketten, és végre egy közös dalt is összehozott Jennifer Lopez és David Guetta. Ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál, és isteni volt ez a remix.
1: Igen, igen, Zero remixében szólt, úgyhogy hát nem nulla pontot kap, mint ahogy a neve sugallja, hanem már egy kicsit többet. Örülök, hogy tetszik.
0: Tőlünk csillagos ötös, úristen, gyere le az égből, srácok, titeket receptre kellene kötelezően felírni. Imádáson felétek üzeni Trixi.
1: Na hát örülünk, hogyha tényleg így az edzés mellé jól szóltunk, mert ugye Trixi írt az előző óra végén nekünk, hogy ő edzés közben hallgat minket, úgyhogy igyekszünk, köszönjük szépen.
0: Sziasztok, Jaurinak üzenem, hogy van egy új funk tribu szám, a Reborn, ami isteni, ha úgy érzi, fülelje meg, és hozzá el nekünk jövő hétre a népnek, írja
1: valaki. Hát, hogyha nem haragszol, akkor már erre a hétre elhoztam.
0: De jó!
1: Úgyhogy én a funk tribut nagyon szeretem, és mindig figyelgetem az új megjelenéseit, úgyhogy nem a következő zene lesz, de szerintem egy ilyen negyed órán belül már hallani fogod itt.
0: De szuper, nagyon szeretjük az ilyen vágyfülű hallgatókat is. 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk, hát akkor elindulunk felfelé.
1: Így igaz, funk tribuhoz hasonlítva még egy kicsit lassabban, de egyébként már egész gyorsan Eden Beyerrel fogjuk folytatni, úgyhogy vele ilyen 132 BPM környékén megyünk tovább, itt a Rádió 1-en.

0: köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok, vagy nézitek élőben a Rádió 1-en. Ugye lehet mind a kettőt nézni és hallgatni is. Köszi szépen, imádni való lett ez is, mint az Azul és társai. Ezt az a hallgató küldte, aki pár percen megírta, hogy nemrég megjelent egy új Funk Tribu szám, és tök jó lenne, ha Jauri elhozná a jövő hétre, de Jauri már mára is elhozta.
1: igen. Ahogy mondtam az előző konvoj, és azért figyelem a legfrissebb megjelenéseket, és ezt azért szépen le is szedtem.
0: Sárga burgonya a legjobb steak krumplinak. Jauri a legjobb a kedvestének. Sajnos ezt még sokan nem tudják. Gondolom ezt csak az elsőre értette, a másodikat azt, hogy Jauri a legjobb a kedvestének, szerintem ezt most már egy ország tudja. Sárga burgonya, steak krumpli, ez egy jó kombó?
1: Szerintem igen, abszolút. Én nagy steakes vagyok, és kb. Minden működik a steakkel nekem, de egyébként a sárga burgonya az jó.
0: SMS és Viber számunk 0623 111 111. Jön Jauri fináléja, egy jó erős utolsó 15 perc, aztán itt lesz még Christopher is, szintén élőben.
1: Így igaz, és ehhez mérten szépen tempót is növelünk. Jön majd ezután a Funk Tribu, de amivel most fogjuk folytatni, az Eli Oxol a Breaking Dishes, ugye ez egy Rihanna átdolgozás, úgyhogy szépen megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: végre itt van a nyár, és június második napja van. Olyan jó ezt elmondani.
1: Így igaz, és Marlon Hofstadt remixében szól ilyen szépen. Meg energikusan, óriási ez, a, ez az ilyen trenszes beütés, sőt, hát ez gyakorlatilag az, de van. Itt van a producer Jenny velem szemben, úgyhogy majd ő megmondja a műfajrendőrök.
0: Ennél jobb befejezést nem is lehetett volna a mai Száfri Duo, ez nálam mindent vitt, üdvözletel Béla, a biztonsági őr Miskolcról.
1: Na, örülünk, hogy tetszett, illetve hát gondolom kitartás az éjszakai melóhoz.
0: Így van, Zsauri, neked milyen lesz a hét fellépések még?
1: Én nekem Szegeden, Szegedre visszük pénteken a kis kiadómat, az Outbreak-kel oda megyünk. Szombaton pedig ugye megyek Olaszországba, Trevizóban, hogyha valaki arra jár, akkor nagyon, nagyon szívesen várom. Nem tudom, hogy itt most elmondhatom-e a nevét a buli sorozatnak.
0: Mondd el nyugodtan.
1: Hell in the Cage, úgyhogy pokol lesz a hogy hívják ezt? Mi a Cage? Én tudom, mi a Cage magyarul, csak nem jut eszembe.
0: Nicolas Cage? Marci, ez egy jó buli lesz, jó közönséget is kívánok neked itt is, meg külföldön is, jövő
1: köszönöm
0: héten
1: szépen.
0: Akkor folytatjuk.
1: Igen. Lényeg, olaszországi debütálás jön a Christopher. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: este 11 itt vagyunk totál élőben továbbra is, természetesen nem csak képben, hanem hangban is, nem csak hangban, hanem képben is, ezt akartam mondani. Christopher innentől a házban, ő kapta az év producere díjat idén a Magyar DJ Szövetségtől. Hello Christopher!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, egyébként erre van egy olyan, hogy képben legyél, ne keretbe.
0: Nem mindegy, igen. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, kezdjük el.
1: Yes, indulunk Sidepiece-nek a Cry for You-jával, csak itt a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, az év producere díjat ő kapta a Magyar DJ Szövetségtől pár héttel ezelőtt. Hogy tetszik ez az iménti dal?
1: Abszolút, én nagyon szeretem, ebből hoztam egy saját verziót, úgyhogy ez még egy kis ilyen extra dolog volt, hogy a Draculából én készítettem egy verziót, pedig őszintén szóval nem szerettem volna, viszont a feleségem eléggé unszolt, hogy nem csinálsz ebből egyet, és aztán rájöttem, ami nem is rossz ez a dal, tehát hogy így, és egész jól remixelhető, tudod.
0: Mennyire tipik, hogy maga az eredeti dala, ugye ennek a felvételnek a sokkal csajosabb, vagy azt gondolnák, hogy a hölgyeknek jobban tetszik.
1: Abszolút.
0: És tessék.
1: És mindig igazuk van. Mindig igazuk van, így van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a feleségem, tudod, az az ilyen igazi basic fül, hogy ő csak azt hallja meg, ami valóban jó. Én azért el tudok azért mélyülni ezekbe a dolgokba, hogy az ott egy kicsit nem olyan, az a kick, az nem olyan. Hát én szakmázok már akkor egyből.
0: Nagyon helyes. Sziasztok, pörög az esti műszak, veletek állandóan, remélem a ma este is valami igazán ütős lesz. Üzeni Bagma, hát Bagma, ezt biztosra veheted.
1: Abszolút így van, mint ahogy szoktuk minden este 11-től, éjfélig Christopher és a legjobbak, ahogy ezt mondtuk.
0: Sziasztok, két üzenetem lenne, az első, Christopher, toljad rendesen, mert kinyír az éjszakás műszak.
1: Hoppá!
0: A másik a kollégámnak szólna, Lacika, te is nyomjad, mert különben nem lesz nyaralás.
1: Lacika, nyomjad. Küldjük nektek az energiát.
0: Jó munkát, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Érkezik, egy kicsit visszaveszünk a tempóból. Egyébként nem nagyon szeretem, mert ha így beindítok, akkor nekem is egy kicsit vissza, de egyébként rádióban vagyunk, azt meg kell jegyezni. És egy olyan dalt szeretnék most bemutatni, ami alig egy hete jelent meg. Jonas Blue nevéről van szó, amit szerintem a rádióban senkinek nem kell bemutatni. Viszont ő alig két éve vett egy ilyen 180 fokos fordulatot, és azt mondta, hogy elég volt a rádiós dologból, elég volt mindenből, és én visszamegyek az igazi klub és Ibiza House zenékhez. Úgyhogy a következő is egy ilyen dal. Remélem, hogy tetszik mindenkinek. Jonas Blue Girl, csak itt a Rádió Egyen. World is my radio show.

0: Is Mine Radio Show élőben. Veletem a lemezjátszói mögött Christopher, 2026-ban az év producere Magyarországon. Üdv a most érkezőknek. Hello Christopher, még egyszer.
1: Hello, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Mi volt ez az előző dal?
1: Ez Yolanda Be Cool volt, és nekik a Casa Cantina, nagyon jó kis dalocska egyébként. Így digingeltem, és találtam így a internet bugyraiban. Alig 2 éve jelent meg, zseniális kis dal, és alig van rajta hallgatottság, pedig szerintem tökre ilyen kis
0: óriási
1: nyári vibe. Igen, ilyen kis a furuját fújják rajta, van egy jó kis groove, tökéletes, ez az, ami kell egyébként.
0: Nagyon jó hangulata van tényleg. Gratulálok a produceri díjathoz, Christopher, úgy látom, neki láttál mix levest főzni. Tökéletes lesz. Számomra eddig David Guetta és Jennifer Lopez közös száma volt a legjobb fűszer. Üdv Béla, a biztonságőr Miskolcról.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Igen, ezt így még nem is hallottam, hogy főzünk, igen, de amúgy igen.
0: Főzőcskézünk, rotyogtatunk. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lendülünk tovább szintén egy saját feldolgozással. Ezt már múlt héten lepremiereztettem nektek, és csütörtökön fog megjelenni. Fred Again-nek, Sammy Virginie-nek és Reggie-nek a Talk to the Town-jára készítettem egy saját verziót, ami nekem egy nagyon nagy kedvencem, és remélem, hogy nektek is. És innentől kezdve a buliba is hallhatjátok, és itt a Rádió Egyen, és úgy mindenhol. Tehát még egyszer, Fred Again, Sammy Virginie, Talk to the Town, Christopher Remix, csak itt a Rádió Egyen. World is my radio show.

0: ugye mindannyian hárman vannak itt, szám szerint ott voltak a rádió egy születésnapi fesztiválján jó egy hete. Te hogy érezted magad?
1: Abszolút nagyon jól. A dzsungel nagyon jól feltelt, amikor én kezdtem éjfélkor, és zseniális közönség volt, úgyhogy minden is szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, aki ott volt, és nagyon-nagyon befogadó volt mindenki az új zenékre, úgyhogy zseni közönséget kaptam, hála Istennek.
0: És tényleg mindenkinek még egyszer nagy-nagy köszönet, az After Movie is érkezik hamarosan, még több képpel a közönségi felületeinkre. Mesterséges intelligencia, konkrét zeneszerzés. Mesterséges intelligencia, a zeneszerzés, mesterséges intelligencia. Akartam mondani valamit a kettő között, versus vagy valami ilyesmit. De bocsássatok meg, nem tudom, rövid zárlaton már úgy néz ki.
1: A Geri még nem ivott eleget, gyerekek, úgyhogy mindenki, hogyha Geri, van, akkor
0: kis vizet.
1: Vagy pálinkát, tudjátok, pálinkát, vodkát, nyugodtan jöhet ide.
0: Kontra, ezt a szót kerestem. De zeneszerzés kontra elektronikus zene. Ebben te abszolút otthon vagy.
1: Várjál, zene kontra elektronikus zene?
0: Nem, zeneszerzés kontra... Mi volt az? Gyerekek, teljes rövid zárlaton. Szóval a mesterséges intelligencia használata a zeneszerzésben, ezt a mondatot szerettem volna mondani, csak teljesen egy ilyen nagy függöny leereszkedett elém. Késő van.
1: Ezért kellett, gyerekek, tehát hogy még egyszer mondom, hogyha valaki, akkor Gerit egy pálinkával bármikor meg lehet egyébként kínálni, és onnantól kezdve szerintem így visszajön az életbe.
0: Így van.
1: Tehát a mesterséges intelligencia az elektronikus zenében abszolút most már helytálló, és egyébként én használom eléggé aktívan. Nem tudjuk mostantól már kikerülni egyébként, ezzel vagy együtt élünk, vagy nem. Olyan dolgokra képes, amin én is meglepődöm nagyon-nagyon sokszor, tehát ritmikát érez, abszolút ráérzed a dalokra. Én nekem például sokszor vázlatot elég készítenem, és kidolgozza magát az egész későbbi dalt, és nekem utána csak rá kell dolgoznom. Tehát úgymond nekem egy ilyen 4-5 óra spórolást csinál egyébként az AI, ezt nem fogom vék alá rejteni. Használom aktívan, igen, és szerintem ennek a jövőben csak nagyobb értéke lesz, vagy jobban csak bent lesz a köztudatba, és még több ember fogja használni. De ellenben vannak olyan részek is, ugye, hogy vagy mindenki számára elérhető, ezért felhígul ugye a zenei piac.
0: Így van.
1: Viszont most a Spotify és a TikTok hozott egy olyan döntéshozatalt, ez pontosan múlt héti információ, hogy kibannoltak közel több mint 4500 darab dalt a Spotify-ról, amit csak AI-jal készült, úgyhogy azért valahol van ezért egy ilyen kis verseny és harc ebben, úgyhogy én abszolút nagyon napra kész vagyok ebből, úgyhogy AI-os dolgokból lehet kérdezni.
0: De jó, az igazi nagy álistás sztárok alapvetően mindenki használja, mindenki kísérletezik, szerintem?
1: Így van, kísérletezni mindenki, valaki nem vallja be, és valaki nem meri még egyébként. Vannak ugye a nagy tiltók, hogyha lehet így hívni. Ők azt mondják, hogy abszolút elveszi a munkájukat, stb. Én azt gondolom egyébként a későbbi időben, hogy pontosan nem az ő munkájukat fog elvenni, mert akinek valóban erős jó autoritia van, tehát van egy jó brandje, van egy jó, mint egy Tiesto, egy nevet kimondasz, tök mindegy, hogy van-e AI mögötte, vagy nincs. A nap végén Tiesto, produkció, zene, jó vagy nem, ennyi.
0: Tehát de jól kimondtad.
1: Ennyi igazából a nap végén.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lendülünk tovább azokkal az órákkal, amiket már ilyen hajnal 3-kor szoktam játszani, de szerintem azért még ide most már az utolsó 20 percben befér a Veskájtól és Kaira Monstrótól a, mindjárt mondom nektek, Nowhere to Hide, csak itt a Rádió Egyen, ezzel megyünk tovább. Radio, World is my radio show, most én is belekavarodtam.

Mind Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben mindjárt éjfél egy igazi extra Christophertől itt a legvégén, de jó volt ez a zene.
1: Abszolút, Camel Fett nekem mindig a topok között van, és nagyon szeretek vele zárni, úgyhogy ez tőlük volt a So Good és zseniális kis dal.
0: Fellépések még a héten?
1: Bocsánat, elnézést. Igen, most megyek egyébként Dubajba, és utána jövök majd haza Miskolcra, utána megyek majd le plázsra, úgyhogy igen, abszolút leszünk mindenhol is.
0: De jó, mozgalmas a következő időszak, neked is nagyon jó bulikat kívánok, jövő kedden folytatjuk.
1: Ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenést mindenkinek, szevasztok!
0: Nagyon köszi a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap szerdán szokás szerint jövünk élőben 9-től. Jó éjszakát, ciao!
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai slágermegy.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift és az Opel Eye-t például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opál hatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opal Eye, itt a Rádió 1-en.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze. Ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentisztel és Izzy Pizzuval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést. Annyira jó fej, srác, tényleg. Hozom már is.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak